0: Ez KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 28-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prímás a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk a beszélgetésünk második részében. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Nagy klasszikus zenészek is megmondták már többször, hogy tulajdonképpen a legfontosabb a jó ízlés. És hogyha Farkas Gyulában megvolt ez a jó ízlés, akkor természetes, hogy nem kottából fogja a gyerekeket ezek alapján megtanítani, hanem az ő saját jó ízlését megpróbálja közvetíteni. Közvetlenül. Megmutatja nekik. Igen. És neki ez volt a nagy módszere. Egyébként volt egy ilyen riport is vele, ahol azt mondta, hogy ezeket a gyerekeket azért meg kell tanítani egy kis cigányosságra.
6: Pontosan.
5: Ugye?
6: Igen.
5: Valahogy így fogalmazott, nem emlékszem pontosan.
6: Igen.
5: Igen.
6: Igen.
5: Tehát bele kell ültetni.
6: Igen, pontosan ezt mondta, igen. Hát ő beléig oltotta, igen. Igen, pontosan, amit az előbb mondtam, hogy jó, amit eljátszottál, ugye hát volt neki egy időszak, amikor a gyerekeket úgy magázta, és hát volt, amikor igen. Már egy kicsit, amikor már úgy gondolta, hogy valami nem jó, hát akkor már úgy hívta a tanítványokat, hogy öcsi. Lehetett az lány is. És hát neki nem volt, én azt gondolom, hogy egy szóval hozzátéve az ő emberségét, nem volt neki semmi más fontos az életben, csak a tudást átadni, vagy éppen az a gyerek, az a hangszeres, az az előadó, az úgy tudja azt a dolgot, azt a zenét előadni, bemutatni, úgy nyújtsa át a közönség felé, hogy az tényleg jó legyen. Szóval ebben ő maximalista volt, és hát azért voltak neki ezek az egy-két olyan megnyilvánulásai, amit a mai rajkósok még mindig nem felejtettek el. Például az egyik az olyan volt, hogy mondta valakinek, hogy öcsi, jó, amit csinálsz, csak rossz. És ezt az ember így tényleg így nevetséges, és azt gondolja az ember, hogy vicces, de ha az ember belegondol, akkor a tanítás van benne, amit mondott, akkor a igazság van benne, hogy ilyet már nem hallani, és talán föl kell fogni, hogy ő ezzel mit mondott, mit tanított. Hát jó, amit csinálsz, elmuzsikáltad, de nem jó.
5: Uh-huh. Így van, pontosan.
6: Most jó, amit csinálsz, vagy nem jó? Neki nem volt jó, mert tegyük fel, az a gyerek elmuzsikált a Brahms első magyar táncát, a hangok simmeltek, de azon kívül nem volt cigányos, nem volt magyaros, nem irányította a zenekart, nem jól intette be, vagy ha még jól intette be is, akkor a közönség felé nem mutatta azt, hogy azt élvezi. Szóval ez egy összjáték volt, összetett zenei játék volt, amire ő ezt gondolta, hogy jó, amit csinál, csak rossz. Mert ettől annak a dolognak úgy kell összeállni, hogy az jó legyen, és az mindenki észrevegye, ne is akkor lesz jó. Na és ő ezt meg is tanította a gyereknek, és az ő másik nagy négybetűs szólás az volt, ugye, hogy valaki elmuzsikált valamit, és akkor mondta, hogy öcsi, négy betű. És akkor így csinált, felmutatta a négy ujját, ugye, és akkor mutatta, hogy H-O-G-Y.
5: Ja,
6: elmuzsikáltad, de hogy? Szóval ezek mai napig meg vannak, én azt gondolom, a rajkosokban és a régi nagyokban, és hát ha megnézik az ő tanítványaikat, akkor itt most büszkén mondhatunk egy olyan nevet, mint Kálai Kisernő. Büszkén mondhatjuk a többi olyan zenész kollégákat, akiket ő tanított, Puka Sándor, Sándor János, de zenészek között nem is tudom sorolni, mert annyi tanítványa így volt, van, hogy ezt lehetett Prímás, Brácsás, Cimbalmos, szólista, és hát annyi muzsikus tanított meg, és az igazság, hogy mindegy, mit mondunk, az ő tanítványaikon ezek a jegyek, ezek mind szerepelnek, ezek mind benne vannak az ő előadási módjukban, játékaikban, a tökéletesség, a precizitás, a cigányosság, az a fajta tökéletesség, ami ehhez a muzsikához kell. Meg kell hallgatni egy régi Rajkós lemezt, meg kell hallgatni az ő tanítványainak. De beszélhetünk itt például, említhetem, amire én még emlékszek bőven, hogy Sánta Ferenc, ugye a Kossuth Díjas Prímás is járt föl, ugye a lakására nagyon gyakran mentek egy rádió felvételre, lemez felvételre, tévé felvételre, és a nagyapám állította be nekik az előadandó darabot, vagy éppen egy klasszikus darabot, cigányzenét, bármit, nóta műsorra készültek. És hát amikor bementek a lakásba, akkor ugye az volt, hogy jaj, jöjjenek uraim, tegyük fel, ez már a 80-as évek elején, amikor a Feri bácsitól kezdve a legjobb zenekarok voltak vele, ugye mondhatni a legjobb, már abban az időben sztárok tagemberekként muzsikáltak vele, és hát ő úgy fogadta őket, hogy mint a gyerekeit, azt se tudta, mit csináljanak velük, ugye etette, itatta őket, kérdezte, hogy vannak, hát mindegyiket ő tanította, ugye, hát a gyerekei voltak szó szerint. Aztán amikor bementek a szobába, akkor már nem voltak a gyerekei, akkor már csak tanítványok voltak. És valahogy ez a dolog, ez nála nem veszett el akkor sem, amikor már tegyük fel az a tanítvány, hiába volt szenzációs profi muzsikus már, neves muzsikus, amikor nem jót ütött, nem jót húzott, akkor igenis megmondta, és ott ez van, ezt pengesd meg, azt kell, ez kell bele, ilyen basszussal, olyan elosztással, ilyen tempóval, ilyen dinamikával, és ezeket ő akkor már nem nézte, hogy milyen felnőtt muzsikus, már nem Rajkos, már családja van, vagy éppen unokája van. Már nem volt nála fontos az, hogy ki milyen muzsikus, ismerje, nem ismerje az ő tanítványát, mekkora nagy művész lett belőle, hanem csak is a zene számított neki, és azt számított, hogy azt úgy adják elő, hogy tényleg a legjobb. És ezek a négy betűs dolgok, amiket ő mondott, ez a H-O-G-Y például, ilyenkor jön elő, hogy ő nem hagyta. Nem azt mondta, hogy jaj, uraim, nagyon jó, nagyszerű, nem baj, hogy most nem olyan jó, de hát nem szólok nekik, mert ők már profi, elismert muzsikusok, nehogy megbántsam őket, megsértsem őket. Önnál ez fel sem merült. De a zenészeknél sem. Olyan szinten fogadták el az ő tanítását, tudását, amit ő mondott, amit ő instrukcióként adott és tanított, hogy az maximális volt mai napig.
5: Kanyarodjunk vissza egy picit az objektív sikerekre. Hiszen az, hogy számos világifjúsági találkozóra vitte a Rajkó zenekart, 50-es évektől kezdve nemzetközi sikereket arattak ezek a gyerekek. És tulajdonképpen olyan hírnevet szereztek a cigányzenének, Magyarországnak, és természetesen magának a zenekarnak, ami igazán különlegesé teszi a zenekart napjainkban is, hiszen ha visszagondolunk az elmúlt 73 évére, akkor ezért az hihetetlen teljesítmény.
6: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt a fajta értéket, amit ő tanított, amit ő át tudott adni nagyon hamar a rajkósoknak, a gyerekeknek, fiataloknak, ez egy akkora siker lett, hogy ezt talán az egész világ észrevette, ezt az egész ország észrevette, Magyarországtól kezdve a zenészekig, a szülőkig, akik a Rajkóba vitték a gyereküket, hogy ott tanuljanak, akik szerették volna, hogy ott tanuljon. Szóval ez
5: hát nem véletlenül.
6: Pontosan.
5: Tehát akkora hírneve volt, hogy mindenki oda akart menni.
6: Pontosan.
5: Tanulni.
6: Igen, igen. És hát ezt valahogy ezt nem lehetett leplezni, ezek a sikerek, ezek jöttek, és hát ez töretlen volt. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, mert azért a mai világban is, meg hát régen is azért nagyon sok minden volt olyan, ami elindult, és lehet, hogy éppen egy intézménynek, egy háttérnek, pénznek, anyagjogának, valaminek köszönhetően, de nem tudott tovább élni, vagy tovább vinni azokat a sikerek, mert nem volt valami meg, nem volt valami adott, vagy éppen nem volt már rá szükség. De a Rajkóra szükség volt, a Rajkó töretlenül ment előre, és ez a fajta képzés, tanítás, ez hatalmas sikert aratott, és én azt gondolom, hogy ez mai napig lenne erre igény, de én azt gondolom, hogy valamilyen formában ezt most már át kell formálni, ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta szemléletet, hogy ezt a fajta stílusokat, amiket most tanulnak éppen a fiatal zenészek, de én azt gondolom, hogy tanítás nélkül nincsen jövő, tanulás nélkül.
5: Egy picit tegyük azért helyre ezeket a gondolatokat, hiszen azt gondolom, hogy ez volt az alap, nagypapád és az ő sajátos nevelési, oktatási módszere, metódusa. Tehát az, hogy kézről tanította őket, többek között. Tanította ő sok mindenre őket, erről is majd még mindjárt beszélünk, de szerintem a Rajkó módszernek ez csak az egyik pillére. Van azért olyan vetülete is ennek a dolognak, hogy például volt egy olyan kulturpolitikai háttér, ami ezt lehetővé tette.
6: Pontos.
5: Tehát például úgy támogatta a kultúrát a politika, ahogy ennek szüksége volt. Hiszen ez pénz nélkül azért ez nem megy. Mögötte hát egy olyan szervezet, az éveknek a nagy részében ez a KISZ volt, vagyis a
6: igen.
5: Kommunista Ifjúsági Szervezet.
6: Szövetség.
5: Igen. Tehát, hogy ők mögötte álltak, akik szervezték a zenekarnak a koncerteket. Hiszen, hogyha nincs mögötte egy menedzsment, akkor hiába nagyszerű a zenekar, nem kapnak lehetőséget.
6: Igen, igen.
5: Tehát kultúrpolitikai támogatás, a szervezeti háttér, vagy az, hogy például a gyerekek, akár hogyha följöttek, igen, tehát hogyha följöttek vidékről a gyerekek, akkor ott lakhattak az iskola keretein, az iskola épületében, a kollégium. Szerintem rettentően fontos.
6: Persze.
5: Mert így kialakult egy olyan közösség, egy olyan család, ahol a gyerekek egymástól tanulhattak. Tehát ezek is mind hozzátartoznak. Tulajdonképpen a világsikerhez, mert mondjuk így, hogy ez egy világsiker.
6: Pontosan.
5: És hogyha ezek közül valamelyiket elvesszük, akkor
6: már nem kerek, igen.
5: Igen.
6: Hát ennek az egész iskolának, ennek az egész rendszernek ez, ahogy összeállt maga a tanítás, a nagyapám iskola, igen. Konzervatórium, maga felvételi, a tanárok, kiváló így tanárok van. Tanítottak ott mindenféle hangszereken, konzervatóriumban, zeneakadémiáról voltak tanárok, akik szó szerint operaházból, és hát akik szó szerint tanították a gyereket, ottára szólf és zenelméletre, attól fizetlen, hogy a nagyapám is tanította ezeket, de neki nem ez volt az elsődleges.
5: Igen. Hangszerre is tanultak.
6: Pontosan, meg hát ugye adottak voltak a feltételek, volt iskolai háttér, meg volt teremtve ez, és hát ezt a gyerekek, ahogy én azt gondolom, abban az időben természetesnek vették, én azt gondolom, hogy ez egy jó kultúrpolitikai hozzáállás is egy jó módszer volt, de hát én azt gondolom, hogy ebben ennek az is egy hátulütője volt, hogy ezt látták, hogy ez egy sikeres dolog, ez egy működő dolog. Szóval a cigány gyereknek abban az időben nem csak az iskoláztatása, vagy éppen a zenei fejlesztése volt az elsődleges, hanem az integrálása is, amit ez az iskola egyedi módon végzett. Uh-huh. Egyedi módon be tudta vonni a gyerekeken, nem elkallódtak, hanem éppen a Rajkóba zenészként tudták őket tanítani, és ebből profitot tudtak teremteni. Sikert, pénzt, lehetőséget, és ez így jött egymás után sorba, és ez mindegy egy összetett folyamat, egy összetett rendszer volt. Ami jól működött.
5: Sőt, nagyszerűen működött.
6: Pontosan.
5: És ha csak arra gondolok, hogy például minden karácsonykor a Rajkó zenekar ott volt az Országházban.
6: Pontosan.
5: És ott léptek föl, melyet közvetített a televízió is. Tehát ők országszerte is nagyon nagy hírnevet kaptak.
6: Igen.
5: Ha jól emlékszem, egyszerre 3 zenekar is futott.
6: Volt olyan is, igen.
5: Csermák, Lavotta, Bihari talán, igen, az a harmadiknak a zenekarnak a neve, hiszen nem is tudtak annyi koncertet teljesíteni egy zenekarral.
6: Hát több volt a lehetőség, mint a zenekari tagok, igen, igen.
5: Sőt, az, hogy a hoteli fiúságban rendszeresen felléphettek a gyerekek, ez megint egy olyan színpadi rutint adott nekik, ami megint csak hihetetlenül hozzájárult az ő sikerükhez. Hiszen ha megnézem a mai, mondjuk klasszikus zenei oktatást, akkor azért ez kevésbé jellemző, hogy ilyen sok koncerten játszanak a gyerekek. Akár a legtehetségesebbek is. Tehát az, hogy rendszeresen felléphettek, muzsikálhattak, ezzel olyan rutint szereztek maguknak, hogy ez nem mindenkinek adatott meg. És így igazi, hát tulajdonképpen számtalan generációt, mondjuk így, felnevelt a nagypapát, Farkas Gyula. És az ő nevelése, oktatása által kinevelt egy olyan társadalmi réteget, pontosan, egyébként, akiket még az utcán is felismerünk. Tehát, hogyha látták elmenni az egyik Rajkust bármelyik kis utcán, akkor felismerték, ó, biztos Rajkus, mert úgy néz ki. Igen. Azért, mert úgy viselkedett, úgy öltözködött, hiszen pontosan, azért beszéljünk erről is, hogy nagypapád nagyon erősen nevelte ezeket a gyerekeket.
6: Hát igen, önneki egy külön plusz erőssége volt az, hogy őtől elfogadták azt, amit ő átadott, nevelt, tanított. Uh-huh. És mondhatni, hogy tényleg nagyon szigorú volt, és nagyon, nagyon sok gyerek sokszor úgy érezt, hogy nagyon nehéz ott tanulni, és nagyon nagy elvárások vannak, de amit ő elvárt, ő azt meg is tanította, szóval az ő pedagógiájának az, én azt gondolom, hogy az egyik nagy erőssége volt az, hogy nem egy olyan dolgot várt el, amit nem tudtak a gyerekek. Uh-huh. Vagyis tudtak. De lehet mondani, hogy inkább azt várta el, amit ő megtanított. Szóval nem azt kért a gyerekektől, hogy te hogy ülsz, meg miért nem viselkedsz szépen, és mit csinálsz, mert nem így kell, hanem először ő megtanította neki.
5: Így van.
6: Én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a gyerekektől, vagy éppen a tanulóktól, zenészektől mit várunk el? Hát miért várjuk, hogy tudjon valamit, amikor nincs megtanítva rá? És ő ezeket tudta, hogy ezeket meg kell tanítani nekik, mert nem egy helyről jöttek, nem egy helyen szocializálódtak, uh-huh, nem egy családban nőttek föl, nem két testvérről beszélünk, akik egyformán nevelődtek, hanem az egyik vidékről, a másik jobb helyről, a másik egy zenekari muzsikus volt az apukaja, a másik egy kocsmába, vagy egy éppenembe muzsikált, a harmadiknak meg Pesten muzsikált egy zsöcsillagos szállodában az apukája. Mindenki másképp szocializálódott, és hát másképp mást látott otthon. Viszont ő ezt a fajta képet, ezt a fajta rendszert, ami ehhez kellett, ezt ő egységesítette. Uh-huh. Hogy kell ülni, hogy kell viselkedni, hogy veszem fel a hangszert, hogy intem be a zenekart, uh-huh, hogy fordulok hátra, mikor a mosolygok, mikor megyek előre a színpadon, mikor kell visszamenni a zenekar felé, és hogy intem a hegedűsöknek, vagy éppen a cimbalmos, mikor nézek föl, vagy éppen a cimbalmot, hogyan kell használni a pedált, mert ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanítani a gyerekeknek, és erre kellett, hogy energiát, tudást ebbe bele kelljen tenni. És ebbe beletette, és én azt gondolom, hogy ez a hoteli fűság is egy olyan dolog volt, egy olyan jó dolog volt, ami mai napig kellene, és mai napig nagyon szükséges lenne, hogy tegyük fiatal gyerekek, vagy éppen fiatal zenekarok, akik összeállnak, és ügyesek, és megvan minden lehetőségük ahhoz, hogy kiváló muzsikusok legyenek rövid időn belül, de éppen nincs annyi fellépési lehetőség, nincs egy gyakorlási lehetőség, nincs olyan próbatelen, vagy éppen nem közönség előtt tudnak gyakorolni. Például a hoteli fűság az erre adott nagyon nagy alkalmat, lehetőséget, hogy ugye fölmentek a rajkósok, és lehet, hogy még nem volt 100%-os egy szám, de el tudták muzsikálni, és ez napról napra jobb lett, és már amire elmentek az előadásra, vagy éppen egy vitre, egy akármilyen zenei találkozóra, amit meg is nyertek egy versenyt, ott már kiforrottan tudtak muzsikálni. Szóval ezek a dolgok, ez így mind összetevődött, ami őket építette, segítette, és hát ez így lett kerek. És ő ezt tudta, ezt ő mind föl tudta használni, és tudta, hogy abból a gyerekből majd vendéglátós lesz, primás lesz belőle, uh-huh, éppen jól tud pénzt keresni, vagy éppen egy kiváló szólista cimbalmon, vagy klarinéton, vagy cellón, és mindenkinek ismerte azt a fajta gyengét, erősségét, de például azt is tudta, hogy kit miben kell segíteni, vagy mi a gyengéje, abba ő erősítette. Ha nem volt önbizalma, akkor tudott neki nagy önbizalmat is adni, ezért szerettek tőle tanulni. ha pedig valamelyik

0: Biztos te is láttad már azt a kulcstartót.
1: Igen.
0: Ami legendás, igen, mondjuk így, hiszen egy kulcsnak a végén volt egy nagy ilyen körte alakú, igen, kulcstartó féleség, ami a színházteremnek...
1: Fából.
0: Igen, fából.
1: Jó, kemény fából, igen.
0: Ami az egyik teremnek az ajtaját nyitotta, és hogyha esetleg valaki nem úgy viselkedett,
1: akkor az repült.
0: Az a fa kulcstartó, az kemény lehetett.
1: Igen.
0: De én azt hiszem, hogy megtanulták akkor a gyerekek, hát, hogy hogyan kell viselkedni. Igen. És valójában szükség volt rá.
1: Persze.
0: Nyilván lehet, hogy ezek a módszerek ma már nem divatosak, mondjuk így, mert akkor azért sokkal keményebb nevelést kaptak a gyerekek. Tehát, hogy nem volt mindegy, hogy milyen frizurával megy be, vagy hogy volt kivasalva, vagy kitisztítva a cipője. Pont azért ezekre is nagyon odafigyelt. Nem csak, igen, arra, hogy akkor kit milyen hangszere irányítson, hiszen ez is az ő sajátossága volt.
1: Igen, ő nem csak a zenébe nem engedett a 21-ből, hanem a nevelésből, a tanításból, a módszerből, amit ő felépített, abból sem engedett, hogy valaki nem volt, tegyük föl, éppen megborotválkozó. Hát ilyen, hogy egy nyakendő nélkül nem lehet venni próbára se. És hiába jött az a gyerek, tegyük föl Borsodból, vagy Szabolcsból, vagy éppen nagyon szegény családból származott. Lehet, hogy minden nap ugyanazt a nyakkendőt kellett fölvenni, mert nem volt másik. De akkor is kellett. És akkor is szépen kellett ülni a szépen, és a cipőnek ki kellett lenni tisztítva. És ebből sem engedett, mert tudta az, hogy ez is mennyire fontos és értékes dolog, amit beléjük kellett nevelni. Mert ha nem, akkor lehet, hogy atlétában mentek volna be, vagy éppen újatlan pólóba muzsikálni, vagy próbára. És ha ezt hagyja, akkor én azt gondolom, ez a fajta kultúra, ez a fajta értékrend, ez már mind hanyatlott volna.
0: Uh-huh. Ő nem ez fontos volt? Ezt.
1: Én azt gondolom, hogy föl ez a régi rendszerben, igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez mindig fontos volt, nézzük meg a régi 1800-as évek végétől kezdve a magyaros öltözetet, a cigány zenészeknek, utána jött ugye a smokingos öltözet, frakkos öltözet, amikor az uraknak muzsikáltak, királyoknak, hercegeknek, kávéházakban, palotákban. Aztán jött az együttesi öltözet, ami éppen tegyük fel a bőszáruink, vagy a parasztink, így lehet nevezni. Jött a mellény, és ezek mind azt a fajta értékrendet képviselték, ami a cigányzenéhez hozzátartozott. Most mondhatni azt, hogy jóformán egyikünk se szeret már piros mellényben muzsikálni, mert elmúlt a divatja, de régen természetes volt.
0: Sőt. Mindenki kékben akart muzsikálni, pontosan, hiszen a prémásoknak kék volt.
1: Pontosan, és az ember az büszkén vette föl, és hát az előbb, amit mondta, hogy visszatérve, hogy hát például a Rajkó környékén szerintem, akik ott laktak a 6-7 kerületbe vagy 8-ba, az mind tudta, hogy hú, ez a gyerek biztos a Rajkóba tanul, mert vitte a tokot, lóbálta, és föl volt öltözve csinoson, vagy ment a villamoson öltönybe, akkor az biztos, hogy tudták, hogy a Rajkóba megy, vagy megy előadás, igen, vagy éppen megy a fellépni valamelyik étterembe. És hát ennek megvolt a rendje módja, és én azt gondolom, hogy ez a fajta értékrend, ez nem csak a zenészeket nevelte, hanem a magyar kulturális réteget is. Akik ezt hallgatták, elmentek előadásra, mindegy, hogy a kongresszusi központba, vagy a hotelifjúságba, vagy étterembe, kávéházba, azok, én például velem még előfordult, hogy mentünk be este muzsikálni a Huszár étterembe, ahol zenéltem, és 6 órakor kezdtünk, ezt tegyük fel, 17:30 volt, és bementünk, és ott ült egy idősebb házaspár, csinosan fölöltözve, látszott rajtuk, hogy vacsorázni jöttek, és mentünk be, és akkor mondta a hölgy a párjának, ugye, aki valahogy ült az asztalnál, hogy hú, megjöttek a cigányzenészek. Hát látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, ugye, lehet, hogy éppen a tok nem is látszott a kezünkben, vagy az öltözőben volt, de attól látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, mert az embernek van egy megjelenés, egy kisugárzása, és vártak minket, és azt szerették volna, igen, várták a vacsorót, hogy eljátszunk nekik, zenéjünk nekik. Én azt gondolom, ez a fajta értékrend, ez a fajta tanítás, tudás, iskola, ez mindezt alakította, hogy az emberek régen egy nótaműsoron teltház volt, mentek egy előadásra, mentek egy zenésztől meghallgatni valamit, vagy hogyha bármilyen verseny volt, bármilyen előadás, akkor azt szívesen hallgatták, és vártak arra, hogy ők ezt hallják, és ott lehessenek.
0: Még egy picit visszakanyarodva, azért azt is meg kell mondani, hogy akik a Rajkóban tanultak, és ezt a fajta színpadi muzsikát elsajátították, hát tulajdonképpen alapot adtak még a 100 tagú cigányzenekarnak a megteremtésére is, hiszen jelenleg is, mai napig is, akik a 100 tagúban muzsikálnak, azoknak a többségük rajkós volt.

0: pontosan.
1: Tehát aki ilyen színpadi muzsikát játszik, azok mind onnan jöttek.
0: Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy az Állami Népi Együttes is a Rajkó zenekar volt, ez a kettő, de talán a Rajkó még jobban, még erősebb, nagyobb számban, akik ez a két zenekar együttes, akik a következő generációkat formálták, a következő együtteseket. Innen kerültek ki a legtöbb zenész, kerültek be ugyanúgy innen Rajkóból, ugye az Állami Népi Együttesbe a későbbi időszakban, már a 60-as, 70-es években ugye itt mondhatjuk a zenészeket, nem lehet rengeteg nevet sorolni, akik ugye az Állami Népi Együttesbe átmentek a Rajkóból, uh-huh. ott kaptak lehetőséget, és hát az mind rajkósok voltak. Aztán mentek Honvéd Együttesbe, uh-huh. Törekvés Együttesbe, egy csomó olyan zenekar volt, ami a 100 tagúból, ugye 80-as években megalakult a 100 tagú cigány zenekar, és hát ott is a 4 zenekarból állt össze a 100 tagú cigány zenekar, ami mai napig világhírű, és én azt gondolom, hogy abban az időben a legjobb zenekarokból állt össze, ugye az Állami Népi Együttesből, Honvéd Együttesből, Budapest Együttesből és a Rajkóból.
1: Budapesten Együttes.
0: Igen, igen, igen. Hát ezek legendás zenekarok voltak, akik olyan nevek köztük szerepeltek köztük, akik a számunkra is, meg hát a közönség számára ezek mind mai napig legendák.
1: Aztán jött a 80-as évek, és akkor már azért valahol érezhető volt, hogy a cigányzene az nem feltétlenül már az aranykora irányába tart, hanem inkább abból kifelé. És nyilván számos nagy muzsikus dinasztia gyermekei is, illetve hát a szülők úgy döntöttek, hogy esetleg a gyereket nem feltétlenül a cigányzenére tanítatják, hanem akár elmentek a jazz, illetve a klasszikus zene irányába. És hát jött a rendszerváltás, rendszerváltozás. És akkor halt meg abban az időben, 1990-ben Farkas Gyula is, a nagypapád, a Rajkó atya. Tehát az egy egészen másfajta időszak volt. Hogy látod a 90-es éveket?
0: Hát én azt gondolom, hogy a Rajkó és ez a fajta iskola életében egy nagy törés volt, amikor a nagyapám már sajnos nem volt. Elment közülünk. Én azt gondolom, hogy az előző rajkós iskolai felvételiknél hát tömeges jelentkezések voltak, és igen. sorban álltak a gyerekek, és a szülők úgy szintén, hogy hallgassák, hogy a gyerekük felvételizik, és a rajkóba készültek, mindegy, hogy milyen hangszeres
1: több
0: volt.
1: Több napig tartott egy felvételi. Pontosan, több százan mentek.
0: Pontosan uh-huh. több száz jelentkező volt, és hát a 8-10 évestől a 15 évesig uh-huh. jelentkeztek mindenhonnan, az egész országból. És hát ahogy is megtudták, hogy május elején ugye meghalt a nagypapám, május 12-én, utána volt azt hiszem pont a felvételi a Rajkóban, és hát egyszer csak alig mentek el a gyerekek felvételén. Ez egy nagy törés volt a Rajkó, mint iskola életében is.
1: Na de akkor viszont ez tényszerűen mutatja, hogy a nagypapád miatt mentek kevesebben, nem azért, mert rendszerváltozás volt.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az ő neve, az ő tudás egy olyan uh-huh. garancia volt a Rajkóban, ami, uh-huh. ami, hogyha tegyük fel, mai napig élne, akkor ez mai napig működne olyan szinten a Rajkó, mint ahogy működött. De sajnos nem is. Ez egy nagy, nagy hiányosság, én azt gondolom maga a cigányzenészek körében és ebben a rétegben, hogy hát nincsen, aki ezt a fajta műfajt hasonlóan tanítsa, vagy éppen ezt a fajta rendszer tudja tovább vinni, tovább tanítani, és a fiataloknak egy olyan képzés legyen, amit ő tudott adni, meg hát ez iskola tudott adni.
1: Habár abban az időben alakult át a Rajkó zenekar egy hivatalos iskolai képzésé tulajdonképpen. Igen, igen. Ott is volt több neve, most igen. végül is Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, ami tulajdonképpen még mindig a cigányzene fellegvára, és még mindig az egyetlen olyan iskola, ahol lehet a cigányzenét iskolai keretek között tanulni.
0: Igen.
1: Ez nyilván azért ment tovább valamilyen formában, csak nyilván lehet, hogy már nem egy olyan ikonikus alaknak a vezetésével, a művészeti vezetésével, mint a nagypapád. Tehát az 1990-es évektől ott nyilván megváltozott sok minden. És aztán, ha jól emlékszem, 97-ben került oda Gerendási István az iskolának a vezetésének az élére, illetve a Rajkó zenekarnak az élére. A vezetését akkor ő látta már el. Tehát egy zenekarnak a menedzselése a 90-es években azért az egészen más,
0: igen.
1: mást igényelt, mint mondjuk a rendszerváltás előtti igen. időszakban, amikor volt egy...
0: Igen. Ezek, én azt gondolom, ez egy három időszakra lehet osztani, hogy például a rendszerváltás előtt egy teljesen másfajta igen. rendszer, egy teljesen másfajta felépítés működött. aztán jött a rendszerváltás, utána is teljesen más volt. Én azt gondolom, akkor volt talán a legnehezebb, mert nagyon sokan nem is tudták, hogy mihez, hogyan kéne ehhez nyúlni, kezdeni, mit lehet ezzel, honnan kellene erre forrást találni, ugye már nincsen a kis ebben az időszakban, és mi az, ki az, aki ezt éppen propagálni, vagy éppen menedzselni tudja ezt a fajta iskolát.
1: És a zenekart külön.
0: Maga a zenekart, és ugye hát minden megváltozott. És hát a mostani korszak, ez megint egy más világ, én azt gondolom, megint egy másfajta korszakot élünk. Úgyhogy ez a három korszak, ami én azt gondolom egyik sem volt könnyű, de hát talán a 90-es évek előtt, rendszerváltás előtt talán volt a legkézenfekvő, legkönnyebb, legadottabb maga a Rajkónak, maga a tanulásnak ez a fajta időszaka. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen iskolát és egy ilyen zenekart összetartani, és úgy képezni a fiatalokat, hogy ez értékálló tudást és sikereket eredményezzen, ez egy nagyon nehéz és nagyon kihívó feladat. De én azt gondolom, hogy nem csak az iskolán múlik, vagy múlott ez a fajta hanyatlás, hanem azt gondolom, hogy az a fajta nyitott világ, ami beköszöntött a 90-es évek után, az egy olyan zenei más világot hozott, ami mai napig megtett eredményét, és én azt gondolom, hogy nem jó irányba. Mert az a fajta értékrend, az a fajta tudás, az a fajta szemlélet elmúlt. Más lett, van, de másféle módon, más megjelenésben, és hát én azt gondolom, hogy akik még abban fölnőttek, és abban még volt részük tanulni, én azt gondolom, hogy az mindnyájunknak hiányzik, vagy éppen azt keresjük, azt várjuk. Hát én azt gondolom, hogy zenésznek nem csak az a siker, amikor megfizetik, hanem először nekünk kell a siker. Kell az, akiknek tudunk muzsikálni, kell az, aki ezt értékeli, kell az, aki ennek tapsol, mert előadtunk valamit, be szeretnénk mutatni, bemutatjuk azt, amit tudunk, amit szeretnénk, hogy a közönség, vagy éppen az érdeklődő érezze, hallja, és átélje azt a fajta zenei élményt. Aztán jön az, hogy persze megkapjuk érte a fizetést, és az egy dolog. De én azt gondolom, hogy az a fajta értékrend, ami akkor volt, hogy fantasztikus nagy sikerek, elismerés, újságcikk, egyik napról a másikra meghívások tömkelege itthon és külföldön, nemzetközi porondokon, ez sajnos elmúlt. Úgyhogy ez egy nagy cifájdalom.
1: Most térjünk át egy picit a te életedre, hiszen ezt is szeretnénk egy kicsit kibontani. Mikor fogtál először kezedbe hegedűt, és ki volt az első mestered?
0: Azt gondolom, hogy a 6 éves lehettem, amikor apukám, meg hát ugye a bátyám már akkor hegedült.
1: Szomorapál.
0: Igen, Szomorapál a bátyám. Testvérem, ketten vagyunk testvérek. És hát őtől láttam legjobban ezt a fajta műfajt. Ő már 5 évesen a Rajkóval színpadon muzsikált, úgyhogy volt kitől mit látni. De hát én azt gondolom, hogy olyan 6 évesen kezdtem el hegedülni. Akkor még elég játékos voltam, és nem tudott se a nagyapám, se apukám úgy befogni tényleg a zenére, mint ahogy szerettek volna. És később a nagypapám, a Szomora Kálmán nagypapám kezdett el tanítani cimbalmozni. Ő is tanított egy darabig cimbalmozni, aztán a Gyula nagyapám egyszer csak, amikor tanította a bátyámat, akkor úgy valamit észrevett, hogy hallott valamit, és akkor azt mondta, hogy holnaptól hegedűs leszek.
1: Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prímás volt a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk a beszélgetésünk második részében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádiódik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Sinyi.

0: Nem csak romáknak, rólunk neked. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson, a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszer karbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Pótlóbuszjára Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 2-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Szomora Zsolt prímás a mai vendégem, aki mesél nekünk az életéről, szakmai sikereiről és nagypapájáról, Farkas Gyuláról, a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságáról. Tartsanak velünk ma este is!
4: Most térjünk át egy picit a te életedre, hiszen ezt is szeretnénk egy kicsit kibontani. Mikor fogtál először kezedbe hegedűt, és ki volt az első mestered?
5: Hát azt gondolom, hogy a 6 éves lehettem, amikor apukám, meg hát ugye a bátyám már akkor hegedült.
4: Szomora Pál.
5: Igen, Szomora Pál a bátyám. Testvérem, ketten vagyunk testvérek. És hát őtől láttam legjobban ezt a fajta műfajt, ő már 5 évesen Rajkóval színpadon muzsikált, úgyhogy volt kitől mit látni. De hát én azt gondolom, hogy olyan 6 évesen kezdtem el hegedülni, de akkor még elég játékos voltam, és nem tudott se a nagyapám, se apukám úgy befogni tényleg a zenére, mint ahogy szerettek volna. És később a nagypapám a Szomora Kálmán nagypapám kezdett el tanítani cimbalmozni. Ő is tanított egy darabig cimbalmozni, aztán a Gyula nagyapám egyszer csak amikor tanította a bátyámat, akkor úgy valamit észrevett, hogy hallott valamit, és akkor azt mondta, hogy holnaptól hegedűs leszek. És akkor...
4: Neki ehhez nagy érzéke volt, igen, hogy kiválasztotta, hogy melyik az a hangszer, ami a gyerekekhez illett. Igen. Akkor az nálad is így volt.
5: Igen, valahogy valami, bátyámat tanította valamire, valamelyikszek, és akkor kérdezett tőlem valamit, kérdezett tőle, és én megválaszoltam.
4: Aha.
5: És akkor kérdezett tőlem, hogy te honnan tudod? Hát nem tudtam válaszolni, hogy honnan tudom, mert láttam, hallottam, valahogy jött.
4: Persze.
5: És akkor befogott hegedűre, és én csak 2 évet tudtam tőle tanulni, és hát utána tudtam, amikor más sajnos ő nem volt, akkor mentem a Rajkóba, úgyhogy ott játszottam 1 évet, tanultam 1 évet, akkor még a Mészáros Tivadar volt a tanár.
4: Akkor ő vett el.
5: Igen.
4: Nagypapád Farkas Gyula mit tanított neked abban a 2 évben?
5: Hát én azt gondolom, a legalapvetőbb hegedülést kezdte el velem tanítani. És hát kottát természetesen tanított kézről is, de inkább a kottát kezdte el velem fejleszteni, és meg a szolfést. Szolfés zeneelméletet. Ezeket kezdte nekem tanítani. És hát apukám volt, aki a legelső nóta is csárdás blokkot jóformán megtanította velem, úgyhogy ez először még nekem is új volt, mert hát az ember 10 évesen másképp nyúl a hegedűhöz, mint akinek már 5-6 évesen jött az a fajta tudás, és az a fajta hegedülés, ami gyereknek kialakult. Én ugye egy picit később kezdtem, és akkor hát ez így alakult ki. De én nagyon szerettem tőle tanulni, mert velem is szigorú volt ugyanúgy, meg hát elkezdve, hogy azért a többiek, akik jártak hozzá tanulni, azok ismernek mindig, és mai napig mondják, hát rossz gyerek voltam. És ott tettem keresztbe, ahol csak lehetett. De amikor már az ember egy kicsit is észhez tért, akkor próbáltam azt a fajta értékrendet, tiszteletet megadni neki, és hát úgy tanulni, ahogy kell. De nem volt könnyű. Nem volt könnyű, mint unoka sem.
4: Persze, ilyenkor más a kapcsolat, tehát ez sokkal nehezebb ilyenkor.
5: Persze. Hát volt, amikor anyukám is feszekedett vele, hogy hát ne ilyen szigorúan, mert hát, de ő neki nem az unokája voltam, hanem egy tanítvány, akivel ugyanúgy próbált nézni, és ugyanúgy próbálta vele nevelni, vagy éppen átadni azokat a dolgokat, amik fontosak voltak. Persze egyszer ment könnyebben, egyszer nehezebben, de ezek nehéz időszakok voltak. De én mindig valahogy örömmel tanult tőle az ember. Persze volt sírás is a vége.
4: Aha, jó, hát.
5: Persze, hát az anélkül nem maradt el. De igenis, ezek olyan időszakok, ami azt mondom, hogy bárcsak élne még, és bárcsak itt tudnál én is, bárcsak még mai napig tudnánk tőle tanulni. Én azt gondolom, akkor nem itt tartani ez a műfaj.
4: Anyukád mit mesélt nagypapádról? Szigorú volt vele is?
5: Ő velük nem volt szigorú, nekem azt mesélte. Ugye hát anyukám még 3-an voltak nővérek, és nem volt szigorú velük, nagyon szerette őket, mind a 3 lány lett, ugye várt egy fiút is, úgyhogy valamelyik gyereke majd fiú lesz, de mind a 3 lány lett, és hát inkább ezért örült a bátyámnak, ugye amikor megszületett az első fiúnoka, ő rá nagy hangsúlyt fektetett, és hát tényleg nagyon ügyes volt.
4: És akkor egyből be is vitte a Rajkó zenekarba.
5: Igen. 5 évesen már mondjuk el, tévéfelvétele volt, ugye. És hát nagy sikert aratott, de én azt gondolom, hogy anyukám, amikor mesélte azt, hogy ő velük hogy bánt, akkor ő egy nagyon szerető apuka volt, ő velük nem volt ez a fajta szigor, mint az ő tanítványaival, de nem is fektetett rájuk nagy hangsúlyt, mert tudta azt, hogy a nagymamám, ugye a felesége, az megadja az otthoni családi légkört, azokat a fajta fontos dolgokat és szerepet viszi, ami az ő dolga, mint egy anyának, és hát egy olyan feleségnek a dolga, aki tudta azt, hogy az ő férje reggel a Rajkóban vagy állami népi együttesben hazament, megebédelt, evett, és utána már jöttek a gyerekek és tanított estig. Aztán még este még hangszerelt, vagy éppen éjjel, hát én emlékszem, egy gyerek voltam, volt úgy, hogy arra ébredtünk meg, hogy fölkapcsolta a villanyt, akkor ott aludtam a nagypapáméknál, és ezért bejutott valami, és leütött 2 hangot a zongorán, és elkezdett partitúrát írni, hajjal 3 óra, akkor már eszébe jutott valami, szóval őnek ez volt a fontos. A lányaival pedig nem volt különösebb olyan zenei sem tanítása, sem pedig olyan szigorú életvitel, amit ő a gyerekekkel vitt, hanem azt a lányoknak azt meghagyta, azt a fajta lányos apa kapcsolatot.
4: Azért a lányok akkoriban nem minden esetben tanultak zenét, tehát sőt, nagyon kevés volt tulajdonképpen a rajkósok között is, akik nőként valamilyen szerepet kaptak.
5: Igen, igen.
4: Akár primási szerepet. Voltak természetesen,
5: voltak páran, igen.
4: De hát nem volt divat ez.
5: Igen, igen. Hát azért az éjszakában, meg hát a zenei körben azért egy lány, hogyha tanult zenélni, azért féltették a szülők.
4: Persze.
5: Más világ volt, és de én azt gondolom, akik ott tanultak, és tényleg zenészek lettek belőlük, fölmondta a Horváth Zsuzsa nénit, vagy a Lendvai Mariant, ugye a Csócsi Jenő bácsi feleségét, ők akkor a Csikós Marika nénit. Hát ők ugye olyan közegben nőttek fel, ugyanúgy, mint egy fiú, ők ugyanúgy gyakoroltak, tanultak, elvárta tőlük, tanította őket, és szigorúan ugyanúgy nem volt különbség, hogy lányú, akkor te most ne gyere meg, hát nem baj, nem volt pardon nem volt a zenébe, sok minden volt, de pardon nem. Aztán ő belülük tényleg hát egy világot járt muzsikus lett. Hát a Zsuzsa néni is bejárt az egész világot, itthon legjobb helyeken muzsikált, kimondottan egy jó primás volt, jó muzsikus volt, zenekarokban játszott, jó zenekarokban, vagy zenekarok élén állt, és hát mindenki szerette, és elismerte, mint muzsikus, nem csak egy nőt, aki úgy voltak, vagy hobbiból muzsikál, hanem ő tényleg profi muzsikusok lettek.
4: Neked milyen élményei vannak a Rajkó zenekarból, amikor egy évet ott játszottál? Igen. Akkor voltál 12 éves, ugye?
5: Igen, igen. 14 éves voltam. Uh-huh. 14 éves voltam, amikor bekerültem egy évet. Én a Mészáros Tibi bácsitól tanultam még, a Nyári Laci bácsi volt még ott egy rövid ideig, én amikor ott voltam, meg a Kovács Árpi bácsi. Még ő is tanított ott. És hát volt szerencsé mind a hármuktól tanulni egy keveset, de én azt gondolom, hogy a Mészáros Tibi bácsi volt az, aki próbálta hasonlóan vinni azt a fajta tudást, azt a fajta értéket, azt a fajta rendet, szigort átadni. Ő is ugyanúgy figyelt arra, ki viselkedés, öltözködés, hogyan, miként adom elő azokat a dolgokat, hogyan tanulom meg. És hát őtől tanultam egy évet, és hát próbáltam abban a Rajkó szellemben tanulni, amit otthon láttam, és hát a nagypapámtól, de én azt gondolom, az ő zenei nagysága és emberség az már nagyon hiányzott onnan. Az már nem ugyanaz volt, mint amikor ő ott volt, és ezt azt gondolom, hogy a rajkósok is így gondolták, így érezték, de
4: az egy új időszak volt a Rajkó zenekar és az iskola életében is.
5: Igen, igen.
4: Ez kétségtelen.
5: Akkor formálódott, akkor alakultak át sok minden, például ugye, hát ez 90-ben volt, ugye? És pont az az időszak volt az, amikor ugye a nagyapám sem volt már, rendszerváltozás is megtörtént, lehetőségek is mások voltak, ugye? És hát ugye nem jött az a fajta új generáció az iskolába tanulni, akik ezt tudták volna továbbvinni, úgyhogy egy teljesen más időszak kezdődött. Én még örültem azoknak a régi nagyoknak, tegyük fel, akik a bátyámmal együtt voltak rajkósok, azért én ismertem őket, az idősebb korosztályt, és hát ők mind tudták, hogy ő a nagyapám volt ugye az ő tanáruk, meg hát a bátyámat is ismerték, és ez egy élmény volt akkor is. De én azt gondolom, hogy ez mai napig megmaradt, akik rajkósok voltak, azok ugyanígy vesznek engem, ugyanígy nézünk egymás, hogy rajkós volt, vagy éppen én a Gyula bácsi unokája vagyok, és én azt gondolom, hogy ez megmaradt, ez egy élmény volt.
4: A Rajkó után a 100 tagú cigányzenekarban is muzsikáltál. Az nyilván egészen más volt.
5: Annyiból volt más, hogy az nem egy iskola szintű zenekar volt, hanem inkább egy profi zenekar. És én azt gondolom, hogy ott sokat tanultam, ugye a bátyámmal voltam ott, ő primásként volt, én pedig elsőegedűsként. Ugye, és hát ott 9-10 éves korától ő már mint primás játszott. És hát akkor is megvolt ez. Ez nem halványult ez a dolog, amiről most az előbb beszéltünk, mert ott is abban az időben is talán 80-90% rajkós volt. És hát akármikor mentünk előadásokra, külföldekre, a bátyám ott volt a Boroslaj és bácsival a Margit kertben tanuló abban az időszakban, és akkor együtt ültünk a buszon, Lajos bácsi mindig mesélt nekünk, hogy mik voltak régen az államiból, hogy viccet lőttek egymással, nagyapámmal, vagy mit, hogyan gyakoroltak, mit, hogyan álltak a zenéhez. És ezek a sztorik, ezek megmaradtak, mert ez a fajta szellemiség, azt gondolom, a száztagúba is ment tovább. Ez azért, mert egy másik zenekar volt, éppen nem Rajkónak, hanem száztagúnak hívták, ez ugyanúgy megmaradt, ugyanúgy az a fajta igényesség, ugye hát rengeteg nagy név volt ott, Boros Lajos bácsi, mai napig a Csócsi Józsi bácsi, de hát abban az időben ugye hát számos nagy primás és olyan zenészek voltak, akik azért ország példaképei voltak és égkövei, mai napig a példaképek, de én azt gondolom, hogy meg hát Berki Laci bátyámat meg kell említenem, hogy olyan nagyapámnak elsőnök öccse volt, és hát ugye az Állami Népi Együttesben ugye ő volt utána primás zenekarvezető, meg hát ő is ugye partitúrától kezdve mindent hangszerelt, saját szerzeményei voltak, amit az Állami Népi Együttesben, meg hát a száztagúban is felhasználtak, és én azt gondolom, hogy ez a fajta örökség, ez mentő rajtuk keresztül is tovább. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy amit a például a Lajos bácsi, amit muzsikált abban az időben, bármelyik zenekari számot, vagy éppen szólót muzsikált, vagy éppen egy nótablokot, vagy egy dankónótát, az a fajta tudás, az a fajta örökség, amit ők megtanultak az osztályban, Rajkóban, együtt végigvittek, az ment a száztagúba is tovább. És a száztagú szerintem ezért tudott egy ilyen fényes karriert befutni, mert ez a fajta értékrend, ez mai napig él náluk. És ez megmaradt. Ezt vitték tovább, azt a fajta előadásmódot, azt a fajta tudást, azt a fajta igényességet. Lajos bácsi is nagyon, nagyon odafigyelt, hogy a zenekar hogy szólalt meg. De hát ő egy olyan egyéniség volt, hogy kiment a színpadra, és ugye síri csend lett. Szóval én azt gondolom, hogy ezt nem lehet tanulni, tanítani mai világban. Már ők ezek a nagy művészek voltak, de hát például Berki Laci is ugye kiment a színpadra, és hát ott olyan fegyelem és rend volt, meg hát olyan koponya volt mondhatni, ugye, aki mindennel tisztán volt, hangszerekkel, partitúrával, szólamokkal, stímekkel, és hát ő tanította be a zenekart abban az időben. És hát volt elvárás igény. És ő ezeket ugyanígy önzetlenül reggel, éjjel, este tanított, kottákat hangszerelt, mentő is, ugye, hogy az Állami Népi Együttesbe próbára jártak előadásra, és ment haza is a zenekarnak, hangszerelte meg a legkülönbözőbb zenekari számokat. És hát ez az igényesség, ez én azt gondolom, hogy mai napig megvan.
4: Milyen élményt adott neked a Honvéd együttesben való játék, hiszen ott is sokat muzsikáltál?
5: Igen, hát 99-ben kerültem a Szalai Anti bácsi zenekarába, 2004-ig.
4: Azt jelenti, hogy akkor voltál 22 éves, jól számolom.
5: Igen, igen. Uh-huh. 21.
4: Uh-huh.
5: 21. És azt gondolom, hogy hát ez egy nagyon, nagyon jó minőségű és egy profi zenekar volt. Én amikor oda kerültem, akkor ha jól emlékszem, 12-13 tagú volt a zenekar. És hát egy nagy öröm, nagy kihívás volt ott játszani, meg hát egy olyan zeneműveket játszottak, amiket én előtte nem játszottam, vagy éppen csak hallottam róla, vagy éppen a zeneműveknek a szerzőit ismerte az ember, de nagyon-nagyon nagy zenei repertoárral is rendelkeztek, és nagyon igényesen muzsikáltak. Mm-hmm. És először első hegedűsnek kerültem be, aztán elment a mások hegedűs kollega, és úgy kerültem a tercólamba, és hát ott is fel kellett kötni a gatyát, kellett mit tanulni bőven, mert hát volt népi zenekari műsor, operett műsor, zenekari számok, mindenféle műsorokra készült a zenekar, meg hát hatalmas repertoár volt a Honvéd együttesnek, és hát az Anti bácsi is egy maximalista, egy borzalmas, igényes, és rendis, és az a fajta értékrendet képviselő primás és zenekarvezető volt, aki ugyanezekben az erényekben bővelkedett, amikről beszéltünk. Rendfegyelem, tudás, minőség, ezért nagyon fontosak voltak. És hát itt is a nagy részét is Rajkós volt mindenki a zenekarnak, és hát itt is öröm volt játszani, mert hát rengeteg olyan zeneszámot játszottunk, amiket például mondok egy példát, először amikor játszottuk a Ördög lovasnyitányt, én nem játszottam, nem hallottam azt a számot soha. Erkelnek a műve, és a nagyapám hangszerelte. És amikor sose felejtem el, ott voltak ott, de nem volt ráírva, hogy ki írta és ki hangszerelte, akkor kérdeztem szegény Fehér Laci bácsi klarinétost, ugye, aki sajnos már nincs köztünk, nagyon szerettem őt, nagyon kiváló barát és fuzsikus volt. hogy hú, de jól szól ez a szám, ki írta ezt? Ott a zenekarban ülni, egy ilyen 13-14 tagú zenekarban, az úgy megszólalt, hogy az embernek a füle ketté állt. És hogy annyira magyaros és egy jó mű. És hát mondták, hogy ki zeneszerző, de hát mondták, hogy hát a nagyapát hangszerelte. Szóval ott is visszaköszöntek ezek a dolgok, de lehet ez egy lipszrapszódia, vagy éppen egy cigány fantázia, mert ott is a műsoron ment, ugyanúgy mi most is a Szászagú cigány zenekarban. És például azokat a műveket is, amit egyszer megírt, tegyük föl, legyen az a cigány fantázia, azt a Honvéd együttesre konkrétan másképp hangszerelte meg, a Szásztogóra is másképp hangszerelte meg, vagy a Rajkóra is.
4: Mi lehet ennek a titka? Egyszerű beszélt egy riportban arról, hogy nem mindegy, hogy hogyan tesszük föl, ugyebár a harmóniákat.
5: Igen, mögé kell nézni.
4: Igen, mögé kell nézni, fontosan, igen, ezt mondta. Te belelátsz a titokba?
5: Te tudod? Hát azt gondolom, hogy nem, sajnos nincs meg nekem ez a megfelelő tudásom és tanultságom, de én azt gondolom, hogyha tegyük fel, ugyanúgy elvégeztem volna egy legmagasabb iskolát, én akkor se tudnám ezt.
4: Neki valami egyedi látásmódja volt, tehát ez nem csak egy egyszerű hangszerelés.
5: Pontosan.
4: Ő nagyon tisztában volt azzal, hogy a cimbalomnak mi hogy szól jól, a nagybőgőnek mi hogy szól jól. Most a cimbalomot nem minden hangszerelő ismeri olyan jól, mint például.
5: Pontosan, persze. Hát ő neki nagyon nagy előnye volt az, hogy ő nem csak tudta a hangszereket, hogy miként, hogyan kell megszólaltatni, hanem azt is tudta, hogy éppen hol szólnak jól azok a hangszerek, vagy éppen

0: és reakciós réteg, tehát egyáltalán is kell velük foglalkozni, és az, hogy cigányzene az egy reakciós jelenség. De aztán mégiscsak fordult a kocka, rájöttek, hogy azért ennyire egyrészt nem lehet a közönség igényel szembe menni, mert az emberek hiányolták a cigányzenét a rádióból, az életükből, és akkor rájött a párt arra, hogy föl tudják használni ezt azért. És mögé álltak, és hát ez is egy nagyon hosszan mondható történet, de a lényeg az, hogy akkor jött egy második aranykor. És az ő, a Lakatos család ennek egy különösen hát szárnyaló példáját mutatja, mert ugye a Sanyi édesapja, Lakatos Sándor lett a rádió népi zenekarának a vezetője, és ő egy hatalmas karriert futott be ezekben az években.
1: 1951-ben alakult meg az együttes, akkor került a papa oda a rádió népi zenekar élére.
0: Igen.
1: Ez egy különleges.
0: Igen, még mielőtt ebbe belekezdeni, tehát csak hogy az ívet végig vezessük itt, tehát ez egyfajta aranykor volt, amiben a Sándor is bele tudott nőni, és ez tartott gyakorlatilag a rendszerváltozásig. És azért mondtam az elején, hogy ez egy külön fejezet, mert ott van valami óriási törés. Tehát egy hatalmas törés, és egyfajta zuhanás.
2: Erre térjünk vissza még egy picit külön, mert ez egy nagyon izgalmas fejezete a cigányzene történetének. Beszéljünk inkább az aranykoráról, az 50-es évekről. Hogy indult édesapjának a karrierje? Hiszen nincs olyan szerintem, a cigányzene szerelmesei között biztos, hogy nincs, de szerintem Magyarországon sincs, aki ne hallott volna a Lakatos Sándorról és zenekaráról, a népi zenekaráról, hiszen akkor a népszolgálatába állították.
0: Minden délben. Ugye a jó ebédhez szól a nóta.
2: Pontosan
0: így van. Mindenki ismerte.
1: Ez magába véve tud, onnan indult ki, hogy amikor az édesapám már prímás lehetett egyáltalán, tehát életkorából kifolyólag, akkor következett be az államosításnak a korszaka. Akkor ő a német étteremben muzsikált, és azt mondja, hogy pár ember megjelent az étterembe, oda mentek a pénztárgéphez, tulajdonosnak megkérdezték, hogy melyik a kabátja, vegye fel, és a viszontlátásra. Itt ért véget ez a bizonyos része a dolognak, ennek az aranykornak, mert akkor, mikor ő 1951-ben elnyerte a rádió népi zenekarának a vezetését, mert pályázni kellett egyébként. A Rákosi nagyon szerette volna, hogyha Toki Horváth Gyula kerül a rádió zenekar élére, de a Rázsika bácsi, aki a művészeti vezető volt, tudja, akkora ember volt, hogy amikor jó kedve volt, akkor a csellót vette föl, és azon hegedült. Na kérdez, 190, vagy nem tudom hány centis ember volt. Hát én arra emlékszem, tudod, hogy kisgyerek voltam, és bekopogott valaki az lakásunk ajtaján, és én nyitottam ajtót, és egy ilyen torony méretű ember állt az ajtóba, és megkérdezte tőlem, hogy Sanyika, itthon van a édesanyád? Mondom, hogy na, akkor légy szíves, szóljál neki. Hát anyu jött, azt a Mariska, van egy fontos megbeszélésünk, bejött, leültek a konyhába, szóval figyelj ide, holnap van a rádióban a pályázat meghallgatás. Én azt akarom, hogy a Sándor legyen ennek a zenekarnak a prímása, de ahhoz az kell, hogy egyáltalán eljöjjön. Mert jelen pillanatban a férjed minden álló étterembe akar muzsikálni, ami nincs. Se kávéház, se étterem, semmi nincs. Úgyhogy létszeres intézkedj, hogy a Sándor holnap 10 órakor megjelenjen a rádióban. Hát anyám intézkedett, mint hogy látható volt, hogy hát apu elnyerte az állást, és ezekkel azt lehet mondani, hogy a Zsiga bácsi volt az első, akinek alkalma volt egy ilyen együttest megalapítani. Tehát azt lehet mondani, hogy az országnak a krémje, muzsikus krémje kerül be ebbe a 16-18 emberbe mindenféle hangszeren. Tehát ő volt az első, akinek alkalma volt válogatni. És hát ő alaposan szépen összeszedtem, hát mit mondjak neked, 51-ben megalakultak, és 1952-ben egy világversenyen meg

0: nyerték a Charles Cross Akadémia hanglemez nagy díját. Egy éves együtt muzsikálás után már. Tehát ki elképp a zenekart azt az aranycsapathoz, a foci csapathoz hasonlították egyébként kvalitásban, meg hát muzika. Hát csodálatos emberek voltak. Lukás Pista bácsi volt a cimbalmos, a klarnétosok, a vadász, a burka, a Fátyol József, hát minden hangszeren csodálatos emberek muzsikáltak. Na most itt egyetlen egy probléma volt, a kultúr, hogy is mondjam neked, irányvonal, ami megtiltotta azt, hogy magyar nótát és csárdást muzsikáljanak. Ádám Jenő professzor volt a rádiónak akkori felügyelője, és kérlek szépen, hát talán azért, mert ugye a nemzeti vonal a magyar nótában benne volt az, hogy magyar, ugye? Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mivel tényleg úgy tekintettek a romákra, a muzsikusokra, hogy kiszolgálták a gentri világot, és kérlek szépen a biliárdasztallal együtt az ablakon kidobták a muzsikusokat is. Tehát gyakorlatilag ők 1951-től egészen a megszűnéséig az együttesnek népdalokon és verbumbosokon kívül más nem muzsikálhattak. Akkor jött ugye a Csámpaibó bácsi, a Lakatos, de akik elkezdtek ezeknek a zenekaroknak komponálni. Meg hát ugye elővették a régi bihari Csermák, Lavotta, Rózsavölgyi műveket, ugye, újra kutatták, és a Zsivó bácsi újra hangszerelte ezeket, és csodálatosan szóltak ezek a muzsikák. Elvégre, ha belegondolsz, akkor ez a rádió népi zenekar olyan kvalitásban szólt, mint egy nagyon, de nagyon jó kamara zenekar. A hangzása, tudod, mivel hát ugye gyakorlatilag ezek a verbunkosodok, ezek klasszikus értékkel rendelkeznek. Egy bihari verbunkos, az van egy olyan, mint akármelyik Liszt, vagy akármilyen más nagy zeneszerzőnek a művével felérő kompozíció. Értékben is, alakjában is, formátumában minden. És egy cigány zenekar, amikor ehhez hozzányúl, akkor nyugodtan lehet úgy szólni, mint egy kamarazenekar. Úgy a hangszerelése miatt is. Na most ez a zenekar, ez teljesen tökéletesen ezt meg tudta valósítani. Persze akkor alakult másik három nagy zenekar is, ha emlékszel, ugye az Állami Népi Együttes, a Fővárosi Népi Zenekar, ott a Kozák Gábor József bácsi volt a vezető primás, és a belügybe a Járókas Anyi bácsi volt. Az Államinál a Boros Lajos volt. Tehát ez a négy együttes vitte a szakmát tovább, hogy úgy mondjam neked, hogy egyáltalán muzsikusok valamiből meg tudjanak élni. A többi muzsikus azoknak sajnos egy más foglalkozást kellett akkor választani.
1: Tehát erre az időre jellemző még az, hogy megalakult a Rajkó zenekar is, ha már itt Csámpai volt is, 52, igen. Ha már itt Csámpai volt is megelmítettük, és akkor persze itt Farkas Gyulát se hagyjuk ki, hiszen ő volt
0: van, az. Igen, Gyula bácsi, így igen. Van.
1: És nagyon izgalmas történetek vannak egyébként a Rajkóból is. Erre a Állami Népi Együttes és a rádiózenekarnak a történetére kimondottan emlékszem is, hiszen ez is egy fejezet volt, amit felolvastam itt a rádióba, és szinte szó szerint így hangzott el, hogy én ezt most éreztem, akkor felolvastam. Igen. Izgalmas igen. Időszakok. De hát ez tulajdonképpen valamiféle párhuzamot jelent azzal az időszakkal, amikor a rendszerváltozás vagy rendszerváltás körüli időszak volt, hiszen akkor is számos muzsikusnak megszűnt a munkahelye.
0: Igen, de igen. Annyiban különbözik a dolog, hogy akkor hatóságilag volt megtiltva. Tehát be volt tiltva. Itt viszont egy életforma változás okozta ezt a nagyon nagy törést, méghozzá azért, én véleményem szerint, hogy a cigány zenekarok és a cigány zene, tehát ez az éttermi vagy kávéházi, vagy nevezzük, hogy nem tudom, hogy nekem cigány zene továbbra
1: nekem is. Nekem
0: is,
1: igen.
0: Nem szakszerű a kifejezés, mert nem kannával, Stradivári kannával adjuk elő a dolgokat, De hát Istenem, hát ez más. De az volt a legnagyobb probléma, hogy mivel mi be voltunk skatulázva az étterem világába, tehát magában az a műfaj, és amikor 6 millió ember nem tudta megfizetni a magyar vendéglátást, mert bekövetkezett egy ilyen időszak, hogy egyszerűen magyar családok nem tudtak elmenni megebédelni, vagy megvacsorázni egy étterembe, és abban a pillanatban az élő zene feleslegessé vált. Hisz egy külföldi, aki ellátogatott Magyarországra, az nem tudja, hogy egy paprikás krumplinak milyen ízének kell lenni, és azt sem tudja, hogy milyen volt egy étterem élőzenével. Mert már ő abban nem találkozott. A magyar közönség meg nem, azért nem hiányolta, mert nem vett részt az étterem világába.
1: Ez egy szörnyű időszak volt a cigányzene történetében, és hadd kérdezzem most dr. Szokoszki Ágnest, mint a Szegedi Tudomány Egyetem Pszichológiai Intézetében töltött éveire hivatkozva, hogy mit gondol erről, hogy milyen érzés lehetett egy olyan zenésznek, aki egész életét a tanulással, a zenéléssel töltötte. Hirtelen jött egy olyan időszak a 90-es években, amikor egyszerűen muszáj volt pályát módosítania, hiszen nem tudott megélni már a korábbi munkájából, hivatásából. Igen. Nem is szakma, ez hivatás, igen, elhivatottság.
2: Ez egy megsemmisítő érzés, egy totális egzisztenciális krízis. És ugye ez nem csak a zenészeket érintette, hanem a zenészek családját, és ezen keresztül pedig a kultúrájukat, tehát az egész szubkultúrát, amit fenntartottak. És ebben ez, ami úgy tűnik, hogy menthetetlenül valahol elveszett, hogy nincs meg az a folytonosság, ami addig még a nehézségek ellenére is megvolt. Tehát ahogy nagyon jól elbeszéli Sándor ezt a szakaszát is az ő családjának is az életének. Ugye, tehát amikor egy zenekart például, vagy egy primást meghívnak valahová, hogy ott muzsikáljon, de már nem tudja meghívni a zenésztársakat, mert eladták a hangszereiket például. Vagy a primás azt mondaná, hogy ezt a nótát muzsikáljuk el egy hirtelen összeállt bandának, mert már nincs állandó helyük, akkor a többiek nem ismerik feltétlenül már azt a nótát, mert a repertoárjuk enyhén szóval megkopik abba, hogy nem tudják nap mint nap gyakorolni a hivatásukat. Tehát az önbecsülésnek a megrendülése, az egzisztenciális válság, én azt gondolom, hogy ez nyilván súlyos betegségekben, pszichoszomatikus megjelenésben is követhető volt, tehát akárcsak az ő zenésztársai sokan egyszerűen meghaltak, tehát idő előtt meghaltak. Ebbe egyértelműen ez a fajta társadalmi zuhanás, ez szerepet játszott. Aztán nyilván, hogy a felnövekvő generációk, tehát akik akkor gyerekek voltak, és hogy élték át a családnak ezt a krízisét, hogy tudtak esetleg megkapaszkodni, vagy nem tudtak megkapaszkodni. Ezek mai kutatandó kérdések. Tehát én azt gondolom, hogy erre további szociológiai kutatások kellenének, hogy rámutassanak az életutakra, és arra reményre, hogy ebből hogy lehet mégis tovább lépni.
1: Tehát akkor erre hadd válaszoljak én, hiszen én 81-es születésű vagyok, és ugyebár 9 évesen jött számomra a rendszerváltás. Édesapám, amikor születtem, akkor került be a Hotel Olympia szállóba, és bocsánat, egy picit most róla is beszélek, hiszen akkor erre reflektálva, amit az előbb mondtál, hogy tulajdonképpen ő szerencsés volt, mert 96-ig a Hotel Olympiába muzsikálhatott, és utána pedig a 100 tagú cigányzenekarba is bekerült. Tehát nekem tulajdonképpen ebből a szempontból egy biztos családi hátterem volt. Viszont már engem úgy neveltek, hogy gyerekem, hagyjad a cigányzenét, mert ebből már nem fogsz megélni. És tulajdonképpen ez valahol mélyen el volt ültetve a fejembe, és persze mindig is szerettem a klasszikus zenét, és mindig ez volt az életem, hiszen ezt tanultam. De talán emiatt is nem volt választásom, hogy más műfajjal ismerkedjek. Persze lehetett volna a jazz is, de hát ez egy másik kérdés. Tehát tulajdonképpen a 80-as években született gyerekek azok már mind, illetve a zenész családoknak a gyerekei már mind vagy klasszikus zenét tanultak, vagy jazzt.
2: A jazz felé, így van.
0: Vagy egyáltalán nem tanultak zenét.
2: Igen.
0: Vagy, igen. Például igen.
2: Hát a lakatos családban is ez
0: történt. Nálam ugyanez a helyzet. Most képzeld el, hogy egy ilyen családi háttérrel ennyi évszázadon keresztül menő generációnál van nekem két fiam. Ugye a nagyobbik az minden tiltakozásom ellenére azért cigányprímásnak lett nevelve, bár én már akkor erősen tiltakoztam ez ellen, de a kisebbiket, a Tibükét, azt már egyáltalán nem engedtem a zene közelébe. Pedig egy csodálatos tehetségű ember lett volna, mint muzsikus, abszolút hallás, képzelj el. Nem adtuk úgy ki egyetlen egy CD-nket sem, hogy ő ne hallgatta volna le, mint utolsó fül. És szóval gyakorlatilag az volt az érzésem, hogy ezt már nem szabad megtanulni. És ez 1990. Amikor én erre a döntésre jutottam, hát apám, anyám és a szegény meghalt feleségem, azok agyon akartak engem csapni egy az egybe, de akkor is én úgy éreztem, hogy ezt már nem szabad. És mennyire beigazolódott a dolog sajnos, és amikor az én édesapám, mint segélyprímás muzsikált nálam, és a világ legjobb segélyprímásával rendelkeztem, és látta estéről estére a Mátyás pincét be, ugye, hogy mi van, akkor azt mondta nekem, hogy Sanyika, jól döntöttél. Ez már nem az a világ, fiam, aminek kellene lenni, hogy egy gyerek erre a pályára elinduljon. Hát hisz, ha belegondolsz, ezt legkésőbb 7 éves korba el kell kezdeni. Akkor egy 20 éves koráig tanul folyamatosan, és olyan foglalkozást adunk a kezébe, amiből nem fog tudni megélni. Mert most az a legnagyobb probléma, hogy a mai muzsikusoknak nincs megélhetési lehetőségük. Most volt ez a pályázat, amiben benne voltak, ez most vasárnap befejeződött, és most hogyan tovább? Én merem neked állítani, hogy az üzletek, tehát ahol alkalmazták ezeket a muzsikus kollégáinkat, annak a 98%-ában ma már nincs élő zene. Addig tartották őket, ameddig nem került nekik pénzükbe. Most, hogy már 5 forintot rá kéne költeni a zenére, ez már nem kell.
1: A mai prominens vendégeim dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet- és családtörténetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás voltak. Tartsanak velünk a folytatásban is, holnap este 22 órától.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 17-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása, Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás is. A tegnapi napon leadott adás beszélgetésének folytatását hallgathatják meg a mai este folyamán, amelyben a már említett Így muzsikáltunk című könyvről, a cigányzenéről és a Déki Lakatos cigányzenész dinasztia történetéről lesz szó. Tartsanak velünk a mai este is!
5: Na most, hogy csak még egyszer még visszatérjünk a rádió zenekarhoz, az volt akkora Siga bácsinak a legnagyobb érve az édesanyámnak, hogy képzeld el, Mariska, hogy naponta 3-szor fogják bekonferálni a férjedet, hogy a rádió népi zenekara muzsikál Lakatos Sándor vezetésével. És akkoriban ugye a konyhákban, minden háztartásban volt egy ilyen kis doboz, ahol a Kossuth rádiót lehetett csak fogni, de az mindenhol be volt kapcsolva. Úgyhogy egy egész ország, és ahol csak a Kossuth rádió adása vehető volt külföldön is, ezt a nevet, mint Lakatos Sándor, ezt naponta hallották. És valóban neki ez egy olyan ismerettséget biztosított, hogy az ország egyik legismertebb embere volt, senki nem látta őt, de mindenki hallotta. És úgy képzeld el, hogy 1956 nyarán az apu lement a Balatonfüredi Balaton étterembe muzsikálni nyáron, és autóbusszal jöttek az emberek a környékről, hogy megnézzék, hogy ki az a Lakatos Sándor. Annyi ember érkezett, hogy egyszerűen annyi hely nem volt az étteremben, és kint a kertben muzsikáltak, mert jó idő volt nyáron, százával álltak kint az emberek. És az üzletvezető, akinek egy ragyogó üzleti érzéke volt, csapolt sörtre küldte ki a felszolgálókat, ott csörözgettek kint az emberek, és hallgatták az aput muzsikálni meg, hogy egyáltalán lássuk, hogy ki. Hát ugye meddig a magyar televízió nem kezdett el működni, addig ő csak egy szellem volt. Csak ha tudták, hogy van egy Lakatos Sándor, és jó van. De nem látták, hogy ha találkoztak volna vele az utcán, akkor nem tudták volna, hogy ő kicsoda. De ez egy olyan hírnevet biztosított neki, ami példátlan volt az országban.
4: Nagyon érdekes lehetett így felnőni egy ilyen kiválóság mentorálásával. Szeretném, Ágnes, szeretnélek most megkérdezni arról, hogy mint hadd olvassam fel a kutatási területedet, jó? Uh-huh. Az ökológiai pszichológia, a kognitív tudomány és ezen belül is a kognitív fejlődés lélektan egyes elméleti kérdései, valamint a pszichológia története és kutatási módszerei. Tehát te azért igencsak szakavatott vagy a témában. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz úgy általában a gyerekkori zeneoktatásról, hiszen én, mint zenetanár, tudom, hogy ez nagyon fontos, hiszen a gyerekeknek a fejlődéséhez ez nagyon erős mértékben hozzájárul. Egyébként vannak ilyen nézetek is, hogy 10 éves koráig csak zenét kellene tanulni a gyereknek, semmi mást. Nyilván ez egy szélsőséges eset. Tehát milyen élmény lehet egy gyereknek felnőni egy ilyen zenész családban, egy zenész dinasztiában?
6: Igen, hát egyrészt ma tényleg vizsgálatok széles köre bizonyítja, hogy a zene az milyen alapvetően fejleszti a kognitív képességeket is meglepő módon, bár mindig volt ez a, tehát hogy a zene és a matematika közti kapcsolat, ugye sok ilyen kiemelkedő embernél bizonyított, hogy mind a kettőben jók voltak. Ezt tudjuk, hogy ez tényleg nem csak a kiemelkedő tehetségeket, hanem tulajdonképpen minden gyereket kéne zenére tanítani, és akár hangszeres tanítás, annak is kicsit más a fejlesztő hatás, mint az éneklésnek, az éneklés is rendkívül fontos lenne. Sajnos ezek is vesznek ki, vagy nincs meg a becsülete az oktatási rendszerben. Hogy egy ilyen családban felnőni, egészen különleges szocializációs folyamat az, amiben én bepillantást nyertem.
4: Igen.
6: Tehát az egyik az, hogy úgy, ahogy egy apa keserűen lebeszéli a fiát arról, hogy a több évszázados hagyományt folytassa. Azért ebbe látni kell ezt a tragédiát, hogy ez micsoda meghasonlás. És hogy micsoda kontraszt ahhoz képest, hogy a fiú gyermekek számára szintén nem volt tulajdonképpen választás, mert belenőttek abba, hogy ők is primások lesznek, és ezt nem kellett őket presszionálni, vagy erőszakkal ez irányba terelni. Tehát a beszélgetéseinkből az derült ki, hogy az egész család történetben tulajdonképpen minden fiú néhánytól eltekintve prímás lett. Azért lettek prímások, mert mind tehetséges volt. Tehát a tehetségnek ez a koncentrálása, ami ezekben a családokban megjelenik, az bámulatra méltó. És a fiatalok tehát tényleg beszívják az első pillanattól kezdve, ugye mi meglátogattuk a Mária utca 11-et, ahol Sándor felnőtt. És egy annyira szerencsés véletlen folytán bekerültünk a Budapest 100 programba, mert hogy 100 éves az a ház a Mária utcában, és pont összejött, hogy bekerültünk, és ott az udvaron volt egy kis beszélgetésünk, nyitott kapuval, úgyhogy az érdeklődők oda bejöhettek, aztán Déki Lakatos Sándor és zenekara kísért minket, vagy ott játszottak, tehát egy nagyon nagyszerű kis program kerekedett ott. De Szóval itt nem volt kérdés, hogy az egyik generáció másiknak átadja. Ott a Mária utca 10-ben érzékelni lehetett, ez egy ilyen nagyon régi gangos ház, és ott a földszinten laktak. És ahogy Sándor visszaemlékezett és elmesélte, ott mindig szólt a zene, és a házba senki nem kifogásolta. Mert ha éppen fönt voltak, akkor gyakoroltak. Na most a gyerekek is játszottak, a felnőttek néha több felé jártak, ugye több kávéházba járt a családtagjai, több mindent gyakoroltak. Tehát én ott el tudtam képzelni a helyszínen ezt a csodálatos hangzavart, ami ott a cigányzenének ebből a napi szintű jelenlétéből ott lehetett, és hogy egy kis gyerek számára ez mit jelent. Tehát ez maga az élet. Tehát itt nincs tanulás külön elválasztva, bár azért az is egy rendkívül érdekes folyamat, ahogy őt a nagypapa tanította. Tehát az külön érdemes arról azt gondolom beszélni. Mert ugye az volt a családban, tehát az egésznek van egy nagyon szigorú tradíciója mindennek tulajdonképpen. De különösen a tanításnak. Tehát a fiú gyermeket, ugye kb. 7 éves korában, ennek is megvolt az oka, hogy miért nem előbb, tehát erre volt egy külön megfontolás, hogy azelőtt nem érdemes, de 7 éves korától viszont nagyon szisztematikusan el kell kezdeni tanítani, és ugye, hogy mindig a családon belül történik a tanítás. Na most nekem, és mindjárt Sanyi biztos, hogy szívesen mesél arról, hogy a nagypapa hogyan tanította őt, de még hogy ezt lezárjam, ezt a gondolatmenetet, tehát az, hogy a fiatalok nem lázadtak ez ellen, hanem elfogadták és felnéztek, és ő is, ahogy megfogadta, alig vártam, hogy olyan legyek, mint apám. Tehát itt nem jelenik meg az a pszichológiai szempontból az, hogy a serdülőkor válsága, ugye? Hogy az elkerülhetetlen, mondja a fejlődés lélektan, hogy a serdülő szembefordul, és az egy egészséges ilyen leválási folyamat. Nagyon érdekes, ebben a tradícióban, ebben a szocializációs mintázatban úgy tűnik, ez nem jelenik meg, és ezt más is szakirodalom is megerősíti. Tehát belenőni, a tehetségemet kibontakoztatni, és ez elismeri a család elsősorban, ugye, a társadalom, a munkahely. Ez egy pozitív önértékelést ad, egy megbecsültséget, és vonzó. Meg lehet belőle élni, és vonzó, mert ugyanakkor egyfajta művészi pálya, nagyon szabad pálya. És még ami nekem nagyon érdekes volt, hogy úgy tudott ez a réteg integrálódni, vagy bizonyos értelemben asszimilálódni, mert nagyon erősen egy polgári asszimilációs folyamat is megindult, hogy közben megőrizték a saját tradícióikat. Tehát akár a szociális téren, hogy összejön a nagy család, hogy érintkeznek egymással, hogy házasodnak, hogy a nőnek mi a szerepe, hogy tanítják a gyereket. Tehát, hogy ezt mind megőrizték, miközben egy nagyon sikeres módon adaptálódtak, integrálódtak, vagy akár asszimilálódtak is sok szempontból a magyar társadalomhoz.
7: Hadd példálózzak én is egy picit, hiszen én is abban nőttem föl, hogy én már 2 évesen azt mondtam egy kis kazetta felvételen, hogy én hegedűművész leszek, hát mind édesapám természetesen, úgyhogy én is így nőttem föl, gondolkodtam rajta még 10 évesen, hogy esetleg kompjúterekkel, számítógéppel foglalkozni, de hát aztán nyilván elvetettem ezt a kérdést, mert hiszen én azt láttam, hogy hát a zenélés és a zenei élet, nekem is szintén az egész családom zenész, mindig 2 nagypapám cimbalmos, tehát én is ebben nőttem föl. Miért mentem volna más irányba? De erről a tanításról egy picit beszélgessünk még, nekem most született 3,5 hónapos kisgyermekem, és én már törekedtem arra, hogy amikor anyuka hasában volt, már akkor is zenét hallgasson, főleg Mozartot egyébként, hiszen tudjuk, hogy Mozart nagyon speciális hatással van a gyermekeknek a fejlődésére, és eddig úgy néz ki, hogy ez bevált, ez a módszer. De most Sanyi bácsit szeretném kérdezni, hogy hogyan kezdett el zenét tanulni?
5: Kérdezőbb 1952 szeptemberében lettem volna 7 éves, ugye? És azon egy májusi napon a nagypapa fogta magát, és Győrből felköltözött Budapestre, hogy elkezdjen engem tanítani. Hát ugye apu nem ért rá, hát akkor már rádióban volt, és kéne szépen hozta volna olyan hóna alatt azt a Sevcsik vonó iskolát, amiből mi mindannyian tanultunk, mert a nagypapa egyébként a Sevcsiknél végezte a Zeneakadémiát Prágába, ott szerzett hegedűművészi diplomát, és nálunk a ellentétben a hivatalos tanulmányokkal nem Sándor hegedű iskolát tanultunk, hanem nálunk Sevcsik volt, és hubai skála szisztéma, és szóval a nagypapának megvoltak ezek a speciális dolgok. Azért nem kezdett egyébként hamarabb elkezdeni minket hegedülni tanulni, hogy a gerincünket védje. Arról nem beszélve, hogy akkor már azt mondja, hogy kell, hogy egy kisgyerek számolni és olvasni tudjon valamennyire, hogy megértse azt, hogy miből áll az, amit neki meg kell tanulni. Most elmondhatom neked, hogy a legnagyobb dolog az volt, hogy amikor engem elkezdett tanítani hegedülni, és akkor még hangszer sem volt a kezembe, akkor a kottával kezdtünk. És azt mondta, hogy most képzeld el, kisfiam, nekem ugye nekem nem szolfés tanított, mert az öreg ortont volna szolfés. Ő az abszolút hangokkal dolgozott, és úgy fejlesztette a hallásomat, és azt mondta, hogy akkor most ezt képzeld el, nézzél rá a kottávra, és próbáld el agyban elmusikálni. És azt is képzeld el, hogy ezt majd valamikor ezt a hangszerre át kell tenni. És annak azt a módját próbálta nekem elsajátítani velem, hogy ne 8 órát kelljen valami gyakorolni, hanem csak 2-t, de az felérjen a 8-al. És ezzel örök hálám a nagyapámnak, hogy ezt nekem akkor megtanította. Sőt, mindig azt mondta, hogy 20 éves korig, amit megtanulsz, fiam, azt 80 éves korodban is fogod tudni. Amit utána tanulsz meg, az már egy kétséges valami. A másik volt, amit rettenetesen utáltam, amikor már kezemben volt azért a hangszer. Hát első fekvésben muzsikálgattam valamit. Ugye a legfontosabb az a vonótechnika volt, avval kezdtünk minden nap hangképzéssel, annélkül nem volt, volt neki egy kis szütyője, abban volt 50 babszem. És ha valamit elhibáztam, akkor még egyszer-kétszer megpróbálta, hogy javítsam, és amikor akkor sem sikerült, akkor kiszórta az 50 babszemet az asztalra, és 50-szer egymás után el kellett jól muzsikálnod, és a 49-nél eltévesztetted, akkor visszatadtad az összes babszemet, és kezdheted előről, mert azt mondta, hogy ezt unokám, akkor fogod elrontani, amikor a legnagyobb szükség lesz rá. És ebben tökéletesen igaza volt. Első fellépésem az a nagyapámmal volt, mikor első osztályos voltam, a Rökszilárd utcába jártam iskolába, és egy karácsonyi koncerten léptem fel a nagypapával. Egy kis ilyen kis csázásokat tanított meg nekem muzsikán, meg Mennyből az angyal tanultam meg, és kérlek szépen, hát ugye akkor én még nem tudtam, hogy nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, és a édesanyám még volt ez az angyalhaj, nem biztos, mert ilyen üvegszálas valami volt, úgyhogy anyám még, mivel egy szobánk volt, hát nem volt hova bújni, hogy feldíszítsék a karácsonyfát, megvárták, hogy én elaludjak, és akkor elkezdték feldíszíteni a fát, mesélték nekem, és akkor egyszer csak úgy megfordultam, tudod, és akkor mind a ketten úgy angyalhajzott, hogy volt, hogy beugrottak az ágyba a szegények, össze-vissza csípte őket az a fehér vacak, tudod? Igen, és akkor odaálltam a karácsony felé, és elkezdtem muzsikálni a Mennyből az angyalt, és egy hangot eltévesztettem, képzeld el, és a torony abban a pillanatban így megmozdult, amikor én úgy megijedtem, és meg voltam győződve, most a Jézuska haragszik rám, mert eltévesztettem a Mennyből az angyalt. Hát azt lehet mondani, hogy egész 1954 januárjában került aztán olyan egészségállapotban a nagypapa, amikor már nem tudott engem tanítani. Hát 54 áprilisában meg is halt szegény. az egy szörnyű egy nap volt, kérlek szépen, mert két táviratot kaptunk. Az első távirat az volt, hogy az apu megkapta a lisztdíjat. És rá egy órára jött a másik távirat, hogy meghalt apád, gyere haza. Hát, és mit mondjak neked? Örök hálám, hogy a nagyapámtól ennyit tudtam tanítani. Utána persze az apu kezdett el velem foglalkozni, de hogy hivatalossá tegye a dolgot, hogy ne csak otthon, elvitt a MÁV zeniskolába, ezt elmesélem neked, mert ez, hát, tudod, a Kodály módszer akkor dübörgött. Hát egy idősebb tanárnénihez kellett bemennem egy tanterembe, aki ott ült a zongoránál, leütött három hangot, és azt mondta, hogy énekeljem el. Hát az életben nem tudtam már egy értelmes hangot kiénekelni. Tudtam a hangokat, tudod, amit leütött, hogy A, C, D, azt a nagypapától megtanult. De nem azt kérdezte, ugye? Na most két vagy három kísérletet tett, hogy énekeljek, és hát ez csak akkor mondta, hogy a kisfiam, menj ki és mondd meg a szüleidnek, hogy zenei pályára alkalmaztam vagy. Jó, kimentem, apámnak kérdezni, mi történt? Hát mondom, ez meg a... Na gyere, fizem. Bekopogott, visszamentünk, tanárné ott ül a zongoránál, ne haragudjon, tanár, a fiam abszolút hang, majdnem abszolút hang, hallással rendelkezik, énekelni nem tud, de nem is akar. Más hangszerzet nem van. Nem lehetne még egyszer egy kísérletet tenni. De megint leüt a három hangot, na fiam, mit hallottál? És mondtam, hogy mi? De hát ő azt mondja, hát ez nem jó, mert nem tudja kiénekelni. Mm-hmm. Na kérlek szépen, úgyhogy ott a kútba esett a felvételem, és akkor elmentünk a Kígyósi féle munkaközösségbe, és oda jártam aztán, hát ott nem énekelni kellett, az öreg leütött ő is három hangot a zongorán, mit hallottál, fiam, ezt is azt mondom, énekelni, de nem tudok, szóval nem is az, ha egyedülni akarsz, nem? Azért a kórusba kötelező volt járni. Hát három alkalommal elmentem,

0: ítélték, mert valakire csak tévedni kellett. De most mit mondjak neked, még visszatérve erre a korszakra, amiben most vagyunk. Ez egy borzalmas dolog olyan szempontból, hogy családok mentek tönkre. Hisz ha belegondolsz, nálunk az asszonyok, ők tartották az egészet a vállukon. Hisz mindent ők intéztek, ők csináltak, az édesapám 40 éven keresztül hazajött, letette a pénzt, amit keresett szegény, és utána kész. Ő semmivel nem foglalkozott. Mindent az anyu intézett. És ez általában a roma családokban mindig így volt. Na most, amikor ez bekövetkezett, hogy az emberek ugye nem tudtak muzsikálni, akkor az asszonyoknak kellett elmenni takarítani. Mert az emberek nem tudtak más vállalni. Az, hogy van egy 40 kilós szimbalmas ismerősöm, és az kérlek szépen biztonsági őr, hát meglátja egy rapló, és halálra leveti magát. Ugye hát ő a biztonsági őr, hát képzeld el, az 40 kilós biztonsági őr. Na mindegy, hát szóval ez egy szörnyű helyzet. Szóval ez teljesen felkészületlenül ért minket már a muzsikus társadalmat, hogy ez bekövetkezett. Nem tudunk más csinálni. Mi ezt tanultuk, ehhez értünk, úgy, ahogy értünk, de nem tudunk könyvelők lenni, vagy nem tudunk más szakmába elhelyezkedni, mert nem értünk semmi máshoz, csak a zenéhez.
1: Ágnes, beszéltünk már ennek a kérdéskörnek a pszichológiai hátteréről. Most egy picit történelmi szempontból vizsgáljuk meg, mi volt ennek az oka ennek a változásnak. Habár azért sok mindent tudunk, de azért egy picit próbáljuk meg összefoglalni. A rendszerváltás körüli időszak, igen, amikor ugyebár nagyon sok munkahely megszűnt, és a cigányzenészek már nem tudtak elmenni muzsikálni.
2: Igen, hát azért ez még mindig egy kicsit közeli történés ahhoz képest, hogy ez igazán a történészek által vizsgált terület lenne, de elég sok folyamat nyilvánvaló. Tehát itt a rendszerváltásnál egy olyan új társadalomba kellett csöppent bele mindenki hirtelen, ami egy szabályozatlan társadalom volt, ahol gyökeresen át kellett alakítani a tulajdonviszonyokat, ami teljesen kaotikusan zajlott. Ebben ugye egy nagyon sajnálatos aspektus volt, hogy ez az egész vendéglátóipari világ olyan kezekbe került, akik hát leginkább nyerészkedni akartak, nem voltak hozzáértőek. Ez is egy nagyon lényeges momentuma volt annak, hogy a cigány zene az kihullott ebből.
0: Vagy talán magában ő az élő muzsika.
2: Az élő muzsika. Igen. És egyéb, igen, változások is nyilván a zenei világban, a zenei ízlés változás, a fiatalok nyilván egy táguló világba kellett belehelyezni ezt, ugye azelőtt. Ez az aranykort, ezt a második, a szocializmus alatti aranykort, ez idézőjeles aranykort. Tehát itt ugye egyrészt azt kell látni, hogy ez tényleg a legfelsőbb rétegnek volt egy nagyon nagy lehetőség a karrier építésére, rengeteg külföldi utazással. Tehát itt az ő családjában, és ugye Sándor életpályáján ugye volt olyan, tehát hosszú évekig gyakorlatilag külföldön élt, a zenekarával ott dolgozott, vagy utazott.
0: Igen, 6 évet muzsikáltunk a Bécsi Mátyás Vincébe, 3x2 évet például. Uh-huh. Ez fantasztikus idő volt.
2: Igen. Amikor a magyar állampolgárok ugye vagy még nem kaptak egyáltalán útlevelet nyugatra, vagy 3 évente lehetett utazni. Tehát akkor ők egy ilyen kvázi kiváltságos, szűk, nagyon szűk rétegként élték meg, bár az sem volt fenékig tejföl. Tehát az, hogy valaki akkor 6 évig a Bécsi Mátyás pincében zenélt, az nem azt jelentette, hogy ő ott boldogan élte világát, mert boldogan zenélhetett esténként, de például nem volt szabad nap.
0: Nem, 365 ugye? Napból 365-öt muzsikáltunk.
2: Tehát azért nem lehetett ott szabadon turistáskodni, vagy körülnézni Ausztriában. Vagy a családtagoktól elzártan kellett ott lenni, mert nem engedték ki.
0: Az a 3 napra, igen. Így van.
2: Tehát, hogy az ez

0: látni kell. Tehát ez egy bonyolult helyzet volt. Tehát, de mégiscsak azért egy nagyon anyagilag is nagyon jól lehetett élni, olyan élményekhez jutni, olyan lehetőségekhez jutni, ami nekik megadatott, akkor különlegesen tényleg a szocializmus évei alatt. De nem lehet elfeledkezni a zenés családok ezreiről, akik munkanélkül maradtak, akik alól a talaj kisúszott.
1: Egyik napra a másikra jóformán.
0: Egyik napra a másikra. És hát ez egy tragikus társadalmi folyamat. Én azt gondolom, hogy ma is ennek a következményei súlyosak. És szerintem itt nem is nagyon látjuk. Tehát itt kutatások ellenének, amelyek rávilágítanának ennek a rétegnek a mai helyzetére.
2: Sok minden megváltozott ott a gazdasági szerkezettől kezdve, akár a globalizáció is nyilván szerepet játszott ebben, hiszen az ízlés formálás is akkor egészen más
0: egy
2: irányba
0: ment. Egy plurális világot minden értelemben, kulturálisan is. Tehát ennek van egy természetes zsugorodás, a tér zsugorodott a cigányzene számára, de nem kellett volna, tehát ez a borzasztó, hogy nem kellett volna, hogy ez így zajlódjon. Tehát ezt le lehetett, nyilván egyfajta átalakulás, egyfajta tehát szűkülés kellett, hogy megtörténjen, de fönnmaradhatott volna ez a világ, akár úgy is, hogy tényleg éttermekben tovább élve, akár még a családon belül átadva ezt a tudást, ami felhalmozódott ezekben a családokban.
2: Én úgy tapasztaltam, hogy a kulturpolitika részéről sem volt meg ez a fajta pozitív hozzáállás, hiszen hogyha megnézzük a kötelező munka közvetítést például, vagy a vizsgarendszernek a megszüntetését, ezek mind hozzájárultak természetesen ahhoz, hogy valahol egyfajta minőségromlás következett be, és tulajdonképpen azzal, hogy átvette a gépzene, és például nagyon
1: a mulatos zene.
2: Igen, és a mulatos zene nagyobb teret hódított. Igen.
1: Az volt a cigányzenének a legnagyobb gyilkosa, a mulatos zene, ami egy értékelhetetlen valami már. Bocsánatot kérek azoktól, akik ezt tűzik, de nekem egy értéktelen minőségnek mutatkozik. Arról nem beszélve, hogy tagja vagyok a Artisius Népzenei Feldolgozó Bizottságnak, hogy ott alkalmanként mit hallunk és mit kapunk, az minősíthetetlen. Uh-huh. És most, hogy megszűnt a Bartóknak a védettsége például, ezt a gyönyörű muzsikát tönkre teszik avval, hogy képi dopot tesznek alája, és diszkózenének akarják eladni. De főleg az, hogy egy hazaszépből csinálnak mulatos nótát, hát ne arra gudjál, hát ez nem egy műfaj. Ez egy zenei bűnözés. Egy zenei büntet. Az a szerencséjük, hogy a polgári törvénykönyvben ez nem szerepel, mert különben nagyon sokan börtönbe kerülnének ez miatt, amit hallunk néha. De tényleg azt lehet mondani, hogy hallgathatatlan. Na, hát bocsáss meg, hát ez semmi köze nincsen a zenéhez. Se szöveg, hát a szöveg a világot, azt meg ne is említsük. Hát régen ugye volt ez a bizonyos Sláger bizottság, ahol elbírálták, hogy egyáltalán az a szerzemény zeneileg és szöveg figyelembe vételével egyáltalán előadásra kerülhet-e mondjuk a rádióba, vagy tévébe, vagy valahol. Ugye, arról nem beszélve, hogy valaki, hogy a rádió műsorára kerüljön, mint előadó művész. Annak át kellett menni egy próba meghallgatáson, aztán még azon, ha megfelelt, akkor egy próbaadáson, utána kapott esetleg 2-3 jelen lehetőséget, és ezeket az adásokat 12-15 tagú zsűri hallgatta meg, és utána kerülhetett csak adásba. Hát ma hol van ilyen? Akárki elmegy a fürdőszobába, felvesz egy éneket, és utána kiadja CD-n. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy akik meg kiadnak CD-t, azokat meg kalóz módon el vannak lopva. Hát nekünk volt egy lemez kiadónk, ugye a Lamarci, kiadtunk egy vadonatúj lemez, mondjuk a piros betűs ünnepet, Kovács Apollónia, a Bojtori Janninak az előadásával. Egy hét múlva a debreceni piacon már meg lehetett venni a kópiáját. A rendőrség lefoglalta, kaptunk 1200 forint kártérítést. Nekünk belekerült a produkció akkor majdnem 1 millió forintba stúdióval, zenekarral, jogdíjjal, gyártással, stb. Minden. Most még mondjam neked tovább. Itt tartunk.
0: Itt sajnos két elv ütközött, mert ugye nevezhetjük is az államszocializmus idején, ugye ott minden nagyon kontrollált volt, nagyon ellenőrzött. Ugye ennek voltak jó oldalai, de nyilván rossz oldala is, tehát ugye ugyanez a bizottság ugyanakkor cenzúrázni is tudott, vagy egyéb szempontok alapján, nem feltétlen minőség alapján zárt ki embereket a megnyilvánulásból. És akkor, amikor ez a világ hirtelen, tényleg egyik napra a másikra szinte széthullott, vagy szertefoszlott, ugye akkor minden másképp kellett csinálni, és akkor úgy tűnt, hogy a piac, az mindenható, a szabadság, a versenyzés, és a beavatkozás, az állami beavatkozás az rossz, minden téren meg kell szüntetni, és ennek ugye végül is károsultja lett a cigányzene, mert tényleg azok a minőségbiztosítási csatornák egyrészt elvesztek, másrészt a támogatás is elveszett.
2: Mi lehet a cigányzenének a jövője? Milyen irányba fog haladni? Hogyan lehetne egy picit, hát hogy úgy mondjam, azt hiszem, hogy ki kell mondani ezt a szót, de megmenteni?
1: Hát, hogy is mondjam neked, az a baj, hogy a magában van a magyar nóta, ugye? Én elmuzsikálhatom százszor azt a nótát, nem fog megragadni a közönségben, mert azt a nótát el is kell énekelni. Jelenleg sajnos azoknak a követelményeknek talán, amit esztétikailag vagy valami más szempontból a mai fiatalságot meg tudnánk fogni, nem adottak. Sajnos nem tudjuk azt olyan formába eljuttatni a mai fiatalsághoz, nekem az az érzésem, amivel megfogná őket. Meg az az igazság, hogy tudod, ahhoz, hogy a nóta világba valaki beleszeressen, ahhoz kell egy bizonyos életkort elérni. Csalódni kell, szerelmi bánatnak kell lenni, vagy akármi, szóval...
0: És tudni kell mulatni. Tudni kell mulatni.
1: Ma nem tud mulatni senki.
0: Egy kultúra veszett ki, az, hogy közösen énekelünk, mulatunk. Tehát ez a... Tehát én nekem foszlány, emlékfoszlányok vannak a szüleim társaság, a Balatoni villa teraszán, ugye esténként. Ott nótázás volt, de úgy maguktól az emberek ismerték a nótákat, és kis borozás, énekelgetés, nem nagy mulatás, lehet nagy mulatozás nyilván is csinálni, de tehát ezek, ahogy az emberek szórakoztatták magukat, és ugye ennek a természetes átadása, szóval ez az én fülembe is megmaradt mai napig is. Én azt gondolom, hogy változatlanul lenne helye ennek a éttermi, vagy akárhogy nevezzük, cigány, nótás cigányzenének is. Ugye mi Szentendrén lakunk, tehát ott a főtéren van egy étterem, és ott játszik egy cigányzenekar. Hát teljesen más a főtér hangulata, ha ők elkezdenek ott a szabadban játszani.
1: Nem beszélve, hogy a vendég rögtön bemegy és leül. Ha nem más, akkor iszik egy pohár sört. Tehát már bevételt adott, hozott létre az étterem tulajdonos, mert különben ez a vendég esetleg elsétált volna, és nem ült volna még arra a pohár sörre sebe.
0: Tudom? És erre biztos, hogy van igény, lenne is igény. És ha föl van kínálva, akkor egy fiatal is rá tud érezni ennek
1: persze,
0: az ízére.
1: Persze. Én nemrégen voltam egy lakodalomban, mint vendég meghívva, és kérlek szépen, az volt a tapasztalatom, hogy egy ravatalozóba ülök, egészen addig, ameddig egy majdnem 80 éves néni meg nem jelent a lakodalom teraszán, hogy úgy mondjam neked, és odaállt a zenekar elé, és azt mondta, hogy fiúk, most ezt éneklük el. Na most kérdezzem, ez egy majdnem 80 éves néni volt, ez este 10 órakor volt egyébként, amikor ez be. Reggel 6-kor még ott állt a zenekar előtt, és mondta a nótákat, sőt, mikor hazavitték, még otthon a konyhába énekelt. Na most ez a néni nincs, akkor ez a lakodalom, ez hangulat ment. A mai fiatalság nem ismeri a szövegeket. Énekelni ő csak nem tudja, hogyha egyetlen egy valaki van, aki előénekli, már meg van mentve a dolog.
2: Ez lenne a megoldás?
1: Hát valahogy, meg hát, hogy is mondjam neked, a zeneoktatásnál is van egy nagyon nagy probléma, én szerintem. Mert a bizonyos énekórák, amik vannak az általános iskolában, ahogy látom most például a kisebbik unokám, negyedikes, nem olyasmit tanítanak a gyerekeknek, ami érdekelné őket. Nekünk volt egy olyan énektanárunk, amikor én még általános iskolában voltam, aki tudott szaxofonozni és hegedülni. És az énekórákat úgy kezdte, hogy behozott egy lemezjátszót, és feltett akár egy Vivaldi, vagy akár egy Mozart szimfóniát, és azt mutatta be a gyerekeknek. Jó, népdal biztos, hogy fontos, de azt is szögezzük le, hogyha a magyar cigányok és roma muzsikusok azokat a népdalokat nem muzsikálják évszázadokon keresztül, akkor azok mind elfelejtődtek volna már a mai napra. Szóval bizonyos hálával tartozunk azért az öregjeinknek, hogy ez a műfaj egyáltalán fönnmaradt, és egyáltalán még van. De kérlek szépen, nem biztos, hogy egy mai gyereket egy másodikos vagy harmadikos osztályba a népdalal tudjuk megszerettetni a zenét. Ők más hallanak a rádióba, más hallanak a televízióba, tehát valami más úton, módon kellene a zenét megszerettetni a mai fiatalsággal.
2: Hát ez egy nagy kihívás a tanároknak, én azt gondolom, és térjünk vissza tulajdonképpen egy picit az eredeti gondolatkörhöz, ahonnan elindultunk, hiszen hadd ajánljam még egyszer ezt a csodás könyvet, amit itt tartok a kezemben, Szokoszki Ágnes, Így muzsikáltunk, című könyve, Déki Lakatos Sándor cigány prémás élete és családtörténete. Szerintem ez nem csak egy egyszerű családtörténet, hanem ez egy tehát, hogyha meg kellene említenem olyan neveket, akik a cigányzene történetével foglalkoznak, mint Sárosi Bálint, akkor én nyugodtan ezek mellé a könyvek mellé sorolnám ezt a könyvet, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy ismerkedjenek meg ezzel a könyvvel, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám ide a rádióba, és erről beszélgethettünk, erről az izgalmas témáról. Sok szeretettel beszélnék erről tovább is, nyilván a műsoridő kötött, úgyhogy szerintem ezt mindenféleképpen folytattunk kellene, ezt a beszélgetést, ha lesz rá lehetőségünk.
1: Én nagyon szívesen benne vagyok, és esetleg, hogyha valakit megsértettem volna a véleményemmel, akkor elnézést kérek, de sajnos nekem ez a véleményem.
0: Én is nagyon köszönöm a meghívást, hogy beszélhettünk erről a fontos témáról, és én azt gondolom, hogy itt olyan értékeknek a tudatosításáról van szó, ami minnyájunknak az ügye kell, hogy legyen.
2: Köszönöm szépen! A mai vendégem ismét dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása, Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás voltak, amely a tegnapi napon leadott adás beszélgetésének folytatása volt. Tartsanak velem a következő héten is hétfőtől csütörtökig, 22 órától, és hamarosan újabb történeteket és gondolatokat hallgathatnak Déki Lakatos Sándor cigányprímástól. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik. Minden, ami rólunk szól, ez a rádiódik. A rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 rádiódikben.
1: Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszer karbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Co staršej?
1: Daj ten od nás na virák
0: nás. Daj sokera sašej.

dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dit. Thank you.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick.
1: Szóval!

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Viva Mexico!

0: Dékítanám el kulcsot.
1: A mi rádiónk.
2: A mi hangunk.
1: A mi hangunk.
3: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-jén. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
7: Most a rádióban. Reggelig szól nektek a Díknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
6: Rádió Dík. Közlekedési hírek.
8: Az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között, az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 14 órától 19.30-ig az N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szintén ma 14 és 20 óra között az N18-as nosztalgia villamos is jár a Szent János kórház és a Csóka utca között. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Vermes Miklós utcában a Szent Imre tér után csatornajavítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak!
2: Időjárás.
8: Ma sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunán túlon több helyen megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
2: Ezek voltak 100.3 Rádiódik hírei.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója!
2: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Tavénszaszte vachtále romaló szunto déltézsú títumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. 10 óráig folklór zenét, autentikus cigány zenét hallgatunk, azt követően pedig átérünk majd populárisabb slágerekre. És amíg a folklór zene szól, addig őrizzük a hagyományainkat, tanuljunk egy kicsit cigányul is. Mondókákat fogok magyarról cigányra fordítani, van egy zseniális kiskönyv, amit kaptam, és ebből olvasgatok nektek. Felelkető. Pálpálé penipé. Gyertek haza, ludaim! A venkére papinya! Nem megyünk! Nástig zsasz! Miért? Szosztár! Félünk! Darász! Kitől? Kasztár! Farkas van a híd alatt! Le dújro vesztár darász! Mit csinál? Szokérél? Mosakszik! Tovelpe? Miben? Tájkáj! Aranytálban! Andocsáro! Mibe törölközik? Ande szosztek haszelpe, a cica farkába, andel mucaki póri. Most felolvasom, csak magyarul, azt követően pedig csak cigányul. Felelgető. Gyertek haza, ludaim! Nem megyünk. Miért? Félünk. Kitől? Farkas van a híd alatt. Mit csinál? Mosakszik. Miben? Aranytában. Mibe törölközik? A cica farkába. Most pedig nézzük meg csak cigányul. Pálpálé penipé. A venkére papinya. Nástig zsasz. Szosztár. Darász. Kasztár. Le dújro vesztár darász. Szokérél. Tovelpe. Tájkáj. Andocsáro. Ande szosztek hoszelpe. Andel mucaki póri. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék, és fogunk még tanulni kis verseket, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Tavén bachtálé!

0: Roma Folk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem érdekes témákkal jönni, és mivel vasárnaponként 10 óráig folklorzenét hallgatunk, így úgy döntöttem, hogy azt a könyvet, amit kaptam ajándékba, azt megosztom veletek, hiszen cigányul és magyarul vannak benne mondókák, és nézzük is meg. Ebben a szegmensben 2 kis mondókát is meg fogunk nézni. Az egyik az ecpec, kimehetsz, a másik pedig az elment vadászni. Úgyhogy nézzük is meg, hogy hogy vannak ezek cigányul. Ecpec, kimehetsz. Ecpec, zsasz ávri. Ecpec, kimehetsz. Egy perc, zsaszávri. Holnap után bejöhetsz. Tehára, avande. Círnára, cinegére. Potháv, pitchiriki. Ugor cica az egérre, fuss. Hutyi muca, po simiáko, nás. Most pedig nézzük meg csak magyarul, aztán csak cigányul. Egy perc, kimehetsz. Holnap után bejöhetsz. Cérnára, cinegére, ugor cica az egérre, fuss. Most pedig csak cigányul. Egy perc zsaszávri, tehára, avandre. Potháv, picsiriki, hutyi mucapusi miáko, nás. És most nézzük meg a másikat, ahogy ígértem nektek. Ez elment vadászni, kadogélas andovés. Ez elment vadászni, kado gélasz andovés. Ez meglőtte, kado puske daszlész. Ez hazavitte, kado keringer daszlész. Ez megsütötte, kado péklaszlész. És az icike-picike mind megette. Táj kado legmájcinnóró szakálaszlész. Most nézzük meg csak magyarul, azt követően csak cigányul. Ez elment vadászni. Ez meglőtte, ez hazavitte. Ez megsütötte, és ez az icike-picike mind megette. Most pedig csak cigányul. Kado gélasz andovés, kado puske daszlész, kado keringer daszlész, kado péklaszlész, táj kado legmájcinnóró szakálaszlész. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék, és természetesen, ha érdekel a dolog, van hozzá fűzni valód, esetleg más témával kapcsolatosan beszélgetnél velem, vagy küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 0630-30-30-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavinszaszitel baktále!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Kerek a szőlő levele.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyre a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Közlekedési hírek.
5: Az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 14 órától 19.30-ig az N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szintén ma 14 és 20 óra között az N18-as nosztalgia villamos is jár a Szent János kórház és a Csóka utca között. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Vermes Miklós utcában a Szent Imre tér után csatornajavítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok minden kedves Rádiódik hallgatónak!
0: Időjárás.
5: Ma sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunán túlon több helyen megélénkül a délies szél. A csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
0: Ezek voltak 100.3 Rádiódik hírei.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben.
1: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak, tavenszaszte baktálero maloszunto deltizsu titume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Ebben az órában még a folklor zenéje a főszerep, tehát autentikus cigányzenéket hallgatunk. Közte pedig nézzünk meg egy jó kis mondókát cigányul és magyarul. Kiszámoló, piros kendő, pi-pi-pi. Ávrigina vipé, lólodikló, lóló-ló. Piros kendő, pi-pi-pi. Lólodikló, lóló-ló. Alatta van valami. Tela leste variso. Két kisegér, meg egy nyúl. Duj mucura, ég sosoly. Kimehet az ifjúr. Sajzsál abaosávó. Piros kendő pi-pi-pi, lólodikló lóló-ló, alatta van valami, tela lesztei variszó. Mi lehet, talált ki? Arak ávri, szojkodi. Ha nem tudod, húzzad ki. Te csizsanész, cirde ávri. Most nézzük meg csak magyarul. Kiszámoló piros kendő pi-pi-pi, alatta van valami. Két kisegér meg egy nyúl, kimehet az ifjú. Piros kendő pipipi, alatta van valami. Mi lehet, találd ki, ha nem tudod, húzzad ki. Most pedig csak cigányul nézzük meg. Ávrikina vipé. Lolo diklo lo lo lo, tela leste variso. Duj mucura, ég sosoly, sajzsalaba osávó. Lolo diklo lo lo lo, tela leste variso. Arak ávri szojkodi, de csizsanész cirde ávri. És most nézzünk meg még egyet. Kiszámoló. 1, 2, 3, 4. Ávrigina vipé. Jégdúj trinstár. 1, 2, 3, 4. Jégdúj trinstár. Elmegyek én Aradra. Zsavmé mangé ando pécsó. Te meg maradj magadra. Kate ásosz korkóró. Itt az Aradra át lett írva Pécsre cigányban, mert úgy jött ki a rím. De nézzük meg most csak magyarul, aztán csak cigányul. Kiszámoló 1, 2, 3, 4, Feri pajtás, hová mégy? Elmegyek én Aradra, te meg maradj magadra. Most nézzük meg csak cigányul. Ávrigina vipé, jégdúj trinstár, muro amál karing zsasz, zsavme mangando pécsó, kateásosz korkóró. Hát ez csodálatos, és be is mutatja azt, hogy cigány nyelvben is megvannak a rímek, és ugyanazt a tartalmat el lehet mondani. Maga a mondani valója ugyanaz megmaradt. Csak egy picit átvariálták. Egyébként pedig, hogyha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavénszasztételvachtálek!

0: Folk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és ahogy megszokhattátok már, hogyha hallgattatok, ha pedig most csatlakoztatok, akkor elmondom, hogy a folklorzenéi a főszerep ebben az órában, és közte pedig magyarul és cigányul tanulunk meg mondókákat. Nézzük is meg. Jár a baba jár, zsalocinno zsál. Jár a baba jár, zsalocinno zsál. Mint a kis király, szaropikko kráj, szedegeti a lábát, pirkérélo purno, koptatja a bocskorát, egy húri garagyol. Most nézzük meg csak magyarul. Jár a baba jár, mint a kis király, szedegeti a lábát, koptatja a bocskorát. Most pedig nézzük meg csak cigányul.

Avri pélaszom máko, elszaladt a rákom. Náselászom rákom. Most nézzük meg ezt is csak magyarul, azt követően pedig csak cigányom. Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom. Mákomban a rákom, kirágta a zsákom. Kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Most pedig csak cigányom. Pedumo gonoszi, ando gono mákoszi, ando máko rákoszi, csambelász o gono, avri pélaszó máko, náslásztaró ráko. Hát ez nagyon jó kis mondóka volt, most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavenszasz tetelbach táleo szunta déltézsú títumé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, és természetesen, ha szeretnétek valakinek dalt küldeni vagy beszélgetni velem, akkor tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és mondókákat tanulunk cigányul, illetve magyarul. Egyébként pedig a folklóré a főszerep, tehát autentikus cigányzenéket hallgatunk ebben az órában. Nézzük is meg az első mondókánkat, melynek a címe Volt egyszer egy kicsi törpe, ami úgy van cigányul, hogy Sas Jokhar Ipsi Nopiko. Nézzük is meg akkor a verset. Volt egyszer egy kicsi törpe, Sas Jokhar Ipsi Nopiko. Belenézett a tükörbe. André di Klas, André Glinda. Látta, hogy a lába görbe. Számalaz, hogy Si Zsungaló. Többet se néz tükörbe. Nadi klasz maj but andé glinda. Itt is kimutatkozik, hogy egy picit átvariálták, a szó szerinti fordítása nem ez, viszont a mondani valója ugyanaz a versnek. Nézzük meg magyarul. Volt egyszer egy kicsi törpe, belenézett a tükörbe. Látta, hogy a lába görbe, többet se nézett tükörbe. Cigányul. Sas jó karekci no piko, andré di klasz andé glinda. Számalasz, hogy Si Zsungaló, Nadi klasz maj but andé glinda. Most ez azt jelenti, a számalász, hogy Si Zsungaló, hogy észrevette, hogy csúnya, és többet nem nézett tükörbe, egy picit át lett variálva a rím miatt. Nézzük a következőt. Tavaszi szél. Itáki balval. Tavaszi szél vizet áraszt. Itáki balval pályi dél. Virágom, virágom. Lulugyi, lulugyi. Minden madártársat választ. Csiriki, amál, a loszárél. Virágom, virágom, lulugyi, lulugyi. Hát én immár kit válasszak? Akánik, kasztéalo szárab. Virágom, virágom, lulugyi, lulugyi. Te engemet, én tégedet. Tumán, metút. Tumán, metút. Virágom, virágom, lulugyi, lulugyi. Most nézzük meg csak magyarul. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom, te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Most pedig nézzük meg cigányul. Itáki balval, pályi dél, lulugyi, lulugyi. Csiriki, amálalo szárél, lulugyi, lulugyi. Akának, kasztialo szárav, lulugyi, lulugyi. Tumán, metút. Tumán metút, lulugyi, lulugyi. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék, tavinszas tetel bachtá leo szunto déltézsú títumé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.
2: Tajnámuk dévla, tenera, ándelumá, trubúvá, ketemé.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Buenas, tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Stojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. Tavén szasztetel baktál, érom elószunt a déltésű títume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, és egészen délig nagy slágerekkel kísérlek végig benneteket, és közte pedig mondókákat tanulunk. Ebben a szegmensben ez lesz az utolsó mondóka, amit megtanulunk közösen, azt követően pedig a folklor zenét is elhagyjuk, és a mondókákat is, és áttérünk populárisabb slágerekre, illetve más témákkal fogok jönni felétek, de ezt az órát még zárjuk le egy mondókával. Cirmos cica haj, turcko mucasul, hová lett a vaj? Kájgé lesz ott húd, ott látom a bajszodon, hotedi kav, vagy hippáca. Most lesz neked jaj, avla tukéjáj. Nézzük meg most csak magyarul. Cirmos cica haj, hová lett a vaj? Ott látom a bajszodon, most lesz neked jaj. Most pedig csak cigánul. Turcko mucasun, kájgé lesz ott húd. Kote dikhav pati fáca, avla tuke jaj. És ezzel a kis mondókával szeretném lezárni ezt az órát, és várlak benneteket a következő órában is természetesen. Most szólni fog még pár folklor zene, autentikus cigányzené volt a főszerep ebben az órában. Aztán a következő órában már populárisabb slágerekkel várlak benneteket és más témákkal, de természetesen egészen délig végig kísérlek benneteket. Szóljanak a dalok, Tavén szasztetel baktál.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió DIK. Közlekedési hírek.
5: Az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 14 órától 19.30-ig az N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szintén ma 14 és 20 óra között az N18-as nosztalgia villamos is jár a Szent János kórház és a Csóka utca között. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Vermes Miklós utcában a Szent Imre tér után csatornajavítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak.
0: Időjárás.
5: Ma sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunán túlon több helyen megélénkül a délies szél. A csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas. Ezek a színek uralják idén tavasszal az öltözködést. Élénk árnyalatok is előkerülnek. 100.3 Rádiódi romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. Itt van a tavasz, itt van újra, és most ebbe a témába megyünk bele. Kobalt kék, paradicsom vörös és klasszikus pink árnyalatok is felbukkanhatnak. Nézzük meg, hogy mi a divat most. 2026 tavaszi színtrend. A tavasz tele van energiával, amit a citrusos sárga árnyalatok is tükröznek. A merész szín visszatérése néhány éve indult, a vajsárga trendjével, azóta pedig a tervezők minden szezonban egyre élénkebb árnyalatokkal kísérleteznek. A kifutókon látható citromsárga darabok, legyen szó ballonkabátról vagy ceruzaszoknyáról, felszabadítják a divatot a semleges színek alól, és háttérbe szorítják a pasztelt. Ha a citrusos árnyalatok túl merészek, a koboltkék remek alternatíva. Bár korábban kevésbé volt divatos a sötétkék mellett, idén éldre tör. Stílusosan viselve a mindennapi alapdaraboknak is friss lendületet ad. A 2026-os tavasz új, zamatos árnyalatot hoz, a paradicsom vöröset. Ez az élénk, pikáns szín az éles, szabású és sportos darabokkal igazán vonzóvá válik, eltérve a korábbi bor és sáfrány színektől. A halvány rózsaszín visszafogott árnyalatai sose lesznek unalmasak. Sok nagy márka bebizonyította, hogy a rózsaszín nem csak nőies lehet, hanem férfi alapdarabokkal is harmonikusan párosítható. Újra fogalmazva a színek és a stílus hagyományos szerepét. A nagy márkák mindig megérdemlik a figyelmet, ha arról van szó, mely trendek határozzák meg a következő 6 hónapot. Nem utolsó sorban azért, mert bármilyen színt érdekessé tud varázsolni. A rengeteg árnyalat közül azonban egy csónyaknyakú, redős szoknya keltette fel a figyelmünket. Citrusos árnyalatával valahol a lime és a citrom között egyik szín sem híres arról, hogy könnyen viselhető lenne. De biztos lehetsz benne, hogy a tavasz beköszöntével megszeretjük az alternatív zöld árnyalatokat is. A kulcs, hogy bátran kísérletez, de közben hagyd, hogy a színek érvényesüljenek. Legyenek azok akár letisztult, alapdarabokon, akár izgalmas ruhákon. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologról beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 0630303030 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és hoztam nektek 10 tavaszi szokást, ami észrevétlenül felturbozza a napjaidat. Nézzük is! Mutatok 10 egyszerű, mégis hatásos szokást, amit ha bevetsz a napjaidat,

Itt az önreflexióban és a problémák könnyebb megoldásában. Reggeli meditáció. A reggeli meditáció beiktatása az egyik leghatékonyabb szokás lehet a nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb napokért. Nem kell, hogy hosszú legyen. Már 5-10 perc is elegendő ahhoz, hogy elcsendesítsd az elméd és pozitív alapokra helyezd a napodat. Próbálj meg csak a légzésedre koncentrálni, és hagyd, hogy a gondolataid elszálljanak. Ez a szokás különösen hasznos a stresszes időszakban. A tavaszi napfény és a természet közelsége magával hozza a frissességet és az energiát. Ha naponta akár csak 20 percet is kirándulsz a természetben, az felteheti a lelked és javíthat az általános közérzeteden. A szabadban töltött idő emellett hozzájárul a jobb alváshoz, segít csökkenteni a stresszt és javítja a fizikai erőnlétet. Szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. A tavasz bővölködik a friss, szezonális terményekben, amelyek nem csak finomak, de tele vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal. A zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztása erősíti az immunrendszert és segít a szervezet méregtelenítésében. Próbálj ki új recepteket, és hozd ki a legtöbbet a szezonális kínálatból. Kreatív tevékenységek felfedezése. A kreativitás nagyszerű módja annak, hogy kifejezd önmagad, és levezesd a felgyülemlett feszültséget. Legyen szó festésről, írásról, vagy kézműveskedésről. A lényeg, hogy találj valamit, amiben örömödet leled. A tavasz inspiráló időszak, így könnyedén inspirálódhatsz akár a természet változásából is. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések. Tavén szasztitál bachtál, leoszunt a déltézsutítume.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. Az imént már hoztam nektek tavaszi ötleteket, amivel feldobhatjátok a napotokat. Úgyhogy folytassuk is. Mutatok még 5 tavaszi szokást, ami észrevétlenül felturbózza a napjaidat. Mindennapos hidratáltság. A hidratálás kiemelten fontos tavasszal, különösen, ahogy a hőmérséklet növekedik. Ügyelj arra, hogy elegendő vizet igyál, hogy elkerüld a kiszáradtságot, és megőrizd a bőröd rugalmasságát. Hordj magaddal mindig egy kulacsot, hogy bárhol könnyedén hidratálhasd magad. Jogázás az újrakezdés jegyében. A jóga nem csak a testet formálja, hanem a lelket is táplálja. Tavaszi időszakban különösen kellemes a friss levegőn végezni, hiszen a természet közelsége még inkább elmélyíti a kikapcsolódást. A rugalmasság és az erőnlét mellett a jóga segít az elme elcsendesítésében és a stresszoldásban is. Társasági programok szervezése. A hosszú tél után mindannyian vágyunk a baráti találkozásra. Szervezd meg a hétvégédet úgy, hogy legyen idő több barátoddal is összeülni. Legyen szó kerti partikról vagy közös kirándulásokról. A lényeg, hogy élvezd a társaság és a megosztott pillanatok örömét. Légző gyakorlatok a szorongás ellen. Ha úgy érzed, hogy gyakran szorongsz, próbáld ki a légző gyakorlatokat. Egyszerű, otthon is elvégezhető technika, amellyel pillanatok alatt megnyugtatod az elméd és a testet is. Vegyél mély lélegzetet az orrodon keresztül, tarts bent pár másodpercig, majd fújd ki lassan. Ez egyszerű légzésfigyelés is csodákra képes. Olvasási szokások felfrissítése. Végül, de nem utolsó sorban érdemes újból felvenni a régi olvasási szokásaidat. Ha régóta hever a könyv a polcodon, amit még nem olvastál el, most jött el az ideje. Az olvasás kiterjeszti a látókörödet, fejleszti a szókincsedet, és örömet okoz, miközben kikapcsol. Hát áldott és nagyon fantasztikus tavaszt kívánok mindenkinek. Természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne havozz. Tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Egyébként pedig a következő órában is várlak benneteket nagy-nagy szeretettel. Tavén szasztétel baktáló szuntod éltésú títumé, legyetek áldottak és szerencsések.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és ebben az órában is szeretném így az óra vége fele megragadni a pillanatot, és boldog nőnapot kívánni minden kedves női hallgatónknak, és ne feledkezzünk meg a Zoltánokról se, nekik pedig boldog névnapot szeretnék kívánni. És hogyha szeretnél SMS-ben felköszönteni valakit, vagy betelefonálni, akkor tedd meg a 06303030-100-as telefonszámon, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót, de várlak benneteket nagy-nagy szeretettel a következő órában is, hiszen ott a nőnapot fogjuk megnézni, a nemzetközi nőnapot, mi az eredete, honnan jött, és miért van egyáltalán nőnap, úgyhogy tartsatok velem a következő órában is, nagy-nagy szeretettel várlak benneteket, ebben az órában pedig még pár slágerrel búcsúzom tőletek. Én Sztojka Armandó vagyok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors. Egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Az M1-es metró helyett a mexikói út és az oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 14 órától 19.30-ig az N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szintén ma 14 és 20 óra között az N18-as nosztalgia villamos is jár a Szent János kórház és a Csóka utca között. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Vermes Miklós utcában a Szent Imre tér után csatornajavítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok minden kedves Rádiódik hallgatónak!
1: Időjárás.
4: Ma sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunán túlon több helyen megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és igyekszem minél érdekesebb témákkal végig kísérni benneteket. Ma van nőnap. Nézzük is meg, hogy mi ez a nemzetközi nőnap. A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogának napja. Szocialista szervezetek kezdeményezésére hozták létre az első világháború előtti időszakban. Olyan témákra helyezi a hangsúlyt, mint a nemek közötti egyenlőség, a szabadságjog, valamint a nők elleni erőszak és visszaélés. A legkorábbi napon az amerikai szocialista párt New Yorkban 1909. február 28-án szervezett, a nők napja volt. Az 1917-es orosz forradalom után a bolsevikok március 8-án kezdték megünnepelni. A Lenin 1922-ben a nők az orosz forradalomban betöltött szerepet tiszteletére is ezt a napot nyilvánította nőnappá. A szovjet uralmat követően a keleti blokk országaiban és Magyarországon 1948 óta ezen dátumon tartják. Az ünnep az ENSZ 1977-ben történt javaslatát követően vált globális ünneppé, amikor felkérte a bolygó összes országát, hogy ünnepeljék meg a nők jogainak védelmét. Egyike az ENSZ által elismert, vagy bevezetett több mint 160 nemzetközi napnak. Eredetileg munkásmozgalmi és feminista eredetű harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. 1857-ben New Yorkban 40 ezer textil és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért. Manapság a különféle civil szervezetek ezen a napon világszerte a nők elleni erőszak, a nőket érő családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás és a prostitúció és az egyéb a nők ellen elkövetett erőszak formái elleni tiltakozásnak is hangot adnak. A következő szegmensben pedig a történetét fogjuk megnézni, úgyhogy áldott és boldog nőnapot kívánok mindenkinek, köszönjük, hogy vagytok nekünk. Most pedig szóljanak a dalok a nőknek és mindenki másnak természetesen, és hogyha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 0630303030-100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Tavinszas te baktáli, Isten áldjon meg titeket!

0: jaj, de cuki,
1: minden, cuki, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dix.
2: 100.3 Rádió Dix, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és a mai nap folyamán nőnap van. Ezúton is megragadom az alkalmat, és mindenkinek nagyon boldog nőnapot kívánok. Köszönjük minden női hallgatónknak, hogy itt vagytok velünk, és hallgattok bennünket. Nézzük meg a nőnap történetét. A Nemzetközi Nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak. Az első március 8-hoz köthető esemény 1857-ben történt, amikor március 8-án emberi munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin. A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével a nők emancipációjának kérdése is egyre inkább előtérbe került. 1866. szeptember 3 és 8 között az első Internacionálé Nemzetközi Munkásszövetség első kongresszusán határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, amely szerint a nők helye kizárólag otthon van. Az 1889. július 14-én kezdődő második Internacionálé alakuló közgyűlésén a Clara Zetkin beszédben hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és a gyerekek védelmét és a nők széleskörű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben. 1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot február utolsó vasárnapján 28-ára igazítva. 1910-ben február 28-án a The New York Times megjelentett egy cikket a Szocialisták ünneplik a nőnapot címmel, amely arról számolt be, hogy országszerte szocialista gyűlések zajlottak a nők választójogaiért. A második Internacionálé 8. kongresszusán 1910. augusztus 28-án és szeptember 3 között határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nőnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés. 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot. 1911 és 1915 között továbbra is több országban megünnepelték a nemzetközi nőnapokat, vagy a dolgozó nők napját. Nevezetesen Németországban, Ausztriában, Franciaországban és Oroszországban. 1917. március 8-án a Julianus naptár szerint február 23-án, azaz február utolsó vasárnapján Oroszországban nők tüntettek kenyérért és békéért. 4 nappal később, nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására II. Miklós cár lemondott és polgári kormány alakult, amely szavazó jogot biztosított a nőknek. A bolszevíkok az orosz forradalom első napjának jelölték meg, így véglegessé vált a nőnap dátuma is. A nemzetközi nőnap dátuma 1921-ben a kommunista nők második nemzetközi konferenciáján március 8-ra tűzték ki. Szovjet-Oroszország volt az első ország, amely 1921-ben hivatalossá tette a Szovjetunió legfelsőbb tanácsa elnökségének 1965. május 8-ai rendelete értelmében a nemzetközi nőnap nem csak ünnep, hanem munkaszüneti nap is lett. Most pedig szóljanak nektek a dalok, Tavinszas Tetelbachtál!

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. És mivel ma nőnap van, ezért nézzük meg, hogy Magyarországon hogy alakult meg a nőnap. Magyarországon hagyományosan március 25-én gyümölcsoltó boldog asszony napján tartották meg a keresztény nőnapot, megemlékezve Jézus fogantatásáról és születésének híréről. Ez egyben az anyaság napja is volt, ezért. A nemzetközi nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakoztak magyarok, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. Következő évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. 1945 után a keleti blokk országaiban is kezdték hivatalosan ünnepelni a nőnapot. A Rákosi korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án tartották meg. A rendszerváltást követően a nőnap Magyarországon is veszített eredeti munkásmozgalmi hangulatából, azonban ezzel párhuzamosan nőtt az ünnep kereskedelmi jelentősége. És ha már Magyarországon is nőnap van, akkor engedjetek meg pár gondolatot. Kedves hallgatóink, kedves hölgyek! Ma egy különleges nap van, hiszen ma világ minden táján a nőket ünnepeljük. Nőnap alkalmából szeretnék a Rádió Dík nevében is szívből köszönteni minden édesanyát, nagymamát, feleséget, testvért, barátnőt és a kislányokat, akik szebbé, melegebbé és szeretettelibbé teszik a világunkat. A nők azok, akik erőt adnak a családnak, akik mosolyjal indítják a reggeleket, akik akkor is kitartanak, amikor nehéz az élet. Sokszor ők azok, akik csendben hordozzák a gondokat, mégis ők adják a legtöbb szeretetet. Máljunk meg egy pillanatra, és mondjuk ki. Köszönjük! Köszönjük a törődést, a gondoskodást, az ölelést, a bátorítást, és azt a rengeteg szeretetet, amit nap mint nap kapunk tőletek. Kívánom, hogy ez a nap ne csak egyetlen nap legyen az évben, hanem emlékeztessen minket arra, hogy a nőket minden nap tisztelni, szeretni és megbecsülni kell. Kedves hölgyek, kívánok nektek sok boldogságot, egészséget, szeretetet és rengeteg mosolyt. Boldog nőnapot kívánok a Rádió Dík minden kedves női hallgatójának. Sztojka Armandó voltam, és maradjatok velünk továbbra is. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és ezekkel a dalokkal szeretnék búcsúzni tőletek a mai nap folyamán. Tartsatok velem jövő hét hétvégén is, hiszen tudjátok nagyon jól, szombaton és vasárnap délig én vagyok itt veletek. Csodálatos vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, élvezzétek a napsütést, találjatok ki valami programot a családdal, vagy csak pihenjetek egy jót. Isten áldjon titeket, sziasztok!

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakulőülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

Hozd rá cigányt! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

0: szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Nyár csúszik a hét, ma sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután azonban 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet a térségben, úgyhogy tényleg csodaszép, tavaszi idővel zárjuk a mai napot is. Sziasztok, szép napot!
0: Közlekedési hírek.
2: A Budaörs térségében Budaörs fesztivál lesz megtartva, ezért az 1-es főúton 4-es és az 5-ös kilométer között teljes zárásra kell készülni, a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek, a kerülő utakat a sárga terelő táblák jelzik majd. Ezen kívül az M0-as autóút déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt zárták le, egyébként a vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Illetve nagyon fontos info még. Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, szóval mindkét oldalon sáv szűkítésre, alkalmanként pedig sáv lezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Hello, hello, ez itt a Rádió Dick 100.3. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Én itt a mikrofonnál Patai Anna vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt a hétvégét is együtt töltjük. Ez a vasárnap is rólatok szól, és arról, hogy olyan dalokat készítsek össze, amiket szívesen hallgattok, szívesen érzitek jól magatokat ezekre a dalokra. Úgyhogy én nagyon hálásan köszönöm nektek azt, hogy a mai napot is velem töltitek. Remélem, hogy egyébként tegnap is velem voltatok, mert én minden hétvégén itt vagyok, szombaton, vasárnap, 13 órától 18 óráig, de szerintem elég a dumából, zenéljünk egyet, aztán jövök is vissza.

0: rádiódik. Fogod?
1: Ez itt a rádiódik, sziasztok, Pathai Anna vagyok, és nagyon vártam, hogy jöjjek hozzátok vissza, mert hogy azért mindig vannak friss közlekedéssel kapcsolatos információim, illetve időjárással kapcsolatos friss, hasznos információk, úgyhogy ezek jönnek most a következő pillanatokban.
0: Közlekedési hírek.
1: Budaörs térségében Budaörs fesztivál lesz megtartva, ezért az 1-es főúton 4-es és az 5-ös kilométer között teljes zárásra kell készülni, a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek, a kerülő utakat a sárga terelő táblák jelzik majd. Ezen kívül az M0-as autóút déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt zárták le, egyébként a vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Illetve nagyon fontos info még, Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, szóval mindkét oldalon sáv szűkítésre, alkalmanként pedig sáv lezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
1: Nyár csúszik a hét, ma soknak

0: Rádió Dík, sziasztok, én Patai Anna vagyok, a Rádió Díket hallgatod, ahogy éppen mondtam, és bizony, búcsúzom, ez az első óránk, ami véget is ért, a következő órában találkozunk egymással, számítok arra, hogy itt lesztek velem.
1: Szapát, hívtum enge!
2: 100.3 Rádió Dík.

0: Rádió Dix. Rólunk neked.
1: JPM Music Production.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Nyár csúszik a hét, ma sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután azonban 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet a térségben, úgyhogy tényleg csodaszép, tavaszi idővel zárjuk a mai napot is. Sziasztok, szép napot!
0: Közlekedési hírek.
3: A Budaörs térségében Budaörs fesztivál lesz megtartva, ezért az 1-es főúton 4-es és az 5-ös kilométer között teljes zárásra kell készülni, a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek, a kerülő utakat a sárga terelő táblák jelzik majd. Ezen kívül az M0-as autóút déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt zárták le, egyébként a vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Illetve nagyon fontos info még, Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, szóval mindkét oldalon sáv szűkítésre, alkalmanként pedig sáv lezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Rádió DIK 100.3. Csodaszép napot mindenkinek, én Patai Anna vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartasz a mai napon is. Hát nagyon durva, de most már május van, és május második hétvégét töltjük együtt gyakorlatilag, mert pont így jött ki. Ma egyébként 10-e van, és tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok velem. Na de hát május 10-én is vannak névnaposaink, és remélem, hogy még nem vagyok túl későn ahhoz, hogy köszöntsem a névnaposokat, úgyhogy engedjétek meg, hogy ezt most megtegyem. Szerintem ez is nagyon fontos. Ma egyébként Ármin és Pálma névnapot ünneplünk főként. Kevésbé elterjedt nevek egyébként a mai napon elméletileg Zajna, Ajnó, Ajna, Ajnó, Aida, Alda, Aldea, Alexia, Antónia, Armand, Armanda, Armandina, Blandina, Cserne és Izidor. Egyébként az Ármin egy germán eredetű férfinév, jelentése pedig hadiférfi, harcos, a pálma pedig magyar eredetű női név, és a pálma pedig hát nyilván a pálma növényre utal. Drága Árminok, pálmin, pálmák, húha, majdnem azt mondtam, hogy pálminok, boldog névnapot nektek!

Gáz ivója. Romákról, nem csak romákról. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Hello, az itt a Rádiódik, 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és közlekedjünk egy kicsit, nézzünk időjárást, és szerintem már minden fontos, hasznos információ ebben az órában lezajlott, úgyhogy tényleg átadom a helyet a zenéknek. Rövid leszek és tömör a következő percekben is.
0: Időjárás.
1: Nyár csúszik a hét, ma sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután azonban 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet a térségben, úgyhogy tényleg csodaszép, tavaszi idővel zárjuk a mai napot is. Sziasztok, szép napot!
0: Közlekedési hírek.
1: A Budaörs térségében Budaörs fesztivál lesz megtartva, ezért az 1-es főúton 4-es és az 5-ös kilométer között teljes zárásra kell készülni a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek, a kerülő utakat a sárga terelő táblák jelzik majd. Ezen kívül az M0-as autóút déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt zárták le, egyébként a vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Illetve nagyon fontos info még. Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, szóval mindkét oldalon sáv szűkítésre, alkalmanként pedig sáv lezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Balesetmentes közlekedést!

0: Ez itt a Rádió DX 100.3, én Patai Anna vagyok, ahogyan azt megszokhattátok, és most már le kell zárnom az órát. Egy picit emiatt szomorú vagyok, mert egyébként szeretek veletek maradni sokáig, és szeretek veletek így beszélgetni, és bízom abban, hogy ti is így velem jöttök végig ezeken a gondolatmeneteken. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottál, a következő órában is itt leszek jó dalokkal, jó hangulattal, fontos információkkal, ugyebár ahogy azt megszokhattátok, tehát érdemes lesz a következő órában is velem tartani.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romák

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyre a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Nyár csúszik a hét, ma sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután azonban 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet a térségben, úgyhogy tényleg csodaszép tavaszi idővel zárjuk a mai napot is. Sziasztok, szép napot!
0: Közlekedési hírek.
3: A Budaörs térségében Budaörs fesztivál lesz megtartva, ezért az 1-es főúton 4-es és az 5-ös kilométer között teljes zárásra kell készülni, a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek, a kerülő utakat a sárga terelő táblák jelzik majd. Ezen kívül az M0-as autóút déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt zárták le, egyébként a vezető felhajtóágat kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Illetve nagyon fontos info még. Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, szóval mindkét oldalon sáv szűkítésre, alkalmanként pedig sáv lezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ezt az órát is elindítom. Minden egyes óra elején elmondom, hogy mennyire hálás vagyok nektek azért, hogy ebben az órában velem tartotok, de ez tényleg így van. Isten látja lelkem, hálás vagyok ezért, mert tényleg ezek olyan jó hétvégék, amikor így együtt tudjuk tölteni ezeket a perceket. Szerintem ezek mind nagyon-nagyon fontosak, és akár családdal is. Hogyha úton vagytok, és minket választotok, akkor hálás vagyok. Jöjjenek tehát a dalok, indítjuk az órát, ahogyan azt megszokhattátok.

0: 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Jönnek a hírek, időjárás, közlekedés, izgalmasabbnál izgalmasabb információk, de ha van valami friss neked, amit még nem mondtam be, akkor 06303030-as telefonszámra várom az infókat.
1: Időjárás.
0: Nyár csúszik a hét, ma sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután azonban 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet a térségben, úgyhogy tényleg csodaszép, tavaszi idővel zárjuk a mai napot is. Sziasztok, szép napot!
1: Közlekedési hírek.
0: A Budaörs térségében Budaörs fesztivál lesz megtartva, ezért az 1-es főúton 4-es és az 5-ös kilométer között teljes zárásra kell készülni, a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek, a kerülő utakat a sárga terelő táblák jelzik majd. Ezen kívül az M0-as autóút déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt zárták le, egyébként a vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Illetve nagyon fontos info még. Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, szóval mindkét oldalon sáv szűkítésre, alkalmanként pedig sáv lezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Balesetmentes közlekedést!
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Vorbinas.
3: Nem tudom elengedni. Képtelen vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet. De amikor meglátom őt, újjászületek. Felolvad a szívem.

Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Figyú, baby! Figyú, baby!
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózióvédelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
4: Nyár csúszik a hét, ma sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután azonban 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet a térségben, úgyhogy tényleg csodaszép, tavaszi idővel zárjuk a mai napot is. Sziasztok, szép napot!
0: Közlekedési hírek.
4: Budaörs térségében Budaörs fesztivál lesz megtartva, ezért az 1-es főúton 4-es és az 5-ös kilométer között teljes zárásra kell készülni, a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek, a kerülő utakat a sárga terelő táblák jelzik majd. Ezen kívül az M0-as autóút déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt zárták le, egyébként a vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Illetve nagyon fontos info még, Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, szóval mindkét oldalon sáv szűkítésre, alkalmanként pedig sáv lezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Ez a 100.3 Rádiódik Romákról, nem csak romáknak, én Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok nektek, drága Rádiódik hallgatóim. Hát ebben az órában érkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor is elsősorban legfontosabb, hogy elindítjuk az óránkat, és felvázolom azt, hogy mi fog történni. Most az fog történni, hogy kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, jönnek a jó kis infók, nagyon fontos hírek, és ezt azért tartom nagyon fontosnak és kiemelkedőnek, mert Budapest egyetlen roma rádiója vagyunk, de nagyon fontos kiemelnem, hogy online is hallgathattok bennünket, az interneten megtaláltok minket mindenféle online rádió felületen, de kifejezetten a Rádiódik weboldalán is tudtok minket hallgatni, hogyha máshova mennétek Budapesten kívülre, és szeretnétek esetleg továbbra is velünk tartani. Bízom benne, hogy egyébként ez így van. Most azonban zenéljünk egyet, és a következő megszólalásban folyt köv.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és megígértem nektek, hogy jövök is nektek a legfontosabb roma hírekkel. Ez egy nagyon nehéz dolog, ezt mindig kiemelem, mert szívem szerint tényleg összeszedném az összes roma hírt, ami egész héten elhangzott, hiszen nagyon nehéz választani egyet-egyet, de mégis úgy alakul az élet, hogy választanunk kell, úgyhogy a következő percekben kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, és aztán jövök is hozzátok vissza. Gyermekkorában még maga is hallotta és jól emlékezett a leghíresebb cigányegyüttes Bihari János és társai játékára. Volt ebben a nemzetközi gyökerű és eredetileg katonák verbúválására szolgáló Cigányok játszott a magyar nemzeti zenében. Ebben a Style Hongroában valami olyan egyedi és jellegzetes, ami megihlette a nagy bécsi szerzőket, Beethovent, vagy pedig Brahmsot, vagy Johann Strauss-t is, de a századfordulón szívesen hallgatta a kényes ízlésű Claude Debussy is, és felhasználta Cigáne című hegedű darabjában Maurice Ravel. Liszt gyűjtötte a Cigányok játszotta dallamok nyomtatott gyűjteményeit, csak úgy, mint a cigányokra vonatkozó korabeli irodalmat. Bekérte Mátrai Gábornak, Cseke Sándornak a magyar zenéről és az itteni cigányság interpretációs szerepéről szóló írásait is. Tudatában volt tehát annak, hogy ezek a szakemberek cáfolták azt, az elsősorban Franciaországban élő elméletet, mely szerint a magyarországi cigányok játszotta. Cigányzenének nevezett muzsika nem magyar, hanem indiai eredetű. Mátrai német fordításában megküldte Lisztnek a Magyar zene és a magyar cigányok zenéje című dolgozatát 1853-ban. Ez és a rá vonatkozó levelezés elveszett. Egy magyar muzsikus a reformkorban, utószó Mátrai Gábor a muzsikának közönséges története és egyéb írások reprint kiadásához. Hogy Lisztet Mátrainak írott idézett levele után mi és mikor késztette arra, hogy megváltoztassa a dallamok magyar eredetére vonatkozó nézetét és elfogadja a franciák téves elméletét, miszerint ezek a dallamok nem magyar, hanem indiai eredetűek, ősiek és egy elveszett cigány eposz töredékei, rejtély.

0: Tény, hogy ehhez a három tragikus tévedéshez élete végéig ragaszkodott. Ez a Stylongruáznak mondott magyar cigányzene valójában se nem indiai, se nem ősi, se nem népi és semmiféle elveszett eposznak nem része. A dallamok maximum néhány évtizedesek, műdalok többnyire magyar urak szerzeményei vagy akár költők verseire írott dallamok, mint például Petőfi, Befordultam a konyhára kezdetű versenyek megzenésítése, melynek során egybefortak a cigányegyütteseknek, a magyar urak ízléséhez alkalmazkodó előadási sajátosságaival, modorosságaival. Liszt nem filozófus volt, hanem romantikus művész. Kivételesen nyitott és toleráns európai szellem, akitől távol állt mindenfajta társadalmi, vallási, nemzetiségi, etnikai diszkrimináció. Az ő szemében akár csak a rokon szellemű, félig magyar költő Nicolas Lenau munkáiban a romák a megzabolázhatatlan szabadságvágy megtestesítői voltak. Nagy szeretettel és csodálattal hallgatta a cigány együttesek játékáit, elbűvölte kreatív virtuózitásuk.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: Országi romák életéről készítettek riportfilmet az MTVA kisebbségi főszerkesztőségének munkatársai. Horváth Éva és Agárdi Elektra szerkesztők a 300-400 ezer főt számláló kisebbség életével ismertetik meg a magyar nézőket. A dokumentarista eszközökkel forgatott mozi célja egyrészt a görögországi cigányság helyzetének bemutatása volt, másrészt az alkotók a magyarországi körülményekkel is összevethették a látottakat. Az eredmény felemás volt. Amikor egy romát nemzeti identitásáról kérdezték, a görög vagy cigány megjelölés helyett inkább kereszténynek vallották magukat. E meghatározásnak történelmi gyökerei vannak, amelyek a török megszállás évszázadaira nyúlnak vissza. E cigány-görög közös múlt is hozzájárult ahhoz, hogy a hellének egységes nemzetté kovácsolódtak. A többségben nincs előítélet a kisebbség iránt, a forgatócsoport kintléte során diszkriminációval nem találkozott. A film érzékletesen mutatja be a roma társadalomban mutatkozó egyenlőtlenségeket is. Cigány származású tüdőgyógyász főorvos, önkormányzati képviselő is szerepel a filmben. Az Athén mellett lévő Szent Barbara nevét viselő város körülbelül 40 ezer lakosának mintegy 10%-a roma. Ugyanakkor az attikai szegényekről is forgatott a stáb. Életszínvonaluk élesen különbözik a fővárosban lakókétól. Zefiri roma telepén a nyomor és a kilátástalanság volt az úr. A nagymúltú ország nehéz gazdasági helyzetben volt, ennek jeleit pedig a forgatócsoport tagjai utonfélen tapasztalták. Mégis az emberek az itthoninál optimistábban tekintenek a jövőbe, déli temperamentumukkal öntik ki szívüket, de a gyűlölet hiányzik a hangos szavakból. A görögországi romák az országban szétszórtan élnek. A cigány nyelvet családon és közösségen belül beszéli még a fiatalabb generáció is, akik büszkén vállalják a származásukat. Amikor megtudták, hogy romákról szóló műsorban szerepelhetnek, megnyíltak a kamera előtt, s nagy szeretettel vették körül a stábtagokat. Utolsó este egy helyi étteremben a magyar vendégek érkezésekor a zenekar rázendített a Cigányok ideje című Kusturica filmből ismert arra. Az ének az egész Balkánon közismert. Törökök, szerbek, görögök, cigányok ismerik és szeretik. Hallatán béke költözik a szívekbe, s háttérbe szorul a vérzivataros múlt. A bizánci görög kultúra jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig a nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai románi nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az ibéróni apátságban állítottak össze 1068 körül.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

0: lezárom. De nincsen semmi baj, mert a következő órában is jövök hozzátok vissza. Egy kicsit beszélgetésebb órácskánk jön. Tényleg igyekszem mindig olyan témát találni, ami érdekel benneteket. Szívesen hallgatnátok róla pár percet. Úgyhogy érdemes lesz a következő órában is itt maradni, figyelni, fülelni.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Nyár csúszik a hét, ma sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután azonban 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet a térségben, úgyhogy tényleg csodaszép, tavaszi idővel zárjuk a mai napot is. Sziasztok, szép napot!
0: Közlekedési hírek.
2: A Budaörs térségében Budaörs fesztivál lesz megtartva, ezért az 1-es főúton 4-es és az 5-ös kilométer között teljes zárásra kell készülni, a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek, a kerülő utakat a sárga terelő táblák jelzik majd. Ezen kívül az M0-as autóút déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt zárták le, egyébként a vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Illetve nagyon fontos info még, Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, szóval mindkét oldalon sáv szűkítésre, alkalmanként pedig sáv lezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, szép tavaszi napot. Én Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem ebben az órában is. Ez egy jó kis dumcsis óra, ahogyan azt megszokhattátok, mindig másabb és másabb témával készülök nektek. Most például találtam egy nagyon jó kis tavaszi gyümölcslevest, és eszembe jutott, hogy akár vacsorára is tökéletes lehet, bár hogy őszinte legyek veletek, én ettől olyan éhes lennék vacsorára, hogy nem igaz, de mondjuk tényleg egy jó kis meleg tavaszi napon már jól tud esni. A legeslegfinomabb, legzamatosabb tavaszi leves, ami nem más, mint egy hideg, bodzás eperkrémleves. A bodzás eperkrémleves tényleg nagyon finom, és olyan, mintha egy jó kis vagány étteremben készült volna, és olyan egyszerű, hogy tényleg érdemes kipróbálni. Dübörög az eper szezon, egyébként pont a napokban vettem a kisfiamnak epret, és hát éppen ezért bizony nyílik a bodzavirága is, gyönyörű a tavasz egyébként, és egy ilyen jó kis bodzás eperkrémleves tudja még szebbé tenni azt. Persze mindig kissé véleményes, mi számít eperszezonnak, onnantól számoljuk-e, amikor megjelenik az első hazai eper, vagy egyáltalán mi számít eperszezonnak? Na de csekkoljuk meg, mi kell hozzá, kísérletezhetünk egyébként. Na de nézzük meg, mi kell ebbe a jó kis levesbe, kísérletezhetünk bodza helyett más fűszerszörpel is, például mentával, ha valaki szereti. Az ilyesmit én kifejezetten nem szeretem. Úgyhogy maradok a bodzánál, egyébként a hozzávalók az eper, kókusztej, bodzaszörp, vaníliás cukor és cukor ízlés szerint, na meg a tejszín. Az epret megmossuk, lecsumázzuk és beletesszük egy fazékba, hozzáadjuk az összes többi hozzávalót, nem szórakozunk és benyomjuk a botmixert és igazából simára turmixoljuk. Gyakorlatilag a leves az kész is van. Leves betétként egyébként tehetünk bele nagyon finom eper darabokat, a tetejére szórhatunk durvára vágott pisztáciát, vagy fújhatunk rá tejszínhabot, de egyáltalán nem muszáj, igazából enélkül is megállja a helyét, csak enélkül még éhesebb maradsz. Maradjunk ennyibe. Úgyhogy én ilyenkor rá szoktam dobni a gyümölcsöt, bár őszinte leszek, valahogy nálunk ezek a gyümölcslevesek nem fogynak, úgyhogy ha van valami pro tippetek, hogy hogyan tudom megszerettetni magát a gyümölcslevest, például a kisfiammal, akkor azt nagyon szívesen fogadom 0630303030-as telefonszámra. Összességében a gyümölcsök nagyon szépen fogynak, de mondjuk így egy jó kis gyümölcsleves formájában már kevésbé. Na hát menjünk el zenélni, aztán a következő megszólalásban egy homlok egyenes más témával érkezem hozzátok szándékosan. Érdemes lesz velem tartani.

0: Átírtu menge!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Tűnök a tömegből a stílel, mindegy, hogy laza vagy elegáns, mind a kettő stimmel.

100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Az előző órában arról beszéltem nektek, hogy eperkrémlevest készítünk. Most azonban egy tök izgalmas dolgot találtam, mert hogy újra divatos lett egy lány név a 60-as évekből, és kíváncsi vagyok, hogy nálatok a családban valóban van-e ilyen név, vagy mit tudtok ezzel kapcsolatban mondani. 0630-30-30-100-as telefonszámra várom az infókat. Az itthon választott nevek friss top 100-as listája tartogat bizony meglepetéseket, ezúttal egy nagy visszatérőt fedeztek fel benne. Az 50-es, 60-as években egészen más nevek alkották a lánynevek top 100-as listáját, mint most. Ennek több szempontból is különleges névnek azonban mostani szülőket is sikerült meghódítania. Ez a név pedig nem más, mint a Franciska, ami az 1955 előtti időkben élte fénykorát, és az utónév statisztika szerint, amikor az egész

0: egészen jónak számító 52. helyen szerepelt a listában, maga mögé utasította Júliát, Viktóriát vagy az Izabellát. Vicces, de igaz, hogy abban az időben divatosabbnak számított nála például a Vilma, a Matild, olyan nevek, amik egyébként azóta réges-régen eltűntek a süllyesztőben, bár ezek is szerintem gyönyörű nevek, de hát nyilván minden évnek más és más a trendi neveik, tudjátok? Hát a Franciska név eredetéről hagy mondjak pár gondolatot. A Zelte Nyelvtudományi Intézet utónévkeresője írja a Franciskáról, hogy visszatérés ide vagy oda egyelőre az elég ritka név besorolást érdemelte ki. Ha viszont az elkövetkező időkben is szárnyalni fog, akkor nagy eséllyel változik ez a státusz is. Azt, hogy a mostani szülők látóterébe került ez az 50-es, 60-as években kedvelt női név, nagy eséllyel egyébként Töröcsik Franciska érdeme. Márciusban kiemelkedő színházi teljesítménye elismeréseként Jászai Mari díjat kapott, többek között a Hogyan tudnék élni nélküled című előadásban nyújtott alakításáért, és Franciska a díjjal járó pénzjutalmat jótékony célra ajánlotta fel. Neve, ami most sokaknak új kedvenc lett, latin eredetű, a Franciscus férfi név női megfelelője, remélem, hogy jól mondtam ki, itthon három rokon neve van, ami anyakönyvezhető, a Fanni, Fáni és a Franni. Hát ez egészen elképesztő, magát a Franni nevet erre még soha nem hallottam, de hát az élet egy csomó meglepetést tartogat, ugye bár. Szóval ennyit a Franciska névről, egyébként én ismerek Franciskát, képzeljétek el, és szerintem egyébként ez egy nagyon cuki név, és mindig az a Franciska, akit én ismerek, az mindig egy nagyon erős karakterrel járt együtt, tehát hogy ez a név, ez tényleg mindig egy erős karakterrel jár együtt, úgyhogy ha nektek is van ilyen ismerősöd, aki szívesen meséltek, akkor hallgatom a 0630-30-30-100-as telefonszámom. Tartsatok velem a következő megszólalásban is, ahol megint csak egy kicsikét más témával érkezem hozzátok.
1: Rólunk neked Rádiódi.
2: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Na hát ugyanazt ígértem, hogy a következő pillanatokban egy újabb témával érkezem hozzátok, de az a helyzet, hogy eldumcsisztuk az időnket, úgyhogy engedjétek meg, hogy hálásan megköszönjem, hogy ezen a hétvégén is velem tartottatok. Remélem, hogy nagyon jót pihentetek, és a családdal töltöttétek az időt, vagy a szeretteitekkel. Mindig az a legfontosabb, hogy ti jól érezzétek magatokat. Legyen szép a vasárnapotok, sziasztok!
1: 100.3 Rádió Dit.
2: Vorbinas.

0: Viszlát.
1: Halló?
2: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak, vagy 20-szor?
1: Hallod, ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
2: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 10-e vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetésével várom önöket. Dr. Suki András vendége Szomora Pál László volt, aki néhány hónapja költözött vissza Belgiumból.
0: Rádiódi.
5: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Szia. És ugye üdvözlök minden kedves hallgatót is.
5: Néhány alkalommal koncertmester is voltál a zenekarban. Hogyan történt ennek a felkérése? Mesélj nekünk, hiszen ez még csak viszonylag friss dolog.
6: Így van, nyilvánvaló, igen. Nekem ez egy nagyon friss dolog volt, mivel hogy én még soha nem hegedültem, és hát nem játszottam zenekarban. Ugye eddig szólistaként tevénykedtem Belgiumban is, meg ugye ahol koncerteztem, de kaptam egy ilyen lehetőséget Mága Zoltán hegedűvésztől, hogy a zenekarában játszhatok, és ezt, én nagyon hálás vagyok neki ezért.
5: Ez egy megtisztelő
6: felkérés volt. Ez egy megtiszteltetés volt, tényleg számomra, és épp a román turnénkon voltunk, és talán 5 perc volt a kezdésig a koncerten, és hát a koncertig, és megkért, hát Palik, akkor te vezeted a zenekart, jó? Akkor te vagy a koncertmester. Én meg mondtam, én meg frász kaptam, hát én sose vezetem ugye a zenekart. Hát, ugye szólistaként is más hegedülni, meg játszani. De nagyon élveztem. Uh-huh. Szóval utána már vágytam rá, hogy többször is legyen.
5: Miben más a koncertmester szerepe mondjuk az első hegedűhöz képest, amit korábban már azért csináltál több alkalommal?
6: Szerintem van különbség, és az a különbség szerintem, hogy azért nagy teher van akkor a vállán egy koncertmesternek, mert ugye akik hátul ülnek, nyilvánvalóan az első hegedűben és a második hegedűben a szólista után, ugye te vagy a fontosabb ember, úgyhogy...
5: Tehát a felelősség...
6: A felelősség ugye rajta.
5: A koncertmester.
6: Így
5: van,
6: így van.
5: És mondjuk, hogyha a koncertmester fölfelé húzza a vonóját, akkor a többieknek is fölfelé
6: hát
5: kell
6: igen,
5: menni.
6: Igen.
5: Leegyszerűsítve,
6: igen.
5: Nagyon primitíven van megfogalmazva, de...
6: Így van, hát igazság szerint így van, igen.
5: és akkor esetleg valami hiba történik a második hegedűben, akkor te vagy az, aki rájuk szólsz, hogy ott a C helyett cisz van, hát, vagy éppen ott a vonás nem az másként megy?
6: Nem, mert amikor volt ugye a próba a koncert előtt, így nem volt rá alkalom, hogy kipróbáljam magam, mert ugye akkor még nem volt szó, hogy én vezetem a zenekart a próbán, és de nem volt semmi gond, nyilvánvalóan, mert nagyon profik, szóval nem kellett semmit mondani. Nyilvánvaló mutatnom kellett, hogy mit kell csinálni, meg mit tudom én, de nagyon profik a zenészek, akik a zenekarban vannak.
5: Igen, kiemelkedő zenészek vannak a zenekarban.
6: Így van, így van.
5: Mi a repertoár? Mit játszottatok éppen akkor azon a koncerten?
6: Épp egy templom, református templomban játszottunk, már nem is tudom a nevét a templomnak, de gyönyörű templom volt. Azt hiszem pont Brahms 5. magyar táncát játszottuk, az egyest, meg az ötöst, meg játszottuk a Bach-ert, játszottuk a Adagiót Albinonitól, meg játszottunk egy ilyen pár ilyen előadási darabokat is.
5: Ez úgy állandó programja egyébként a zenekarnak?
6: Igen, hát mindig valamikor változik, valamikor nem, de általában minden koncerten szokott más lenni is, de valamikor ugyanaz, szóval mindig változó. Van egy nagy program, amit ugye tudnunk kell, és akkor azok közül majd
5: ami éppen jön.
6: Ami éppen
5: de
6: jön,
5: mondjuk igen. Egy Bach-er, vagy egy Albinoni Adagio, az mondjuk nagyon, hogy mondjam, otthonosan szól egy így ilyen van. Környezetben.
6: Így van.
5: Tehát, hogy ez egy templom tulajdonképpen ennek, alapvetően azért az otthona ennek a műfajnak.
6: De játszottuk például a villámcsártást is. Szóval az,
5: igen, mert ettől egyedi a zenekar, így tehát van. Azért meg kell szóval mutatni a
6: így van, nagyon virtuóz darab, és megmondom őszintén, hogy mindig nagy sikere van. Ja, és muzsikáltuk is, és ott játszottuk a repülfecskémet is. Aha. És ugye ott mindig van egy ugye kiállások, kadenciák, rövid kadenciák, és akkor én is kadenciáztam.
5: Hiszen a koncertmesternek ez is a feladata akkor.
6: Igen, akkor, de egyébként is szoktam, hogyha úgy van.
5: Ez kicsit hasonlít a Rajkós műsorra, a régi Rajkós igen, műsorra. Igen, tehát igen, azért igen. Nyilván Mága Zoltán is onnan jött ebből az így alomból, ha szabad ezt mondani. Sőt, térjünk rá majd egy picit a gyökerekre is, hiszen neked azért nagyon-nagyon jelentős Rajkós gyökereid is vannak. Mesélj nekünk erről egy picit. Honnan származol?
6: Hát igen, mondhatni, hogy azért zenész családból származom. Apukám ugyanúgy hegedűs, hegedművészként végzett a Genti Egyetemen, ugye az akadémián.
5: És ő szintén rajkósként kezdett.
6: Ő is rajkós ugye, volt, igen. Igen, szintén, igen, igen, igen. Hát ugye én nekem a Farkas Zsula az déd nagyapa, szóval déd nagyapám a Farkas Zsula.
5: Hát azért beszéljünk róla egy kicsit, hát ő volt a Rajkók atya,
6: így van.
5: Aki megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben. Tehát, és nem csak úgy megalakította, hanem ő nevelte föl a cigányzenész generációkat.
6: Így van.
5: Tehát akiket ma hallgatunk, cigányzenészeket, tulajdonképpen mind Farkas Gyula.
6: Hát majdnem mindegyik, igen.
5: Vagyis a nagypapád kezén ment keresztül.
6: Igen, így van.
5: Ez óriási zenei örökség, és valahol nagy felelősség is.
6: Ez így van, hogy felelősség is, már hogy azért akik tovább viszik ebbe a családban a zenét, azoknak azért kell mutatni valamit a többieknek, mert ugye magasan van a léc, ugye, hogy muszáj mutatni az embereknek, hogy igenis gyakorolni és tovább vinni ezt a hagyományt.
5: Te viszont inkább a klasszikus zene irányába mentél el, nem is a cigány zene felé. Mondjuk nagybátyját, például Szomora Zsolt, őt rendszeresen halljuk cigány zenekar élén.
6: Igen, igen.
5: Tehát, hogy ő inkább maradt ezen a vonalon.
6: Igen, ők maradtak, szóval azért apukám is, apu azért világ repertoárt is játszik, ugyanúgy klasszikus, jazz, manus jazz, tényleg amit kérnek tőle, nagyon, nagyon széles a programja, de ő is azért maga megmaradt a cigány muzsikában.
5: És hogy jelenik meg egyébként a családban Farkas Gyula személye? Tehát nyilván neked, hogy déd nagypapád azért mégiscsak egy közeli valaki, de hogyha ezt az ember külsőleg szemléli, akkor azt mondja, hogy úristen, hát a te nagy, déd nagypapád az egy olyan kiemelkedő személyiség.
6: Így van, és bárcsak ismerhettem.
5: A zene történelemben egy meghatározó valaki volt.
6: Így van, és bárcsak ismerhettem volna, mert amiket hallok ugye zenészektől, akiket felnevelt, rengeteg mindent tanulhattam volna tőle, de sajnos erre nem volt esélyem, mert ugye ő meghalt már. 90-ben meghalt, én meg ugye 2002-ben születtem. De
5: a vér nem válik tűzé.
6: Igen.
5: Ez nagyon fontos.
6: Igen, de én ugye azért megmaradtam a klasszikus irányban. Én nem mentem, sose tanultam cigányzenét. De nyilván szoktam nézegetni ilyen rajkos felvételeket, ahol apu kicsi, meg nyilván a te apukád is ott kezdte.
7: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius Zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. A következő percekben hallgassuk meg Ernest Bloch Nigunt a Bájasemből. Szomora Pál Lászlót Rácz László kíséri zongorán.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Nyilván apukád kezdett akkor veled foglalkozni. Igen. Meg volt nálatok az a hagyományos aktus, mint ami a cigányzenés családokban is, hogy a gyermek kezébe adják a vonót még, amikor egészen szinte
2: hát úszul. Lehet, hogy meg volt ez a dolog, de lehet, hogy nem is nagyon kellett, mert én mindig a hegedűvel foglalkoztam, szóval apu, én nekem nem csak ugye a tanárom volt, meg nem a tanárom, vagy a apám, én nekem a barátom is, szóval ugyanúgy kialakult köztünk egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz szétszakítani. Mert ugye maga ugye készítette a versenyekre, koncertekre, ilyen dolgokra, szóval nekünk nagyon erős kapcsolatunk van mai napig, és remélem így is marad.
1: Tehát akkor ő kezdett el veled foglalkozni, és amikor te már zeneiskolába jártál, vagy elkezdtél tanulni, hegedülni zeneiskolai keretek között, akkor te már gondolom tudtál kottát olvasni, játszottál a hangszeren.
2: Kottolvasást azt nem tudtam. Szóval én nagyon sokáig kézről tanultam. Ugye...
1: Farkas Gyula módszerével.
2: Igen.
1: Ahogy ő is tanította a rajkósokat.
2: Igen, én nekem nagyon nehezen ment a kottolvasás, őszintén megvalva. De aztán úgy lettem ilyen 13, 14, 15 éves. Ugye az ember már korában szorulva, vagy amikor apu elment muzsikálni, például, és nekem másnap órán volt, vagy egy héttel utána, és ugye ki kellett gyakorolnom a dolgaimat, mert ugye apukám is utazott sokat, így volt olyan is, hogy egyedül kellett felkészülnem az órákra, és ugye akkor azért kell nézni a kottát, meg mit tudom én, ameddig ugye az ember nem tudja kívülről, de hát voltak nehézségeim a kottákkal. Nyilvánvaló most ilyen nagyon nehéz műveket, amik most vannak, Albanberg, meg ezek a tényleg nagyon mostan játszott darabok, meg a koncertek, amik most híressé váltak, most is nehezen menne megtanulni, de nyilvánvalóan azért már tudok kottát olvasni.
1: Gondolod, hogy ez azért van, mert kézről kezdtél tanulni?
2: Hát szerintem is. Én sem voltam nagy kottaolvasó szerető.
1: De ez mindenkinek szóval... problémát jelent, és senki nem szeret kottát olvasni.
2: Igen. Tehát ezt nekem olyan unalmas volt, szóval ott állni egy papír előtt, és akkor úgy... Nekem, szóval én nagyon sokáig írtóztam is a kottától, szóval én azt szeretem, amikor apu leült mellém, vagy velem szembe, és akkor úgy tanultunk kézzel.
1: Persze. Na most ez az élmény alapú oktatás. Én ezt így szoktam hívni, igen. Hiszen nekem azért a doktori disszertációmnak ez volt az egyik lényeges momentuma, hogy a Rajkó módszernek, vagyis a kézről való tanításnak a hatékonyságának a vizsgálata. És én arra jutottam egyébként, hogy még az elején, amikor elkezdik tanítani a gyermekeket, és hogyha még akkor megtartják, vagy bevezetik ezt a módszert, hogy kézről is tanulnak a gyerekek, akkor ez a fajta metódus, ez megmarad náluk. Ha ezt elhagyjuk, akkor egyre csak leépül. És utána már nem is épül vissza. Viszont aki így tanulja meg a darabjait, az sokkal gyorsabban tanulja meg, azonnal kotta nélkül természetesen. Látja az ember, most mindegy, hogy hegedűsről vagy zongoristáról van szó, de látja az ember és hallja is, hogy akkor milyen új rendet használ, milyen dinamikát használ, tehát milyen hangerőt.
2: Így van.
1: És mindenféle zenei gondolatok, akkor azonnal együtt jönnek át, és ezért hatékonyabb.
2: Igen, na most én, nekem az a tapasztalatom ezzel, hogy igen, nyilvánvaló ez így van, ahogy mondtad, de viszont az én tapasztalatom ezzel az, hogy én gyorsabban is felejtettem a darabokat ezáltal. Szóval én nekem az volt, hogy oké, megtanultam, mit tudom én, egy Lacan-Panellát, ugye Paganini hegedű versenyből a harmadik tételét, 2 nap alatt megtanultam. De viszont persze, hogyha az ember nem gyakorolja, meg nem veszi át néha, akkor ugyanolyan, amilyen gyorsan megtanulja az ember, ugyanolyan gyorsan is elfelejti, szerintem. De viszont, hogyha az ember kottából van meg, szóval abból tanulja meg a darabot, a koncertet, akkor szerintem picit hosszabb ideig tart ez a dolog. Akkor is, hogyha az ember nem nézi át. Nem tudom, hogy ez hogy van másnál, de nálam ez így volt.
1: Én nekem az a tapasztalatom, hogy valóban gyorsabban megtanulja az ember, és tényleg el lehet felejteni, de hát ezért kell rendszeresen így átismételni.
2: Van.
1: Tehát a rajkósoknál ez tökéletesen működött régen, amikor a dédnagypapát tanította a kisgyerekeket, hiszen koncerteztek vele mindenfelé az országban. És rengeteg koncertjük volt, több száz koncert akár egy éven belül. Vagy például ott volt a Hotel Ifjúság, ahol rendszeresen muzsikáltak, és ezeket a számokat rendszeresen játszották. Most így, ha az ember kezében van ez a fajta repertoár, amit így ezzel a módszerrel sajátított el, az viszont egy egészen más kérdés, mert így akkor van. Nagyon mélyen megmarad.
2: Igen.
1: És valójában ez a lényege. Nekem például van most egy 10 éves növendékem, akinek Bach F-moll zongora versenyt tanítottam, egyébként ugyanígy kézről, és sok helyen kellett nyilván hozzá játszani, hogy azért nagyon mélyen beleüljön a fejébe ez a egészen hosszú és rendkívül nehéz darab, ami 10 perces, főleg egy 10 évesnek azért ez nem egy könnyű feladat, de viszont működik. Tehát, hogyha az ember nem csak egyszerűen kézről tanít, hanem a többi módszert is használja mellé,
2: így van,
1: rendszeresen
2: így van,
1: ismételgeti,
2: így van.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon jól használható
2: nagyon jó metódus,
1: módszer.
2: Így
1: jó
2: van.
1: Metódus, igen.
2: Nagyon.
1: Nyilván csak ezt használni nem praktikus, hiszen ha az ember nem tanul meg mellette kottát olvasni, akkor az egy nagy bűn.
2: Így
1: viszont
2: van.
1: A Rajkó zenekarban megtanították a gyerekeket kottát olvasni is.
2: Így van.
1: Csak éppen rendszerint nem azt használták.
2: Igen.
1: Tehát például nekem nagyon sok rajkós beszámolt arról, hogy ő még mindig emlékszik arra, amit a Gyula bácsi tanított neki. Pedig 10 évesek voltak. Hát szóval hihetetlen. Nyilván az élmény meg az, hogy egy olyan pedagógus tanítja, aki olyan hatással van ezekre a gyerekekre, az is hozzátesz. De én azt hiszem, hogy maga a módszer is, amivel egyébként ő maga is nyilván tanult.
2: Igen, igen, igen. Így van.
1: Még a 20. század elején.
2: Így van.
1: Tehát ezek különböző módszerek.
2: Igen, nekem nyilvánvaló, hogy a későbbiek folyamán, hogyha már az ember tényleg nagyon komolyan csinálja a zenét, szóval úgy értem a komoly zenét is, vagy bármilyen zenét, én szerintem a kottolvasás nagyon-nagyon, de nagyon fontos.
1: Így van. Ki kell emelni, hogy nagyon
2: zenész fontos. Számára. Én magamról tudom.
1: Igen.
2: Szóval...
1: Viszont én azt gondolom, hogy aki fülből tud játszani bizonyos dolgokat, az viszont olyan képességekkel rendelkezik, amit egy, hogy mondjam, kottából, vagy szinte csak kottából tanult művésznek, vagy igen. kottistának mondjuk így, nem biztos, hogy megvannak azok a képességek.
2: Persze, nagyon kinyílik a fül azért az ilyen tanulástól, meg az ember tényleg hall valamit, és ugye könnyebb utána levenni azt a másik embertől, mert ugye a fül jobban dolgozik, meg hozzá van szokva az ember, de hát igen, másik, ez egy más dolog.
1: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig hallgassuk meg John Williams Schindler listájának egyik betétdalát, Szomora Pál László és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Egy picit térjünk vissza a tanulmányaidra, hiszen 9 évesen akkor beiratkoztál a zeneiskolába, méghozzá Belgiumban, hiszen te már ott születtél.
2: Igen, na most annyit kell tudni, hogy én Budapesten is jártam zeneiskolába, a Józsefvárosi zeneiskolába.
1: Ki tanított?
2: Szászné Jéger Judit néni. Hát én imádtam a Judit nénit, és mai napig imádom őt, hogyha találkozunk, vagy szoktunk beszélni telefonon is. Aztán mindig kérdezgetem, hogy hogy van, meg jól van-e.
1: Aztán, egy legenda azért ebben a szakmában,
2: van,
1: azért
2: így van. Mondjuk hát, meg. Hát tényleg számos mai hegedűművészeket is tanított kiskorúban. Például ott van ifjabb Sárközi Lajos, nagyszerű hegedűművész, meg tényleg sorolhatnám, akiket tanított. Szóval, igen, de én utána meg, miutána tanultam azt hiszem 1 vagy 2 évet ott a zeneiskolában, és utána meg kiköltöztünk Belgiumba vissza. Mert ugye én Brüsszelben születtem, Belgiumban, és akkor utána leköltöztünk Gentbe, és akkor utána apukának, vagy már anyukámnak otthon vágya, és utána hazajöttünk, meg utána megint visszatettem, szóval volt egy ilyen dolog, időszak, de utána 9 éves, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 9 éves voltam, hogy kimentünk megint, és akkor mi azóta ott is maradtunk. Uh-huh. Ott is maradtam, mert utána megismerkedtem egy élő legendával, Mikhail Bezvertnyivel, aki számos nagy verseny első helyezése, szóval győztese, mint például a Erzsébet verseny 76-ban megnyerte, akkor ott van a Vinyavszki verseny, szóval tényleg Montreal verseny, szóval tényleg a, akkoriban is a legnagyobb versenyeken ő mind megnyerte, és ott elkezdtem tanulni nála, privát növendéke voltam, mert ugye én kint Belgiumban nem jártam zeneiskolában. Ugye apu tanított, meg a tanárom, a Bezvertnyi. Na most őről annyit kell tudni, hogy tényleg egy zseniális tanár, ember, hegedűs. Tényleg olyan szíve van, hogy tényleg ezt nem lehet elmondani, csak az értheti meg, aki tényleg tőle tanult, és aki tényleg majdnem minden nap volt óránk. Szóval, és ilyen egy óra nála, nem egy óra vagy fél óra, hanem 2-3-4 órás egy óra nála. Szóval, és tényleg az a régi orosz iskola, amit ő tanított. És utána pedig én tőle tanultam 12 évet,

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Egy vagyosok közül, de valakinek te vagy. Valakinek a világon az egyetlen te vagy. Valaki számít rád, valaki meghalna, érted? Valaki

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 10-e vasárnap van, és 19 óra múlt. Folytatódik a beszélgetés. Szomora Pál László, ifjú hegedű művész, dr. Suki András vendége volt.
0: 100.3 Rádió.
5: Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
6: Mielőtt belemegyünk még a versenyekbe, egy gondolat erejéig azért térjünk még vissza a zeneiskolai rendszerre. A zeneiskolai rendszer az Belgiumban egészen más, mint a magyar oktatás. Itthon azért a magyar zeneoktatás olyan szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk egy növendéknek nem szükséges fizetnie csak egy minimális összeget, mondjuk 8-10 ezer forintot fél évente. Igen. Ez a zeneiskolának a díja tulajdonképpen. De ez Nyugat-Európában azért egészen másként működik. Tehát, hogyha ott mondjuk szeretne valaki beiratkozni egy zeneiskolába is, hegedülni, zongorázni szeretne, azért mélyen zsebébe kell nyúlni, és több 100 eurót kell fizetni havonta.
7: Igen, én is hallottam már erről, hogy azért a Nyugat-Európában az picit másabb, de viszont szóval egy évre azt hiszem, nem is tudom, mert ugye nem jártam soha a zeneiskolába, viszont tanítottam már, de a szülőknek így, ahogy mondod, zsebükbe kell nyúlni, ha gazdagok, ha szegények, és az a 200-300 euró ki kell fizetni egy évre.
6: És hogy gondolod, ez motiváló lehet egy növendéknek, vagy akár a szülődnek, hogy többet gyakoroljon mondjuk, mint akár a magyar zeneoktatásban? Van ilyen fajta tapasztalatod, hogy össze tudnád ezt hasonlítani?
7: Hát tapasztalatom van benne, mert ugye tanítottam már számos zeneiskolában is Belgiumban, de viszont különbséget nem tudok tenni, mert Magyarországon még nem tanítottam zeneiskolába, de én szerintem csak annyi a különbség, hogy ott többet kell fizetni. Nyilvánvalóan mindenhol más az oktatás, picit mindenhol, Amerikában, itthon, Magyarországon, vagy Ausztriában is más. Szóval mindenhol egy picit különbözik az ilyen metódus, meg az is, hogy ahogy a gyerekek tanulnak a zenéiskolában.
6: Én Münchenben tanítottam néhány hónapot, és egy privát zenéiskolában, és megmondom őszintén, nem éreztem azt a fajta erőt, hogyha akár több száz eurót is kell fizetnie egy növendéknek, illetve a szüleinek az oktatásért. Nem biztos, hogy többet gyakorol, vagy jobban felkészül az órákra, mint akár itthon, amikor nem feltétlenül kell fizetniük a növendékeknek. Úgyhogy nem biztos, hogy ez ebből a szempontból előnyös, viszont az elvárás az lehet, hogy más a tanárral szemben. Hogyha én fizetek, akkor szeretném, hogyha mindent megkapna a gyerek, pontos kezdés, pontos vége, sőt...
7: Igen, még az ott van, ez tényleg így van.
6: Tehát mások az elvárások.
7: Mások az elvárások is, meg én azt vettem észre, hogy azért Belgiumban azért a 60-70% sajnos nem elég komolyan veszik ezt az egészet. Szóval a szülők befizetnek, mit tudom én, 2-3-400 eurót, sokszor még 500-at is egy évre, hogyha magán zeneiskola, akkor nyilván többet is kell fizetni, de én azt vettem észre, hogy nem igazán komolyan veszik akkor sem, hogyha ennyit fizetnek.
6: Tehát nem is biztos egyébként, hogy az a cél egy növendéknél, hogy hegedűművész legyen, zongoraművész legyen. Tehát nekünk én azt gondolom, hogy a feladatunk az az, hogy a gyereket képezzük, átadjuk a tudásunkat, fejlesszük a gondolkodását, igen, és átadjuk egy olyan értékrendszert, ami az európai kultúrában gyökerezik. Tehát igen, szerintem ez a legfontosabb, és természetesen nekünk a másik nagy feladatunk, hogy a közönséget kineveljük. Hiszen te is egy koncertező művész vagy, és hogyha szeretnénk, hogy a későbbiekben hallgassanak téged is fiatalok, akkor nekünk ahhoz ilyen irányú cselekedetre is szükség van, hogy a fiatalokat tanítanunk kell.
7: Hát muszáj tovább vinni, az igaz. Igaz, és elmondok még egy nagy dologot, hogy ugye mivel, hogy tanítottam kint sokat, ugyanúgy privátban is, meg zenéiskolákban is, így mi is rengeteget tudunk tanulni, szóval uh-huh, mint hegedűs, uh-huh, koncerthegedűs, vagy akármi, uh-huh, az ember, mi is rengeteget tanulunk azzal, hogy ugye tanítunk. Uh-huh. Én azt vettem észre.
6: Tudatosabban játszol esetleg ezáltal, vagy
7: igen,
6: másként
7: is
6: nézel akkor mondjuk akár egy zenei gondolatra? Mondjuk,
7: igen.
6: Mondjuk ha például egy egyszerű hangtárról beszélünk.
7: Így van. Szóval olyan dolgokra rájön az ember, amikre egyébként nem jönne rá. Szóval ameddig ugye...
6: Mert természetes.
7: Igen. Szóval játszunk az egyik koncertről a másikra, és ugye picit olyan normálissá válik, hogy azt mi játszuk, uh-huh, azt a darabot vagy művet, és na most én azt vettem észre, hogy az egyik növendékem tanulta a Sosztakovics duókból, ugye az két hegedűre van és egy zongorával, és a első partot tanulta, és én is játszottam az egyik koncerttel a hegedűművész barátommal, Vilmos Csikossal, Csikos Filivel, és hát többször is játszottuk már. Megmondom őszintén, hogy olyan dolgokra jöttem rá, amit egyébként nem csináltam volna meg. De mivel, hogy tanítottam azt a darabot, így rájöttem arra a dologra, amit eddig nem vettem észre. Szóval ez ilyen dolog, igen.
6: Most térjünk vissza egy picit a te tanulmányaidra, hiszen akkor a zeneiskolai tanulmányaidat tulajdonképpen akkor privát folytattad. A középiskolai tanulmányaidat azokat hogyan végezted, miként?
7: Hát igazság szerint én ugye Belgiumban folytattam a tanulmányomat, és én utána én fodrászként tanultam. Azt hiszem, hogy 14 éves koromig, 12-től csak 2 évet tanultam, de utána én elmentem magántanulóként, hogy ugye több időm legyen a gyakorlásra, versenyekre, koncertekre.
5: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius Zenekar első hegedűse. Most Frank szonátájának első tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mire tanított téged ez a két év, amíg fodrászatot tanultál? Szerettél volna fodrász lenni, vagy úgy gondoltad, hogy szükség van valamilyen szakmára a hegedűn kívül, hiszen hogyha a zenében éli az ember az életét, akkor abból valahogy nehezen lát ki. Ez egy olyan, mint egy kis doboz, mint amikor be vagyunk zárva, és nem láttunk ki a dobozból, és nem láttunk túl ezen a dobozon.
2: Na most én nekem annyi volt, ugye én nekem a nagymamám fodrász.
1: Így van.
2: Szóval én nekem, és a nagybátyám is fodrász, ugye a unokatestvére. És azért egy picit benne van úgy maga a családba ez a hajnyírás, meg vágás. És nekem olyan irány is volt az iskolába. Uh-huh. Szóval választhattam egy pár dolog közül, és akkor nekem ez megtetszett, és akkor mondom, hát ki, miért ne kipróbálom.
1: Tehát ez is egy családi örökség.
2: Ez is, igen, amúgy, igen.
1: És azt gondoltad, hogy majd letérít a hegedű vagy a zene útjáról, vagy ez még jobban megerősített téged abban, hogy akkor mit szeretnél?
2: Hát igen, szóval ugye annyi volt, ugye ez nem egy kimondottan fodrász iskola volt, csak volt olyan szak az iskolában, szóval ugyanúgy volt matek, meg mit tudom én, flamand nyelv, meg minden, ami egy ugye középiskolában van. Na most ugye ott annyit kell tudni, hogy ott úgy van az iskola, hogy reggel 8:30-tól oktatás van este 16:30-ig. Szóval ott tényleg kemény az iskola, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem igen volt úgy időm már. Akkor ugye az ember már nem úgy tanul, nem úgy teljesít.
1: Igen, hiszen hogyha az embernek olyan tervei vannak, hogy hegedűművész akar lenni,
2: igen,
1: akkor abba sok energiát bele kell
2: így
1: tenni.
2: Így van. Abba az időben én rengeteget versenyeztem, és koncerteztem. És úgy tudtam megoldani, hogy végeztem ugye 16:30-kor. Kijöttem az iskolából, hazamentem, ettem, megírtam a leckémet, vagy először gyakoroltam, mert gyakorolom egy 3-4 óra hosszát. Utána volt már ugye éjfél majdnem, utána megírtam még a leckét, vagy tanultam a következő órára, az iskolára, és ez így ment évekig.
1: Na jó, de ez hosszú távon ez nem működik, hogy az ember 8 órát az iskolában tölt, tanul,
2: így van.
1: Utána még szeretne gyakorolni még nem tudom néhány órát, és aztán még leckeírás, igen. És akkor ezért döntöttél végül is, úgyhogy akkor hát inkább a magántanulás felé veszed az irányt?
2: Is, és nekem volt olyan időszakom is, hogy én nekem egy napon 2-szer volt hegedű órám. Szóval úgy volt, hogy reggel 5:00-kor keltem, 6:00-kor ott volt a Bezvernyi, a hegedű tanárom, vagy 17:30, igen, nálunk, ő jött mindig hozzánk, és, vagy 17:30-ra, nem is tudom már, és egész, ameddig nem kellett elkészülnöm az iskolába, ő tanított engem. És jó, ez nem ment hosszabb ideig, de volt egy ilyen szakasz is, mert készültem a Krumió versenyre, és csak 2,5 hónap volt. Uh-huh. Elmentem az iskolába, hegedű óra után reggel, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Hazaértem, megint hegedű óra, ott volt már, mire én hazaértem. Kávézott, evett, minden. Aztán...
1: Hát akkor egy családi barát volt.
2: Így van, mint a második apám lenne, szóval tényleg óriási dolgokat nyújtott nekem. Na most, és annyit kell tudni, hogy mire hazértem az iskolából, ő már ott volt sokszor. És már úgy várt, hogy cigi a szájába, és akkor nyomta a dolgokat, meg minden. És akkor, mit tudom én, 6:00-tól tanultunk megint 8:00-ig, vagy 9:00-ig. És ez így ment, ameddig nem kezdődött a verseny. Szóval egy durva 2,5 hónap volt.
1: Hogyan tanított? Milyen módszerrel? Milyen trükkjei voltak te? Hogyan érzed? Hogyan
2: arról tudnék szerintem egy hétig beszélni. Vagy te lehet, hogy több évig.
1: Igen.
2: Szóval, hát trükk az rengeteg volt neki. Szóval olyan felfoghatatlanul ismeri a zenét, meg maga a hegedülést is, hogy káprázatos. Egyszerűen egy hegedű óra, nem egy hegedű óra, hanem egy koncert, szóval az ember tényleg elkezd nála tanulni, és ő nagyon beleéli magát, szóval ő mutatja is, beszél rengeteget, beszél az óra közben is, hegedül is. Szóval tényleg, ha kell, akkor újról is tanítja az embert, és ugrál is, hogy megértsd azt, amit ő akar hallani, vagy hogy eljátszam úgy, ahogy ő akarja. Tényleg nagyon, de nagyon jó ember is, meg nagyon hegedű tanár is. És én csak annyit tudok mondani, hogy egy zseni.
1: 12 évig tanultál nála, és számos versenyen voltál. Melyek voltak azok a versenyek, amikre a legszívesebben emlékszel vissza, illetve a legjelentősebbek voltak?
2: Hát, amire úgy visszagondolok, az a, ugye egy kisgyereknek 8 éves voltam, az első verseny, ugye? Azt hiszem, hogy 5. Radós Dezső verseny volt akkor.
1: De ez még a 104 időszaka, ugye?
2: Igen, igen, akkor tanultam még a 104-nél, és akkor én ott első helyezést értem el. Kiemelt arany.
1: Minősítést kaptam?
2: Igen, minősítést kaptam. Utána még volt egy pár verseny Belgiumban, Hollandiában, meg tényleg egy pár helyen, de amire még a legbüszkébb vagyok a versenyeim közül, az a Arthur Grumio hegedű verseny. Mert ott tényleg azért magas volt a léc nagyon. A dolog volt olyan is, hogy a Horowitz unokája, meg ilyesmi, szóval voltak kínaiak, ázsiaiak, szóval tényleg annyi jó volt, és ilyen 5-6 évesek úgy hegedültek, hogy hát nem hiszed el. Szóval egyszerűen hihetetlen, amit le tudnak hegedülni. És megmondom őszintén, hogy nem én voltam a legjobb ott a hegedű versenyen, mert tényleg voltak jók. És én arra vagyok a legbüszkébb, hogy ott első helyezést értem el, és plusz még nem neveztek ki a D kategóriában sem első helyezést, mert azt mondta a zsűri, hogy ameddig egy 14 éves gyerek jobban hegedül, mint egy felnőtt, addig nem lehet ott győztes. Szóval mind a két kategóriát így megnyertem. És ugye van az Erzsébet verseny is, és a Grumio verseny az a fiatal Elizabet verseny. Szóval úgy mondják, úgy, hogy fiataloknak, olyan tudásúaknak. De én nagyon büszke vagyok arra. Szóval ez a két verseny. Ugye az első verseny, meg ez.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most César Franck hegedű szonátájának befejező 4. tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mit gondolsz, fontos egy művész életében az, hogy versenyekre járjon? A versenyzés szükséges manapság? Hozzád valamit a művészetünkhöz?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem a kedvenc dolgom versenyezni, mert én úgy vagyok vele, hogy az nem zenélés. Ott tényleg az ember versenyezik, és tényleg azért versenyezik, hogy megnyerje azt a zenélést. Én nagyon ellene vagyok ennek az egész dolognak. Nyilvánvaló ad a zenész életéhez valamit, de valamikor nem. Valamikor tényleg valaki megnyer, mit tudom én, 60 versenyt, és nem tud érvényesülni egyszerűen. Mert nincs szerencséje, nem jókor van jó helyen. Szóval én szerintem ez a szerencsén is múlik. Nem csak az, hogy tényleg valaki versenyzik, meg mit tudom én. Nekem van pár verseny első helyezésem, azt hiszem, hogy 9 vagy 10, de úgy nagyon nagy dolgot egyik sem nyújtott. Úgyhogy én az én szemszögömből úgy látom, hogy nem a legfontosabb.
1: Én pedagógiai szempontból tartom egyébként jelentősnek, tehát hogyha van egy diák, akit mondjuk motivál az, hogy tegyük föl, nem tudom, május 5-ére fel kell készülnie egy versenyre, akkor azért mindent megtesz, hogy május 5-én tökéletes legyen. Hát legalábbis jobb esetben. Tehát, hogy végül is van egyfajta motivációs célja ezeknek a versenyeknek.
2: Van, nyilvánvaló van motiváció, meg persze, így van, fontos is, nem azt mondom, hogy nem fontos, de a zene nem erről szól.
1: Valóban, ez kétségtelen.
2: Hogy
1: ez inkább a pedagógiai része
2: igen,
1: a dolognak.
2: Igen, szóval ez tényleg arra jó, hogy az ember meglássa, hogy hol tart, vagy hogy tényleg tud-e nyerni a tanuló.
1: Vagy hogy összehasonlítsa mondjuk másokkal a saját tudását?
2: Igen. Nyilvánvaló az is benne van az egészben, de én nekem a zene nem erről szól, hogy valaki most tényleg versenyzik. Nyilvánvaló fontos, mert sose lehet tudni, hogy ki van ott, még akkor is, hogyha nem nyer az illető.
1: Igen.
2: De nekem nem ez a legfontosabb. Nekem az a legfontosabb, hogy tényleg aki kint áll a színpadon, hogy élvezze a muzsikát.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors. Egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

aquí, no me llamas ya, tampoco.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jakari, jakari, a bátor kis indián száguldozik.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Reni. Bulai.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Zsali Vója.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, a Média és Valóság podcastet nézitek, műsorvezető társam Mizari Szandi. Szia, Szandi!
4: Sziasztok, szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót.
3: Felkészültél egy olyan vendégre, akit sokan ismernek, és azt hiszem, hogy sok kérdést tudunk neki föltenni ebben a témakörben, aki nem más, mint Tarján Zsófi, aki a Honeybeast együttesnek a frontembere, akik platina lemezzel, háromszoros arany lemezzel rendelkeznek, és most eljött hozzánk, hogy együtt beszéljük át, hogy a média és a valóság az hogyan tud kapcsolódni, vagy nem tud kapcsolódni egymással. Szia, Zsófi!
5: Sziasztok!
3: Örülök, hogy eljöttél. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy te magad, ugye ismert emberek gyermeke vagy, édesapád operaénekes, anyukád pedig ismert színész nő. Milyen érzés volt gyerekként a médiában látni őket? Hogyan képeződött le benned ez a szituáció, ismert emberek gyermekeként élni?
5: Hát először nem tudtam, hogy ismertek, viszont teljesen megszokott dolog volt számomra az, hogy anyum megjelenik olyan helyzetekben, hogy képernyőn látható, vagy hogy sok ember között van, vagy hogy sokan nézik, hogy közönség előtt van. Tehát az, hogy őt ismerik, az számomra egy tök természetes dolog volt. És körülbelül egy ilyen, nem tudom, 4-5 éves koromban láttam, amikor ezt fel is fogtam, hogy ez bizonyos fajta, most fura szót fogok használni, kiváltságokkal jár. Tehát például, amikor átmegy egy úttesten, és megáll előtte egy autó, úgyhogy nincs zebra, és köszön neki, meg látszik, hogy integet, meg örül neki, hogy anyámat láthatta. Nem értettem a szituációt, és akkor anyám elmagyarázta, hogy ez az ismertség miatt van.
3: Hú, de érdekes lehetett, mert ugye az anya a minden, és egyébként alapból akár természetes is lehet, hogy anyunak mindenki köszön, hiszen imádhatja mindenki, mint ahogyan maga gyerek is, de ezek szerint akkor ebben volt egy evolúció, és anyukád volt az, aki fölkészítette erre a szitura.
5: Anyukám is, meg voltak olyan emberek, akiket a tévében láttam, és ők is elmondták, hogy anyám egy ismertebb személyiség, és nekik egyébként jobban hittem valamiért, mert távolabbiak voltak, és attól, hogy távolabbi személyiségek, attól gyerekként jobban elfogadtam az ő magyarázatukat.
3: Persze.
4: A Honeybeast dalokat szerintem nincs olyan az országban, aki ne ismerné, legalábbis egy jó magas százalékban.
5: Ámen.
4: Abszolút hiánypótló, azt érzem mai napig, így a legelső dalotoktól kezdődően, ami így ismerté vált. Párnográszt, Honeybeast, hogy jött a találkozásotok, illetve neked mit jelentett ez a fajta fúzió?
5: Szerintem a fúzió az egy tök jó szóra. De először is született egy dal, Bencsi Kovács Zoltán írja a Honeybeast dalokat, és csak egy refrén volt meg, ez a Hullik a cseresznyefa virága, gyönyörű refrén született rá tavaly valamikor év eleje környékén, vagy pont amikor hullott a cseresznyefáknak a virága, és egy egészen gyönyörű érzés világban fogad meg ez a dal a Zolinak a lelkében, és édesapjához kapcsolódik egyébként a cseresznyefa is, meg az egész refrénak is sajnos már nincs köztünk, és egy ideig érlelődött ez a refrén, tehát megvolt, tudtuk, hogy valami nagyon fantasztikus dolog lesz belőle, de félre raktuk, és akkor bevillant, hogy Párnográszt, és felvettük a Józsiékkal a kapcsolatot, és nagyon örültek nekünk, nagyon organikus volt az egész, és olyan volt, mint hogyha tényleg az égben kötetett volna ez a kollab.
3: Milyen érdekes, hogy ugye itt készült videóklip is ugye a felvételhez, és kíváncsi lennék arra, hogy egy nem cigány emberben, akkor, amikor romákkal működik együtt, és ebből lesz egy média megjelenés is az hanganyagon túl, hogy akkor érez valami olyasmit, amire úgy gondolja, hogy kívülről, hogy figyelni kellene valami miatt, mert hogy ez egy speciális helyzet?
5: Nem kéne, hogy speciális legyen. Én azt gondolom, hogy hidak kellenek, és erre jó maga a zene is, meg a beszélgetés, a párbeszéd, hogy különböző kultúrák el tudjanak lenni egymás mellett úgy, hogy ebből ne keletkezzen semmiféle súrlódás, vagy probléma, maximum az, hogy tanuljunk egymástól. Nekem ez egy óriási dolog volt. Egyébként nekem zsidó származásom van, tehát az érdekes, hogy volt egy egészen csodálatos jelenet. A Józsi elkezdett gitározni, de a hátam mögött nem tudtam, hogy ő gitározok, és én ráimpróztam. És akkor valahogy összefort ez a származási dolog, tehát hogy bennem a zsidó származás, ő benne pedig a roma származás. Ott éreztem, hogy van valami kapocs.
4: Ez az egy a generációs fájdalom valószínűleg.
5: Igen, tehát ugye egy volt a fájdalom. De ez egy ilyen nagyon pillanatnyi, és mégis nagyon meghatározó dolog volt. Tehát egy olyan pillanat, amit egész életemben föl fogok tudni idézni.
4: Tehát akkor a zeneiségen túl volt ez az emberi kapocs is ebben.
5: Abszolút, sőt, több, mint emberi, ez ilyen lelki összefonódás volt ott.
4: A dal hangulatához mennyire adott az hozzá, hogy mondjuk a Honey Beast-nek a PR-jába az, hogy a Pánográsztal készít közösen egy dalt, ez hogy fog alakulni, mi lesz a befogadó?
5: Szerintem a közönségünk ezt nagyon pozitívan fogadta, meg lettek olyan emberek is, akik még esetleg nem ismerték a Honey Beast-et, vagy nem annyira ismerték a munkásságunkat, és ezen a dalon keresztül megnyílhattak ajtók, és azt vettük észre, hogy ugye bekerült a Cseresznyefa a lejátszási listánkba, és a többit is megemelte. Tehát ez egy jó dolog, tehát valószínűleg csomó olyan hallgatóságra is szert tettünk, akik eddig még nem hallgattak Honey Beast dalokat, de most felfedezték a munkásságunkat.
3: Milyen érdekes, hogy számomra, hogyha van Magyarországon antisztár, akkor az nekem a Tarján.
4: De jó, ez a megfogalmazás.
5: Köszönöm.
3: De akkor nekem te egyszerű leszem. De,
5: köszönöm, valaki, ez bók, ezt imádom.
3: Talán a Cseh Tamás volt férfibe ilyen, mint nekem.
5: Még nagyobb.
3: De komolyan, tehát hogy nem jutna eszembe, hogy a sztár akkor az a Zsófi. És hogy kérdezem, lehet, hogy rossz helyen tapogatózok, hogy van ennek olyan előzménye benned, hogy a korábbi a szüleiddel kapcsolatos média megjelenések, meg ugye az egész média mizériából ugye eleged lehetett.
5: Biztos.
3: És ez eredményezi azt, hogy semmi alul, semmi olyan manír, ami...
5: Anyámba sincs.
3: Igen, benne sincs.
5: Anyámba sincs. Tehát ő is arról híres, hogy egyáltalán nem beszél mellé, és valószínűleg ezt én onnan hoztam. Viszont olyan értelemben nem antiszter, hogy ő azért meg tud jelenni egyes helyekben, nekem ezt még tanulnom kell. Tehát én így beesek ajtókon, meg kicsit furán áll a hajam, meg kellett tanulnom öltözködni is. Tehát tényleg van bennem egy ilyen pankos jelleg, ezt igyekszem egyébként valamivel konszolidáltabb, merebb medelbe terelni, de hát egyelőre ez van.
3: De hogy akkor ezek szerint annak nincs köze hozzá, nincs, korábban nem voltak tapasztalataid a médiában.
5: Hát ilyen jellegű nincs. Olyan jellegű van, hogy anyámnak tényleg van egy nagyon nőies imidzse, tehát ez a kis kosztüm, magas sarkú cipő, tényleg fantasztikusan öltözik, és akkor úgy gondoltam, hogy na jó, akkor én meg a Martens bakancsot fogom fölvenni, meg a szakadt pólót, tehát én egy ilyen grunge vagyok vele szemben. Igen.
4: A közönség legtöbbször azon túl, hogy lát egy videóklipet, hall egy dalt, azért a médián keresztül, ugye az ezt megelőző beharangozáson keresztül lesz egy ötlete például erről a dalotokról, amit írtatok. Akkor, amikor megvolt a refrén, és még nem tudtátok, hogy kivel lesz a kolab, majd fölvettétek a videóklipet, adott valami olyan plusz dolgot a kész terméketek, csúnya szóval élve, amire nem számítottál egyébként?
5: Ez az egész egy fantasztikus, fantasztikus dolog volt, tehát talán az élmény volt egy olyan plusz lakát, amire nem számítottam, hogy ennyire jó lesz. Tehát konkrétan bementünk a stúdióba, a Pornograss és a Honey Beast, és akkora flow-ba voltunk, hogy ezt én még nem tapasztaltam meg. Tehát észre se vettük, hogy klipet forgatunk, tehát volt felünk egy csodálatos stáb, akikkel forgattuk ezt a klipet, és megvalósult a klip is, a zeneiség is, és ami nekem plusz volt az eddigiekhez képest, ha bár jó pár klipforgatást én nagyon élveztem a múltban is, de ami plusz volt, hogy itt teljesen sallangmentes volt az egész, és a zenéről szólt minden. Tehát nem akartunk megfelelni senkinek, semminek, azt adtuk, amik vagyunk, a Honey Beast is, és a Pornograss is, és egy olyan fajta tisztaság és sallangmentesség tudott megvalósulni, amit eddig még szerintem nem értünk el, és azt gondolom, hogy ez a szakmán belül sok ajtót fog tudni kinyitni nekünk.
3: Ha már itt tartunk, ha nem gond, akkor ehhez kapcsolnék egy kérdést most azonnal, hogy megjelenik egy termék. ott van egy produktum, ami a szerelemgyerek belületek szakad ki, de ugyanakkor attól a pillanattól kezdve túl azon, hogy valahogyan értelmezik az emberek, a médiában is lesz egy új képe, egy új arca dolognak, önálló életre kell. Mennyire könnyű azt kezelni, hogy valami módon ez elszakadt tőletek, és a médiában egy önálló életet él?
5: Minden egyes dal a gyerekünk valamilyen szinten. Én azt szoktam mondani, hogy mindig az a kedvenc dalom, ami éppen megjelenik, és nyilván nehéz elengedni, tehát van egy nehézsége, de már meg is szoktam, mert rengeteg dalt hoztunk már a világra, elnézést a kifejezésért, tehát hogy nagyon sok ilyen produkció született, és egy kíváncsisággal is eltölt egyben az, hogy mit fognak reagálni a többiekre, tehát akár mit reagál a szakma, vagy a közönség. Volt olyan dalunk, amiben nagyon bíztunk, és sőt, mit tudtuk, hogy a sláger lesz, és hát nem érte el ezt, de volt olyan, amiről azt gondoltam, hogy biztosan nem lesz sláger, és akkor a siker lett, hogy hihetetlen, sőt, még klippet se forgattunk hozzá, ez a Para című dalunk egyébként, és azóta is nem tudjuk levenni a szett, nem is akarjuk, mert egyébként mi is szeretjük. Annyira szereti a közönség, hogy szerintem az a Honey Beast setlistnek, amíg Honey Beast van, a része lesz az a dal.
4: Fontos Talján Zsófinak és a Honey Beastnek, vagy külön-külön bármelyik őtöknek az, hogy milyen kommentek születnek egy-egy ilyen dal után, videóklippek alatt, bármilyen közösségi platformon? Tehát ezt nézed? Követed?
5: Nézem. Főleg, hogyha egy ilyen fontos dal születik, mint a Hullik a cseresznyefa virág, az elég kiemelt helyen volt a lelkünkben is, és tudtuk, hogy ez nagyon sok emberhez elérhet. Úgyhogy abszolút nézem, és nagyon pozitív visszajelzések születtek. Tényleg.
3: Ma már ugye, hogyha bármi létezik, az csak akkor van leszignozva, hogyha megjelenik a médiában. Tehát van egy termék, ami kifelé is kell, hogy érvényesüljön. Mennyire volt neked tudatos elképzelés azokkal kapcsolatban már az elején, itt a 10-es évek elejére gondolok, ugye 11-től uh-huh. létezik hivatalosabb formában Igen. a zenekar, mert korábban volt egy előző formáció, ja. hogyan szeretnéd megjeleníteni magatokat a médiában. Tehát volt ebben valami tapogatózás benned, hogy mi az, amit biztosan szeretnék, és mi az, amit biztosan nem?
5: Én 2012-től csatlakoztam a Honey Beasthez, és tanulmányoztam az előtti média megjelenéseket. Cutora Anett volt előttem az énekesnő, és a többek között azért is tudtam csatlakozni teljes szívvel a produkcióhoz, mert nagyjából azokat az elveket követték, mint én is. És hát nyilván ez részemről az őszintesség volt, meg sallangmentesség, amit követni szerettem volna az interjúk során, és a zeneiségben is, és egyre inkább ez van a mai napig is a zenekarral kapcsolatban. Tehát ami fontos, és a jövőre nézve is fontos, az, hogy tényleg magunkat adjuk, tehát ne akarjunk másmilyenek lenni.
4: Mennyire fontos neked a családod visszajelzése egy-egy, főleg ilyen színes közösséget érintő dal esetében?
5: Nagyon fontos. Nagyon. És a családom nagyon-nagyon szerette. Emlékszem, hogy elküldtem apámnak, és mondta, hogy hát ez biztos, hogy sláger lesz kislányom, mert ez olyan, és hogy ez mennyire nagyon erős. Akkor elküldtem édesanyámnak. Kicsit félek attól, hogy egyébként elfogultak. Nem hajlamosak rá, de azért velem kapcsolatban lehet, hogy elfogultak mégiscsak. Úgyhogy próbálom így kezelni ezeket a véleményeket, de nagyon-nagyon jól esik, hogyha pozitív a vélemény. Egy-egy dalról.
3: Hogyha már ott tartunk, hogy így a család, szakma és magánélet, akkor ebben a háromszögben, mert így egy belép a család, mint harmadik komponens, melyik a legfontosabb tényező, hogyha mondjuk a média megjelenésről van szó? Tehát mit mérlegelsz akkor, amikor mondjuk egy interjúban beszélsz, vagy mondjuk valamilyen megjelenésetek van, hogyha a család és a magánélet is fénytörést kap?
5: Mindegyik egyaránt fontos, tehát egyre jobban kezdem el felismerni azt, hogy az én idő az nagyon fontos, mert ott töltődök fel, tehát ez a magánéleti szakasz, viszont nagyon sok mindent feláldoztam annak érdekében, hogy a munkámat tudjam végezni. Nyaralásokra nagyon nem volt idő, kikapcsolódásokra, máshogy volt idő, tehát én erdei sétákat szoktam tenni, hogyha tehetem, akkor a Balatonra megyek le, de az, hogy elutazzak külföldre, arra csak tavaly került sor, az előző 10 évben nem. Tehát én tavaly mentem egy 2 hetes időszakaszra Skóciába, de azelőtt egyáltalán nem valósult meg az, hogy én elmenjek nyaralni mondjuk Horvátországba, vagy nem tudom, még jó pár hely van, ahová el szeretnék jutni. Nem jártam még Horvátországba sohasem. Szóval vannak ilyen
3: dolgok. Tényleg? Elveszettem meg, nem tudom, link emberek vagyunk, nem is igazán értem.
5: Igen, tehát, hogy körülöttem mindenki egy csomót megy, minden évben mennek, és mondják, hogy mennyire gyönyörű a tengerpart, meg hogy milyen isteni a gasztronómia, meg tényleg meg kell nézni. Hát erre nem volt időm, tehát nekem a magánélet az kimerült abba, hogy otthon vagyok, feltöltődök, festek, olvasok, művelem magamat, önművelés, így szoktam hívni, hogy önművelés, de egyben szelektálom is az agyamban a gondolatokat, mert néha nagyon túltengenek, és akkor muszáj, hogy egy picit szelektáljak, és kipihenjem a dolgokat, tehát ez kell. Tehát ahhoz, hogy tiszta fejjel be tudjak ülni egy interjúra, vagy hogy elmenjek stúdióba, és ne stresszeljem szét magam, és mondjuk az éneklés előtt tudjak rendesen aludni, ahhoz kell, hogy egy picit kitisztázzam magamat.
4: Magánemberként nyugalmat és harmóniát keresel. Egyébként ez a nagyfokú nyugalom, ez így árad belőled.
5: Köszönöm.
4: Viszont a média világa, ez a felgyorsult 21. századi gyors fogyasztunk mindent, megrágjuk meg, aztán kiköpjük. Tehát, hogy tudod fölvenni ezzel a lépést?
5: Köszönöm.
4: Sehogy. Tehát akkor segítséggel vagytok jelen, mondjuk a közösségi
5: médiában. A közösségi médiában van egy csodálatos csapatunk, akiknek a segítségével vagyunk jelen. Igen, tehát egyébként nem nagyon tudnánk lépést tartani. Igyekszem, szeretnék, én is követem, meg van egy olyan fura kikapcsolódási formám, hogy rengeteg podcastet hallgatok a YouTube-on, és van köztük egy csomó igen komolyan közéleti tartalmú podcast is, ahol néha ordítozás van, tehát én van, hogy alszom, és ez így megy a fülem mellett az ordítozás, meg a nagy röhögés, meg a trágásság, de van, hogy ezt a formáját választom a pihenésnek, nem tudom, hogy mennyire egészséges ez, de eddig még működött. Na mindegy, szóval visszatérve a közösségi médiára, igen, tehát fogyasztom, tudom, hogy mit kéne, jó lenne, hogyha ezt egyedül meg tudnám csinálni, de rájöttünk egy pár évvel ezelőtt arra, hogy szükségünk van egy csapatra, egy tímre, akinek ez a szakmája, és ezt csinálja. De ez konkrétan egy szakma.
3: Valahogy így rád nézek, meg amit eddig ismerek belőled, így a médiából, akkor azt tudom gondolni, hogy a Tarján Zsófi nem egy olyan ember, aki a közösségi médiával túlságosan sokat foglalkozna, ugyanakkor, mint előadó művész viszont,
4: igen, az,
3: szinte szakmája,
4: igen, igen.
3: Hogy ma már azzal is foglalkozom. A két személyiség, vagy szerep személyiség között, bocsánat, mi az alapvető különbség? Tehát mi az, amire mondjuk Tarján Zsófi azt mondja, magánemberként, hogy nem érdekel, és előadó művészként viszont azt mondja, hogy akkor erre most rá kell, hogy nézzek.
5: Hát az ilyen sallangok nem érdekelnek többnyire, tehát ez a divat, meg hogy sminkel, meg bár ez se igaz, mert volt, hogy készítettem sminkes posztot, mert alapvetően... Igen, tehát alapvetően meg van, hogy az a kikapcsolódás, hogy leülök egy tükör elé, és akkor kisminkelem magam otthon csak úgy, de általában meg nem szoktam sminkelni. Inkább azt mondom, hogy a külsőségek azok, amik inkább kevésbé érdekelnek, és a mély tartalom az, ami igen. De ahhoz képest többet használom a vártnál a közösségi média felületeket, tehát én minden nap posztolok. Most például ki voltam akadva, vagy biztos, hogy asszály lesz, ez egy nagy félelmem. De tényleg, és ilyenek. Tehát, hogy én jelen vagyok ahhoz képest, hogy egyébként egy introvertált, visszaforduló ember vagyok, jelen vagyok.
3: Van ebben benned feszültsége miatt?
5: Az asszály miatt?
3: Az asszály miatt is, de mondjuk amiatt, hogy valami olyasmitvel kezd el foglalkozni időről időre, amivel magánemberként nem törődnél ilyen.
5: Nem. Sőt, túl sok spontaneitás van bennem. Tehát van, amikor valami feszkó hát így kerekedik, és cikáznak a fejemben a gondolatok, és nagyon rosszul érzem magam, és az, ami ezt feloldja, az egy poszt. És akkor leírom hosszan egy posztba, megvallom a gondolataimat, szokták is szeretni egyébként ezeket a kisregényi posztjaimat az emberek elolvassák. Nyilván megszerkeztem, ilyen hibákra próbálok figyelni, helyesírási hibák, veszőhibák, ilyesmi, meg hogy érthető legyen a fogalmazás. És mire végére érek ennek a posztnak, ez gyakorlatilag egy terápia.
4: A dalaitok annyira őszinte, leegyszerűsített, lecsupaszított érzéseket közölnek, amit biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is sokszor értenek vele együtt, főleg itt az anyád és a társai. Tehát mindenki érzi, de hogy kell egy iszonyatos nagyfokú bátorság ahhoz, hogy úttörőként kiénekeljen magamból, felmerjen vállalni ezt a lecsupaszítást. Okoz problémát az, hogy meghúzd a határvonalat a te belsőd között, illetve a közt foglalkoztató témák között?
5: Eddig még nem okozott problémát. Igazából egész életemben ezt csináltam. Tehát az első komolyabb média megjelenésem nekem, mint Tarján Zsófinak, az az volt, amikor édesanyámmal egy színpadra állattam a Thália Színházban, és az volt a darabnak a címe, hogy Színésznő lánya, és az egyik kritikában azt olvastuk, hogy akkor még volt ilyen színházi kritika, vagy kritika egyáltalán, szóval azt olvashattuk benne, hogy lélekboncolás, illetve élveboncolás történik a színpadon. És hát azóta is ezt csinálom, és ezt sikerült a Honey Beast-tel, meg Bencsi Kovács Zoltán személyében egy olyan szerzőt találni, akivel ezt a tevékenységet azóta is folytatottam.
3: Hát ha már bátorság, akkor a társadalmi kérdésekben mindig elég határozottan állást foglalsz. Nem kerülöd ki a helyzeteket.
5: Igyekszem.
3: Igen, ez elég bátor és elég dicséretes dolog. Szerinted mennyire feladata ma egy ismert embernek, egy művésznek ezekbe a kérdésekbe beleállni, beszélni róla, mondjuk abban a helyzetben is, hogyha ő magánemberként egyébként nem egy harcias személyiség?
5: Hát ez emberfüggő, mert van, aki úgy dönt, hogy ő szórakoztat, és akkor nem fog beleállni különböző társadalomkritikus kérdésekbe. Szerintem a Honey Beast nevében mondhatom, hogy mi azért egy kicsit másképp gondoljuk, tehát a mi személyiségünk, meg a mi etikánk úgy teljes, hogyha bizonyos dolgokba beleállunk.
4: Mi alapján döntöd azt el, Zsófi, hogy milyen interjú megkereséseket fogadsz el? Tehát szűröd-e az alapján, hogy annak az adott, nem tudom, rádiónak, tévének a nézettség? Tehát mi az, amivel azonosulsz, és mi a közös kapcsolódás ezeknél a döntéseknél?
5: Szoktam szűrni, természetesen. Hát fontos a műsornak a minősége, az is fontos, hogyha esetleg egy kerekasztal beszélgetésem, vagy veszek részt művészekkel, akkor olyan emberekkel szeretek beülni, akiket tisztelek. És nem csak, hogy tisztelek, mert nagyon sok ember tisztelek egyébként, de sokkal jó volt, tehát 99%-ért, hogy inkább tisztelek embereket szakmámban, mint hogy lenéznék. Tehát most a példát nem tudnék mondani olyan emberről, akiket lenéznék, de azt szoktam mondani, hogy olyan emberek mellé ülök le kerekasztal beszélgetésekre, akik mellett szívesen vagyok hülye. Ezt most ilyen vulgárisan fogalmaztam, tehát ha már elmegyek egy ilyen kerekasztal beszélgetésre, akkor olyan dolgokra szeretnék reflektálni, amik bennem is egyfajta katarzist okoznak, és előre mozdítanak gondolatokat, és szeretnék tanulni ezekből az alkalmakból. A másik az, hogy semmilyen politikában, meg semmilyen propagandában nem vagyok hajlandó részt venni, és szeretem kerülni azokat a szituációkat, aminek akár a közelében is az előfordulhat.
4: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Média és valóság, a Dick Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Amikor belemegy az ember, beleáll társadalmi kérdésekbe, azt látom, hogy nagyon sokan, akik ismerősebb jó barátaim, így vannak velük, ők civilként, valami módon van egy olyan érzésem, hogy az életük is egy csatatérré változik. Lehet, hogy tévedek ebben. És mindig ettől félek, óvom őket, hogy valahogy próbáljanak középen maradni. Mennyire könnyű, amikor ilyen kérdésekben állást foglalsz, hogy valahogy aztán ez úgy magánemberként ne boríts el a napodat. Nem mondom, hogy baj, ha néha jelen van.
3: Hát erre valók azért... az ordítós podcastek.
4: Aztán a festészetet fogod mondani, hogy ezért festek.
3: Ez a festészet is azért van, meg nyilvánvalóan a sport is ezért van, tehát a felesleges veszkót mondjuk sporttal is próbálom oldani, amikor legyőzöm a lustaságomat, akkor bejöhet a sport is. Hát egyébként az adott szituációtól függ, hogy mennyire hagyom, hogy eluralkodjon. Én győzködni nem szeretek embereket, viszont volt olyan, amikor mégiscsak úgy éreztem, hogy esélye van annak, hogy a saját véleményemről meg tudok győzni valakit, és akkor belementem ezekbe a dolgokba, és sikerült is. Volt olyan szituáció, amikor tudtam, hogy egy hozzám igen közel álló ember teljesen más véleményem van a világról, mint én, viszont részletekbe, ha nem baj, most nem mennék bele, de olyat tett az a másik ember, értem, és a családomért, amit konkrétan életet mentett meg, egy hozzám másik, nagyon közel álló személy családtag életét mentette meg, ami, azt gondolom, hogy ez felülírja azt, hogy ő kire szavaz, hova szavaz, vagy mi a véleménye a világról. És onnantól kezdve addig se volt, mert nem, rám nem jellemző, hogy a karácsonyi asztalnál elkezdek borítani és ordítozni, de azután meg még inkább biztosak voltunk abban, hogy nem is lesz semmiféle ilyesmi csatározás, meg egyébként az egész családomra az jellemző, hát mondjuk, hogy 90%-ban egy oldalon állunk, de az egy másik kérdés, de hogy amúgy se, tehát hogy nem vagyunk ez az asztalborogatós társaság.
4: Ilyen bölcsészek találkozója, nem? Hogy mindenki. Tehát, hogy ez a teljes harmónia.
3: Én norvég filozófusokat szoktam.
4: Csak gondoltuk.
3: A karácsonyi asztalnál van, hogy ülünk, és nem mondunk semmit, csak így nézzük egymást, és akkor ott a harmónia.
2: Igen. A filmek címeit mi azért mondjátok, de máshol nincs szó.
3: Igen.
2: Milyen érdekes az, hogy nem csak a társadalmi kérdésekben mersz bátran beleállni, tényleg bátor csaj vagy, mert hogy köszönöm. Beszélsz arról is őszintén, hogy ugye éltél szorongással.
3: Hát mai napig is, tehát ez jelen van az életemben, most talán az a különbség, hogy egy picit jobban tudom menedzselni ezeket az állapotokat, tehát van sport, meg van, tényleg ott van a festészet, a zene, a színpad egy óriási,

0: gyógyír, a közönségünk óriási gyógyír. Szóval most már vannak szelepek, ahol ezek ki tudnak szabadulni. Nem és, robban föl a kukta.
1: És szerinted van olyan, hogy valami kép, ami a médiában megjelenik ezzel kapcsolatban, érdemes lebontani? Van olyan elem, ami szerinted a szorongással kapcsolatban egy tipikus tévhit, és akár ez a médiából is eredhet?
0: Példát most nem tudok mondani, de biztos. Meg én azt gondolom, hogyha valaki szorongásra küzd, akkor elsősorban ne a médiából tájékozódjon, hanem hívjon professzionális segítséget, hogyha egy mód van rá, akkor keressen fel egy terapeutát, pszichológust, pszichiátert, mert tényleg megéri, mert azt gondolom, hogy a mai világ az nem arra az agykapacitásra van kitalálva, amivel egy ember rendelkezik, sokkal több stressz, információ ér minket, és nem arra találták ki az emberi szervezetet, hogy ilyen szinten stresszbe legyen. Tehát az, hogy gyakorlatilag 0-24-ben menekülünk valamiből, és valamiből, valami elől, valamihez, és meg vagyunk feszülve, az mindennek a forrása, legyen az bármiféle hormonális betegség, vagy evészavar, vagy minden. Tehát ez nagyon sokat nyom alatba szerintem, és én azt javaslom, hogy ne a médiában keresse a választ, hanem menjen el, kérjen segítséget.
2: Ez nagyon fontos szerintem, amit most említett, Zsófi. Az, hogy művész lélek vagy, az gondolom, hogy nagyon hamar kiderült. Az, hogy tehetséges vagy, éneklésben, festészetben, grafikus is vagy, erről is mesélj kérlek nekünk egy picit, tehát hogy mikor jött az a felismerés, hogy ezekkel foglalkoznod kell professzionálisabb szinten?
0: Hát a rajz volt az első, egész életemben rajzoltam, de mióta az eszemet tudom rajzoltam, meg igazából a zene is velem volt, édesapám opera énekes, anyámat megláttam otthon próbálni, éneket, színdarabok, tehát ez a színházi világ, ez a vibe, ez átszőtt az egész gyerekkorom, és már azelőtt benne voltam, mielőtt mondjuk bármiféle tudatos szintre ezzel juthatott volna, és benne is akartam lenni, mert azt láttam, hogy ebben a világban szabadság van. Az persze fontos, hogy a próbákra felkészüljünk, meg hogy megtanuljuk az anyagot, meg tényleg ez nem egy reggel 10-től este 5-ig lévő munka, vagy nem tudom, reggel 8-tól hanem ez 0-24-es. Tehát azt látom, hogy rengeteg, sőt, szerintem van, hogy több munka is van vele, mint egy átlagos melóval. Másmilyen agymunka, tehát nem fizikai munkáról beszélek, vagy nem minden esetben, de akartam ebbe a világba integrálódni. Nekem tetszett ez az egész a maga felelősségével együtt.
1: Hogyha most egy nagyon jó barátnőd, akit igazán szeretsz, arra adná fejét, hogy előadó művész lesz, akkor mi lenne a két tanácsod, amit a médiával kapcsolatban mindenképp a lelkére kötnél?
0: Hát azt mondanám neki, hogy soha ne higgy el azt, amit lát. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
2: De jó ez.
0: Hát nem podcastekre gondolok feltétlenül, hanem mondjuk reklámokra, valóságsókra, műsorokra, tehát nagyon sok megrendezett jelenet van, ami úgy tűnik, mintha. És hogy próbálja meg megtartani az egyensúlyt, hogyha már életek ilyen klisékkel, tehát hogy ne menjen rá tehát hogy az egyensúlyban maradás arra is alatt azt is értem, hogy maradjon önmaga, tehát hogy ne hagyja, hogy különböző imidzsek, divat hullámok befolyásolják a személyiségét, mert akkor el fog tűnni.
2: Ehhez meg kell érni korban is, ugye, Zsófi? Tehát, vagy azt gondolod, hogy személyiségtípus, illetve a környezet az, aki tud ebben támogató lenni?
0: Azt gondolom, hogy hát biztos, hogy vannak olyan nagyon erős személyiségek, akik olyan környezetből indultak, ami nem volt alapvetően támogató ezzel kapcsolatban. De nyilván nagyon fontos, tehát hogyha valaki úgy indul el, hogy már eleve kap egy csomagot, egy tudáscsomagot, amivel úgy tud belépni ebbe a világba, hogy nem annyira tűnik borzasztónak, hanem fel van készülve az esetleges turbulenciákra, mert lesznek turbulenciák, az nagyon-nagyon jó, de vannak olyan erős emberek, erős személyiségek, akik enélkül a csomag nélkül is el tudnak lenni, mondjuk ezek ritkák.
1: Igen, te magad nem csak médiafogyasztó vagy, hanem média szereplő is. Ebből az aspektusból kérdezném azt, hogy mennyire változott az utóbbi 10 évben a média? ebből a szempontból hogyan érzette, aki szerepelsz is a médiában?
0: Hát rengeteget változott, rengeteget. Tehát amikor én elindultam, most nyilván a zenei részről tudok most főképpen nyilatkozni. Én 2014-ben törtem be a széleskörű térképre itthon Magyarországon a Honeybeast-tel, tehát akkor került fel a zenei térképre a Honeybeast. Akkor elég volt az, hogy jó dolog vannak. És ez egy ideig még működött is, aztán egyszer csak azt kezdtük hallani a kiadóban, hogy több kell, és nem értettem, hogy mi az a több, és hát igazából ez kimerül a kis videókban, a folyamatos online jelenlétben, abban, hogy gyakorlatilag ne csak zeneileg gyárts tartalmat, hanem mondjuk YouTube-ra is gyárts el. Most például a legnagyobb rockstárok azok a youtuberek vagy a politikusok. Tehát igen. Most nem a zenei paletta az első, vagy nem a zenei palettán vannak szerintem a rockstárok, hanem ebben a pillanatban, ami a választási kampányban van a politikusok, a rockstárok, és amúgy meg a youtuberek. Tehát nem véletlenül az, hogy olyan előadók tudnak megtölteni Puskás Arénát, meg MVM Dómot hétszer, mint Azaria vagy Pamkutya, mert egyébként Azaria hihetetlen tehetség ezen, és hát Pamkutya meg, most mit mondjak, ötletes, tehát ezt ő maga is elismeri, de nem zenész. De most ennek a korszakát éljük, hogy a youtuberekből váltak rockstárok.
2: Ugye azt említetted, hogy megvan a social media csapatotok, aki igen. A közösségi dolgokat csinálja. Viszont te introvertálként, neked kell oda a nagy közönség elé, sok-sok ember elé kiállni és énekelni.
0: Az más.
2: Más?
0: Más, a színpadon tudok más. Nem tudom, a színpad valami olyan fajta erőt és kiterjesztést ad a léleknek, ami egy olyan komfortzónát tud nekem biztosítani, egy olyan helyzetben, ami abszolút nem komfortos, és minden másodpercben, tized másodpercben figyelni kell, bevetésre megyek színpadra, de ezt a fajta stresszt szeretem. Tehát ez egy jó stressz, és visszavesz a többi stresszből, amivel kapcsolatban meg az introvertáltságban menekülök. Tehát a színpadra lépés számomra egy olyan szakrális folyamat, ami felülírja a valóságot.
1: Kicsit még az előző kérdésemet folytatva, mondod, hogy a színpadon ott komfortosan érzed magad. Az utóbbi mondjuk 3 évben volt olyan szituáció médiában, amikor azt érezted, hogy ez nekem nem oké, és nem érzem magam sem biztonságban, sem komfortosan.
0: Nem, mert nem vállaltam el, de hívtak olyan műsorba, ahol például nagyon kedvesek és nagyon jó emberek hívtak műsorba, ahol például nekem ott kellett volna aludni. Külföldre ki kellett volna menni kellett volna sokat, és közben ott is kellett volna aludni. Na most én rettenetesen rosszul alszom, nagyon sokszor. És annak a stressznek nem akartam kitenni sem magamat, sem a stábot, hogy én ott nem alszom, és nem tudok menni, és gyűgös vagyok, meg ilyenek. Tehát lehettem volna olyan szituációban, ami mondjuk nem komfortos, vagy nehéz, vagy túl nehéz.
2: Említetted, hogy ugye a szövegeket a segítséggel, vagy hát van egy dalszövegírótok.
0: Bencsi Kovács Zoltán, igen. Zenekarvezető dalszövegíró, és egyébként a Honeybeast-nek a zenéjét is ő szerzi, tehát ő egy ilyen multifunkciós zseni. Remélem nem nézi vissza az híradót, vagy a híradót, ezt a podcastet, mert ilyenkor mindig elpirul.
2: Mennyire engeded bele te a lelkedet ezekbe a dalokba? Van olyan, hogy elolvasod a szöveget, és neked abból van valami déjà vu-d, és azt mondod, hogy ezt itt írjuk át erre, mert ettől viszont jobban én vagyok? Hát van erre?
0: Annyira példa. Összecsengünk az Olival gondolatilag, hogy eddig még erre nem volt példa. Úgyhogy ez egy elég szerencsés találkozás, ami én ki szoktam mondani, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni, meg tök sok mindent hasonlóan látunk a világban. De lehet, hogy a jövőben lesz, és akkor azt majd mondom.
2: Hogyan változott a te zenei ízlésed, amióta csatlakoztál a Honeybeast-hez?
0: Hát az én zenei ízlésem az mindig egy turbulencia volt.
1: De jó.
0: Igen, tehát én elindultam mondjuk a rockabilly-től, akkor a rockabilly-ből lett punk zene, a punk zenéből lett death metal zenekarom volt is, akkor volt egy baromi hosszú korszak, és az mai napig is van. Minden műfajt szeretek egyébként, amit említek. Volt, hogy az elektroindustriát, Nine Inch Nails fan voltam a legtovább, tehát volt egy ilyen Nine Inch Nails korszak, amikor évekig nem bírtam más meghallgatni, mert annyira bele voltam havarodva. ez talán nem annyira egészséges, de hát volt ilyen korszak. Aztán szépen elkezdtem nyitni a jazz és a blues felé, a Kőbányai Zenei Stúdióba elkezdtem járni, és akkor kinyílt a szemem meg a lelkem a jazz és a blues felé, és akkor nagyon sok régi jazz dalt hallgattam meg, például jazz standardeket, és aztán szépen fokozatosan bejött a popzene. A popzenéből mindig szerettem például Michael Jacksonnak a munkásságát, és őt egészen kiskoromtól követtem, meg nagyon sok dalát ismertem, és ő nekem egyébként az abszolút favorit. És manapság nagyon sok 21 Pilots-ot hallgatok, Imagine Dragons-ot, Beton Wolfie-t, ilyesmi a paletta most.
1: Ha van egy olyan dalotok, amiről azt gondolod, már tudható a készítése közben, meg az eredménynél is, a végeredménynél, hogy hát ez nem lesz szépen egy trendi, nem felel meg az épp aktuális trendeknek, mondjuk így egyszerűen nem eladható a médiában. Akkor mik azok az érvek, mert azt sejtem, hogy ez téged különösebben nem fog zavarba hozni, de mondjuk tényleg egy nagy csata van benned, vagy bennetek ott.
0: Hogy eladható vagy egy dal.
1: Igen, igen. Akkor mi az, ami mellett, ami miatt mellette, vagy ellene döntötök?
0: Mindig...
1: Egyik sem elvetendő, bocsánat.
0: Így van, számomra. Tehát amikor készítünk egy lemezt, akkor mindig van 2-3 olyan nóta rajta, amit effektív úgy írunk meg, hogy egyrészt mi is szeressük, mert ez nagyon fontos, hogyha mondjuk esetleg 10-15 évig kell valamit játszani, hogy mi is szeressük az adott nótát, és annyira hamar ne unjuk meg. Tehát, hogyha bízunk egy dalban, és azt gondoljuk, hogy ez majd mondjuk esetleg sláger lehet, akkor már csak ezért is. Illetve én kifejezetten szeretem azt a vonalát is a Henny Beast-nek. Úgy szoktuk hívni, hogy Henny Beast stílus, ezt így magunk között így ezt elneveztük, de nyilván nem létezik ilyen, de nagyon sok zenei műfajból csipegetünk, és elég sokféle a paletta, amiben dolgozunk, úgyhogy születnek olyan dalok is, amik nem feltétlenül felelnek meg a pop elvárásnak, és én kifejezetten büszke vagyok ezekre a dalokra. Most például, bocsánat, palettára került az új turnénkban a Gravitáció című számunk, ami abszolút nem felel meg ezeknek a trendeknek, de imádjuk játszani, most van hozzá egy fúvós karunk is, tehát olyan zeneiség valósul meg, ami szerintem csodálatos.
1: És mi ad szabadságot ehhez? Tehát belül?
0: Hát... Mi magunk adjuk meg ezt a szabadságot. Tehát ez egy döntés, hogy fogunk olyan dalokat is kreálni, amik lehet, hogy mondjuk a nagy közönség elvárásának olyan formában nem felel meg, hogy mondjuk trendi egy nóta, vagy mondjuk nem válik feltétlenül felkapott-e a YouTube-on, de azt a fajta zenehiséget képviseli, amit mi is kihívásnak érzékelünk.
2: Volt, Zsófi, olyan kritika, ami nagyon megbántott, vagy így veled maradt, esetleg megváltoztatott?
0: Bántás az nem volt. Tehát én nagyon sok bántó kritikát kaptam, de valahogy van egy lelkemmel egy olyan védőmechanizmus, ami nem engedi el.
2: Hú, de jó.
0: Vagy csak évekkel később értelmezem.
2: De jó.
0: Ez nagyon jó. Egy jelansulás. De igen, vannak kritikák, amik akár bántóak is lehettek volna, de én nem értékeltem annak, és hát velem is maradtak nyilvánvalóan. Tehát például az egyik az volt, hogy mielőtt a Kőbányai Zenei Stúdióba felvételiztem volna, egy kommentet olvastam, akkor még a death metal zenekarommal, ja nem, bocsánat, akkor már Balkán Fanatikban voltam benne, egy kommentbe leírták, hogy ó Istenem, hol vannak a jó régi tanult zenészek, akiknek diplomájuk van, stb. És akkor jó, akkor tudod mit? Felvételiztem a Kőbányai Zenei Stúdióba, és azóta el is végeztem. Egyébként nagyon sokat köszönhetek ennek a kritikus kommentnek. A másik ilyen komment, egyem a szívét, ölelem szeretettel, Gesztik Pétertől származik, az X-Faktorban, amikor jelentkeztem 2012-ben versenyzőnek, akkor a meghallgatásomon azt mondta a mozgásomra, azért röhögök, mert sajnos egyetértek vele, hogy kicsit úgy mozgok, mint egy dinoszaurusz. Sajnos neki igaza van. De hát remélhetőleg Velociraptorra gondolt, és nem T-Rexre.
1: Épp azt akartam kérni, hogy ott, hogy melyik, mert olyan édesek vannak köztük, hogy...
0: Hát
1: hogy...
0: a raptor az nem édes, de és már így marad.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy teljesen az vált természetessé számodra, hogy ismerik a szüleidet. Milyen érzés az, hogy téged a saját magad okán, jogán ismernek fel az utcán, vagy bárhol? Hát, hogy kezeled?
0: Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez nem jó érzés, és próbálom ezt felelősséggel kezelni. De az a baj, hogy én ilyen mókavonat kislány vagyok. Tudjátok, hogy van az a mém, amikor egy ilyen nagyon nem is szomorú, dühös kislány ül egy ilyen mókavonaton, és úgy mered maga elé dühösen. Tehát én általában így szoktam közlekedni, tehát nem vagyok valami vonzó személyiség. De hogyha valaki megszólít, akkor rögtön lehullik az a leppel, és akkor már nincsen mókavonat kislány. Tehát én így nagyon el vagyok a világomban. Ide is most így bejöttem jó komoran, és ott volt a portásember. És hát köszönöm, de nem vettem észre, és próbáltam följönni a lifttel, és hát nélküle nem lehet. És akkor mondta, hogy ő próbált köszönni, és nézett rám a nagy kék szemeivel, hogy hát ő tényleg megpróbálta, de annyira bele voltam burkolózva a saját fejembe, hogy ez sajnos nem jött át. Hát igen, tehát próbálok eleget tenni, de amúgy egy ilyen kis mufurcka vagyok, úgyhogy sorry.
1: És ha már egyedül vagy, és nem vagy mufurc, hanem éppen média tartalmakat fogyasztasz, akkor magánemberként ez az alap metódus, amivel te megközelíted a tudatos média felhasználót. Tehát mik azok a szabályok, amiket magadnak felállítasz?
0: Hát
1: ha vannak
0: nincs szabály, de hát nyilvánvalóan vannak olyan médiatartalmak, amiket nem szeretnék fogyasztani, tehát az agyrohasztás egy szinten túl már nem esik jól, de egyébként vannak olyan időszakok, amikor csak így pörgetem a TikTokot, és jön, ami jön, de általában olyan médiatartalmakat szeretek fogyasztani. Nagyon sok podcastet hallgatok például, mondom, közélettel kapcsolatban most az a legnagyobb sláger nálam. Nem feltétlenül, de van, hogy aként funkcionál, igen, de vannak olyan podcastek, amik annyira érdekesek, külpolitikával kapcsolatos műsorokat szoktam például nézni gyakran, Budapéter elemzéseit, meg egy csomó mindent. Őket többször is meghallgatom. Van, hogy humort nézek, például, amikor már nincs kedvem óriási, több órás elemzésekkel traktálni az agyamat, akkor meg berakok egy Bödőcset, és akkor a Bödőcsnek a műsorát nézem, és azon kapom magam, hogy kívülről tudom az egész stand-upot, tehát ilyenek.
2: Zsófi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Még köszönöm, van egy olyan kérdésem, lettem, hogy a dalotokhoz kapcsolódóan fog-e elhangzani Honey Beast koncerteken, illetve Pornograss koncerteken hallhatjuk-e majd ezeket?
0: Hogy nagyon szeretném, hogy a Pornograss koncerteken is hallható legyen a Cseresznyefa, de a Honey Beast koncerteken biztos, hogy el fog hangzani.
2: Szívből gratulálunk, köszönjük hozzá. Még egyszer is köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszönöm, illetve a nézőknek és a hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet. Tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogyan fejleszthető a roma gyerekek tanulása? A mai társadalomban nagyon fontos kérdés, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel vehessen részt az oktatásban. A cigány gyermekek tanulásának fejlesztése nem csak az ő jövőjük szempontjából lényeges, hanem az egész társadalom számára fontos. Az iskola lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek tudást szerezzenek, szakmát tanuljanak, és később könnyebben boldoguljanak az életben. Ahhoz azonban, hogy a cigány tanulók sikeresebbek legyenek az oktatásban, több területen is segítségre és támogatásra van szükségük. Elsősorban fontos a családi háttér szerepe. Sok cigány család nehéz anyagi körülmények között él, ezért a gyerekek gyakran nem kapják meg azokat a feltételeket, amelyek segítenék a tanulást. Előfordulhat, hogy nincs megfelelő tanulási környezetük, kevés az a könyv vagy az internet hozzáférés. Ezért nagy szükség van olyan programokra, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű családokat, például ingyenes tanszerekkel, korrepetálással vagy ösztöndíjakkal. Nagyon fontos az óvodai nevelés is. Azok a gyermekek, akik már kicsikorban közösségbe kerülnek, könnyen fejlődnek beszédben, viselkedésben és tanulási készségekben. Az óvoda segít abban, hogy a gyermekek megszokják a szabályokat, megtanuljanak együttműködni másokkal és felkészüljenek az iskolára. Ez különösen fontos azoknál a gyermekeknél, akik otthon kevesebb fejlesztő lehetőséget kapnak. Az iskolák szerepe szintén kiemelkedő. A pedagógusoknak türelmesnek, elfogadónak és segítőkésznek kell lenniük. A tanárok sokat tehetnek azért, hogy a cigány tanulók ne érezzék magukat kirekesztve. Fontos, hogy minden gyermek egyenlő bánásmódban részesüljön, és megkapja a szükséges segítséget a fejlődéshez. A pozitív megerősítés, a dicséret és a bizalom növeli a gyermekek önbizalmát és motivációját. A közösségi programok és a mentorok sokat segíthetnek. Ha a gyermekek olyan emberekkel találkoznak, akik hasonló háttérből származnak, mégis sikeresek lettek, könnyebben hiszik, hogy ők is képesek lehetnek jó eredményeket elérni, és az így is van. A sport, a művészetek és a különböző szakkörök szintén fejlesztik a képességeiket, és segítenek abban, hogy hasznosan töltsék szabadidejüket. Összességében elmondható, hogy a cigány gyerekek tanulásának fejlesztése közös feladat. Szükség van a családok, az iskolák, a pedagógusok és a társadalom együttműködésére. Ha megfelelő támogatást és elfogadást és lehetőséget kapnak, akkor a cigány gyermekek ugyanolyan sikeresek lesznek, mint bárki más. Az oktatás nem csak tudást ad, hanem esélyt is egy jobb jövőre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Rádió Dik 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit. Nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. És aki garantálja ezt a nagyon kellemes következő kétszer fél órát velem együtt, az egy fiatal hölgy, ezt kell, hogy mondjam. Nekem nagyon nehéz mindig ezt megnevezni, mert nekem, aki nálam fiatalabb, én azt fiatalnak tartom, de hogy egy olyan fiatal hölgy, aki egészen meglepő muzsikus, én nem olyan régen ismertem meg az ő felvételeit, és nagyon meglepődtem, hogy egy ilyen rendkívül jó muzsikus nem volt még itt a Roma Szalonban, úgyhogy megkövetlek ezért, itt van velem a stúdióban Botos Debi, és szeretettel köszöntelek.
5: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a kedves szavait.
4: Hát a fantasztikus muzsikus, és légy szíves, tegezzél engem, okay. Hogy legalább ilyenkor hadd érezzem már magam fiatal.
5: Jó, oké. <okay. gül>
4: Szóval, drága Debi, egyrészt nincs mint csodálkozni, mert hogy a családod, a genetikádban ott van a muzsika, ez biztos. De hogy annak ellenére is azt mondom, hogy fantasztikus, ahogy te játszol, elképesztő, és ami szörnyű, hogy én nem hallottam rólad sokat. Úgyhogy meg akarom tudni ennek az okát, menjünk oda, hát azt kell mondom a gyerekkorodhoz. Uh-huh. Mesélj nekem egy picit a családodról.
5: Oké, ez is köszönöm szépen. Ugye anyáik engemet kivittek Torontóba.
4: Kim voltál Torontóba?
5: Ott éltem.
4: Mikor?
5: Egész életemben. 3 éves voltam, mikor anyáik kivittek.
4: És mikor jöttél haza?
5: Egy másfél hónapja költöztem haza.
4: Oké, és merre laktál Torontóban?
5: Torontóban.
4: Oké, de merre? Melyik utcában
5: laktál?
4: Ja,
5: hát sokat mentünk.
4: Aha, sokat költöztél.
5: Igen, sokat költöztünk, de így Torontóban voltunk Richmond Hill-be, voltunk Markham, voltunk Scarborough.
4: Scarborough-ban
5: igen,
4: is.
5: Így.
4: Én a Roslanon laktam, képzeld el,
5: ott
4: a két gyerek.
5: Tényleg?
4: Meg a férjem, és mi a Forest Hill-be jártunk, abba a suliba jártak
5: én
4: a
5: is.
4: Gyerek.
5: Meg
4: a The High School-ba jártál, vagy a...
5: Mind a kettőben.
4: Na jó.
5: Ja, mind a kettőben. Igen, a testvéreimmel, két bátyámmal.
4: Na hát.
5: Jártak. Igen.
4: Hát ez egy nagyon-nagyon jó iskola.
5: Igen.
4: Te már akkor tanultál zenét?
5: Én sose tanultam zenét.
4: Komolyan?
5: Igen.
4: De ott a suliba tudta, mert ugye a Forest Hill-ről azt tudni kell, hogy Észak-Amerika legkiválóbb iskolája, és ezt már tartja nagyon sok éve, hanem egy évtizede. Uh-huh. Ebbe az Észak-Amerikában úgy értjük, hogy Kanada és Egyesült Államok összevonva egy verseny, és hogy abban mindig a Forest Hill viszi igen. el a pálmát, és ami nagyon izgalmas, hogy van egy hatalmas zenetermű, ezt a hallgatónak mondja, mert nyilván te tudod, hogy valami elképesztő mennyiségű hangszert láttam én ott.
5: Ez így van, igen.
4: Ugye?
5: Igen.
4: És ebben az iskolában végzett 2 nagyon híres énekes, uh-huh. ha jól tudom, és az egyik egy Drake nevű, vagy
5: a hogy... A Drake, igen.
4: Ugye? És ki a másik?
5: A másikat azt nem tudom. Figyelj, de a Drake-ről tudok.
4: A másik az valamilyen egy Justin Bieber kategóriájú, hanem ő.
5: Talán lehet.
4: Ugye
5: lehet.
4: A Bieber járt ebbe
5: talán.
4: A... Nekem ez rémlik, képzeld el. És szeretted ezt a suli?
5: Igen is, meg nem is.
4: Pedig nem nehéz a kanadai suli?
5: Nem, amúgy.
4: Ja, te neked nincs összehasonlítva, mert a magyar az nagyon nehéz.
5: Amúgy igen.
4: Az a világon a legnehezebb.
5: Én sose jártam iskolába itthon, de hallottam a unokatestvéreimtől, akik voltak kint Torontóban is, meg itthon is, hogy szóval olyanok történnek, hogy amit kint tanulsz mondjuk 5., azt már itthon 2., meg 3. tanulod.
4: Bizonyám.
5: Úgyhogy vannak különbségek, az biztos.
4: Igen, ez így van, de ez attól függetlenül kifejezetten jó suli.
5: Igen, de szóval jó iskola, de más.
4: Hát úgy érted, meg gondolom, mint egy fiatal, vagy egy kamasz, hogy van, ami jó, van, ami nem a suliban, igaz?
5: Ja.
4: Egyébként képzeld el, én nekem nagyon jó emlékem, amikor beléptünk a gimnáziumba, hogy ugye ott minden reggel, nem tudom, hogy, amikor te voltad, de valószínűleg egykorú lehetsz akkor a lányommal, hogy ott a Harry Potter zene szólt, amikor arra emlékszel, hogy voltak olyan reggel?
5: Voltak soka, igen.
4: Ugye?
5: Igen.
4: Imádtam erre bemenni.
5: Ja, meg voltak ilyen, hogy karácsonyra volt egy ilyen talent show,
4: igen.
5: És akkor csináltak egy ilyen nagy produkciót, meg ilyenek.
4: És te ott se énekeltél?
5: De énekeltem, volt, mikor feléptem, és akkor még énekeltem. De most már nem, inkább így akkor éneklek, mikor otthon vagyok, és sminkelem magam, vagy...
4: Aha, csak így
5: csak magamba, persze.
4: És akkor hogy került hozzád a gitár?
5: Hú, oké, szóval... lehettem körülbelül egy 5 éves. Először zongoráztam.
4: Aha.
5: És egyik bátyámnak vettek egy gitárt karácsonyra, de őt nem érdekelte, ő dobos volt, ő dobott. A dob volt a mindene. És így valahogy egy nap így felvettem a gitárt, mert így mondom, ez mi?
4: Megnézem már, mi ez?
5: Felvettem a gitárt, és így esküszöm, mai napig nem tudom, hogy, de csak elkezdtem rajta muzsikálni, elkezdtem rajta játszani, és nagyon megtetszett, és onnantól kezdve csak gitár létezett.
4: Hány éve van a kezedben a gitár?
5: Várj, akkor 6 éves voltam, mikor felvettem.
4: Ez komoly, ja, mondod?
5: Igen.
4: 6 évesen.
5: 6 évesen.
4: Hát akkor már 2 évtizede
5: a kezed. És most vagyok 28, igen.
4: Kezedben van a hangszer.
5: Igen.
4: És hogy kell ezt elképzelni, hogy ott kint, hogyha volt ilyen iskolai rendezvény, hát nyilván akkor énekeltél, gitároztál is?
5: Akkor igen. Akkoriban nagyon szerettem a akusztikus folk zenét. Írtam rengeteg számot
4: is. Oké, de milyen folk?
5: Szóval ilyen indie. Nem tudom, hogy nevezzem.
4: Indie?
5: Indie music.
4: Hindi? Indie?
5: Nem. Az olyan, hogy ilyen majdnem egy country fajta zene.
4: Aha.
5: meg a rock keveréke.
4: Tehát amerikai folk,
5: amerikai
4: zene,
5: folk zene, és a...
4: Hú, de jó.
5: És azt nagyon szerettem, meg rengeteg... bocsánat, nem tudom.
4: Mondjad angol, hát ha tudom. Nem biztos.
5: Poetry.
4: Poetry, mint...
5: Igen. Poetry az...
4: Most ezt én sem tudom ezt, hogy van magyarul.
5: Ugye?
4: Igen.
5: De nagyon sok olyat írtam, szóval aha, szövegeket, meg ugye poetry-t, és... nagyon sok számom van még amúgy.
4: Oké, a poetry az verset.
5: Verset, igen.
4: Jó, ketten rájöttünk.
5: Úgyhogy azt nagyon szerettem, és akkoriban ilyenekkel léptem
4: de
5: fel.
4: De jó.
5: Ja.
4: És akkor te írtad dalt szöveget?
5: Igen.
4: Nagyon jó.
5: Igen. De mindig ott volt a magyar cigányzene. Szóval azt mindig, amióta csak emlékszek, azt hallgattam, azt szerettem. És anya mindig... énekelte nekem a számokat, és én megpróbáltam lekísérni. És akkor így tanultam meg azt a műfajt is, hogy...
4: És te a harmóniákat kitől sajátítottad el?
5: Hát,
4: fülből?
5: Nagyon sok magyar cigányzenét hallgattam, de igazából ugye a Tibi bátyáék,
4: igen,
5: a Zsolti, a Tibi, igen, a Tibi bátya, ugye ők voltak az elsők, akik ezt a gitárra átvitték a Kovács Andor után.
4: Igen.
5: És őket hallgattam nyilván, hogy a gitáron ez hogy szóljon.
4: Aha.
5: És megpróbáltam tőlük, amit tudtam hallgatni valamennyire, hogy azt tudjam ugyanazt elmuzsikálni.
4: Fantasztikus vagy.
5: Köszönöm
4: hát
5: szépen.
4: Hát én nem tudom elmondani, hogy mennyire örülök, hogy itt vagy nálunk, és ez tudod, ez miért nagyon lelkesítő, mert itthon a zenész cigányok kezdik úgy elengedni annak a fonalát, hogy ők, hogy a következő generációk majd viszik tovább a zenét. Uh-huh. És akkor jössz így a világ másik feléről,
5: ja,
4: hogy nem is vagy annyira gazdagon ebben a közösségben, mert hiába Kanadában, főleg Torontóban sok magyar él, azért nem annyian vannak ott zenészek, mint itt Budapesten.
5: Így van.
4: És mégis ott elültettek egy magot, és ilyen fantasztikusan nagyra tudtál nőni.
5: Köszönöm szépen.
4: Mikor jöttél haza?
5: 2 hónapja talán.
4: Úristen.
5: Másfél hónapja vagyok itt.
4: Az igen.
5: Igen.
4: Miért? De meg lehet ezt kérdezni?
5: Persze. Szóval én igazából abba a műfajba mozgok, aminek az a neve, hogy Gypsy Jazz.
4: Uh-huh.
5: És Párizsban egy nagyon nagy közönség van erre. Zenészek is, meg emberek is, akik
4: hát a Manu Swing miatt, ugye, mert ez egy francia.
5: Így van. És ugye Django is ott élt. És eredetileg oda kellett volna mennem. Csak sajnos lemaradtam egy amerikai turnéról.
4: Na hát.
5: A vízum miatt, mert valamit összekevertek, meg stb. És akkor így nem tudtam eljutni, és akkor az nem jött össze a Párizs, úgyhogy mondom, akkor hazajövök.
4: Na hát.
5: Sennyi. De igazából azért, hogy itt legyek Európán belül, mert rengeteg fesztivál van Európán belül, amiről eddig is lemaradtam, mivel Kanadában voltam. És most, hogy így hazajöttem, ugye másfél hónapja vagyok itthon, és már jövőre már be vagyok bukkolva teljesen a
4: ide
5: fesztiválokra.
4: Európába,
5: igen.
4: Akkor itt maradsz.
5: Itt maradok.
4: Nem akarsz már visszamenni.
5: Sose.
4: Na most ez attól nagyon érdekes, aki ott nőtt fel.
5: Igen.
4: Attól nagyon érdekes ez.
5: Szerintem nagyon biztos furcsa lehet mindenkinek amúgy, akinek elmondom, mert...
4: Nekem nem, mert én jártam Kanadába,
5: igen,
4: és tudom,
5: igen,
4: mi a
5: és különbség. Tudod. Így van. Egy jó ország, mert tényleg nem mondhatnám azt, hogy egy rossz ország, mert jó, de attól függ szerintem, hogy egy ember mit szeretne látni az életébe, hogy milyen legyen az élete. Mert annyira tényleg, amit egy más bolygón lennél,
4: igen,
5: olyan nagy különbség van.
4: Abszolút.
5: És főleg a zene miatt is, a kultúra, a mentalitás az embereknek, nekem nem szeretem.
4: egyébként abban az időszakban, ami ugye 18 évet, vagy nem 28, vagy 24 év. Te jöttél haza? Voltál itthon?
5: Persze, évente jártunk haza.
4: Komolyan? Ja, hát ez nagyon jó.
5: Kétszer családostól jöttünk, hogy az egészen, és utána jöttem csak anyával. Uh-huh. És akkor kezdődött el évente lenni, családot látogatni, a mamámat, testvéreket, rokonokat, és úgy valahogy tudtam, hogy egyszer úgy is itt leszek. Ha nem itt, őrület. Budapesten, vagy Párizs, vagy valahol. De mindig tudtam, hogy Kanada az nem az én országom lesz.
4: Én megértem ezt egyébként. Mert bár Kanada egy nagyon-nagyon biztonságos hely, de ilyen elképesztően. Tehát ott úgy felszabadul az emberben az, hogy úgy minden feszültséget, minden aggodalmat el lehet engedni. Uh-huh. Tehát Európa egy nagyon hangos, szerintem nem is olyan figyelmesek egyébként az emberek, mint Kanadában, de hát ott törvényben van az, hogy egymásra nagyon figyelni. Uh-huh. Téged nem borít ki az, hogy ez hiányzik például Magyarországon? Az, hogy nem tudom, neked megy valaki az utca, sem kér bocsánatot meg?
5: Ez vicces, hogy ezt kérdezed, mert az unokatestvéreimmel mindig ezen nevetünk.
4: Hogy?
5: Pontosan ezen, hogy Kanadában ugye hozzászoksz ahhoz, hogy bármi legyen, az nem is kell, hogy neked menjen valaki, csak véletlenül nem úgy megy el melletted, már mondják, hogy bocsánat.
4: Így van.
5: És itthon, meg amúgy Európán belül ez nincs meg, nincs. Egyáltalán. De úgy igazából nem mondhatnám, hogy zavar. Van, mikor felidegesít. De igazából úgy nem.
4: Meg lehet szokni.
5: Meg lehet szokni.
4: Nekem Torontóban nagyon izgalmas volt a szemkontaktus. Tehát, hogy két tök idegen ember egymással szembe megy az utcán, aki nem ismeri egymást, biztos, hogy szemkontaktust vesznek fel, és mosolyognak. És akkor bólintanak. Ugye, hogy így van? Vagy csak ezt én érzem? Vagy csak nekem köszönöm? Boldog-boldogtalan. Ugye? Ja, igen.
5: Ja, megmondom őszintén, hogy nekem az az egyik dolog, ami egy kicsit már nem tetszett Kanadában, hogy mindenki túl fain.
4: Sok.
5: Ja, sok. Nekem azt tetszik, egy kicsit jobban tetszik, hogy itthon, hogy legalább elmondják, hogy menj már arrébb, vagy menj már innét, vagy tudod.
4: Hogy emberibb ez,
5: emberibb,
4: ugye?
5: Igen. Hogy nem az van, hogyha felidegesítettél, és valami rosszat csináltál, vagy nekem jöttél, és akkor jaj, bocsi, hanem
4: inkább
5: igen, ugye? Őszintébb.
4: És mit szólsz az európai építészethez, Kanada?
5: Azt mindig szerettem. Nagyon szerettem. Gyönyörűség. Az a lényege nekem ebbe az egészbe, hogy amit látok, az utcák, az építkezés, minden.
4: Ez egy nagyon régi kultúra.
5: Igen.
4: Az meg egy nagyon fiatal.
5: Nagyon fiatal, új, más. Mindig valamit leborítanak, és újraépítenek, és így nincs kultúra, nincs semmi.
4: Csak a papírház, aki mindig úgy hívta.
5: Ja, így van.
4: Bádogváros papírház.
5: Igen.
4: De ennek nagyon tiszta.
5: Nagyon tiszta, igaz.
4: Toronto szerintem, vagy amennyire én emlékszem.
5: Tisztaság van.
4: Szanatórium, ugye? Uh-huh. Mit csinálhat egyébként Kanadában egy jazz muzsikus?
5: Semmit.
4: Semmit? Hát főleg Ontárióban.
5: Semmit. Figyelj, hála Istennek, én elmondhatom, hogy amit el lehet érni Torontóba, meg úgy Kanadába, sokat el tudtam érni azzal a zenével, amit csinálok, az Isten segítségével. Szóval olyan fesztiválokra be tudtam kerülni, meg olyan koncerteket tudtam muzsikálni, amik úgy mond, hogy nagy nevűek Torontóba, meg úgy Amerikába. De mégis nem volt, mégse volt az, amit én szeretnénk. Uh-huh. Mert azt a műfajt, amit én játszok, amúgy Torontóban senki. Én vagyok az egyedüli.
4: Na, hát.
5: És nehéz volt találni magamhoz való zenészeket, akik ismerik ezt a műfajt, és akik jól muzsikálják ezt a műfajt. Mert amúgy nekem az a lényeg az egészben, hogy olyan zenészekkel tudjak muzsikálni, akik értik a zenét, szeretik a zenét, tisztelik ezt a zenét, tisztelik egymást a zenészek, úgyhogy ezt még nem találtam meg Torontóban.
4: Torontóban milyen nemzetiségű emberek azok, akik a legközelebb állnak a jazz zenéhez, mert tényleg ott aztán minden van.
5: Ott világ, minden van.
4: Minden. Te mit vettél észre, hogy kik azok, akikkel, melyik ériában, vagy melyik közösség az, aki vonzódik a jazzhez, vagy ugye ez nem lehet így kijelenteni?
5: Hát ez meglepő lesz, de lehet nem. Igazából ezek az igazi kanadaiak.
4: Komolyan?
5: Szóval fehér kanadai emberek, akik
4: akiből már nagyon keveset
5: már,
4: látni egyébként.
5: Kevés, igen. De ha bemész egy jazzklubba, akkor csak azt látod. Akik öregek, és nagyon rajok.
4: Tényleg?
5: És akkor elmennek jazzt hallgatni.
4: Ez nőtte ki magát a country szeretetéből, ugye? Uh-huh. Tehát a népzene után jött nekik a jazz, uh-huh. gondolom.
5: Ott Kanadában?
4: Hát igen, arra tudok gondolni. Vagy azt mondod, hogy ez egy ilyen intellektuális rétege a kanadaiaknak, akik jazzt hallgatnak?
5: Igen, szóval...
4: Tehát ügyvédek, tanárok, ilyesmi?
5: Így van.
4: Mondjuk az, hogy...
5: Így van.
4: Aha. Hát ez az egész világban egyébként.
5: Igen.
4: Így van.
5: Igen.
4: És akkor ők játsszák is a jazzt?
5: Nem. Érdekes, ezt nem tudom, hogy magyarázzam el, de nagyon sok kanadai játsza ezt a zenét. Ami ott van egy nagyon jó jazz
4: közösség,
5: igen.
4: Aha.
5: És vannak nagyon jó zenészek abba a műfajba. És igazából majdnem mindegyik, most nem tudom másképp nevezni, de fehér kanadai emberek. De az, hogy mondjuk egy káló, vagy mit tudom én, egy olasz, vagy nem nagyon látol ilyet.
4: Egy kevés. Muzsikálnakként? Most nem jut ilyen eszembe, komolyan, hogy élő zenét hallottam-e, egy színes, vagy egy olasz, vagy portugálok is egyébként nagyon sokan.
5: Vannak azok közt is zenészek a jazzbe, de a legtöbbje az kanadai.
4: Amely eredetileg vagy francia volt, vagy angol, a történelem könyvek ezt írják, hogy valamilyen. Jártál-e a montreali jazz fesztiválon?
5: A Montreal, nem, ott még nem voltam. A torontói jazz fesztiválban voltam.
4: Én voltam kézzel a Montreal.
5: Igen?
4: Aha.
5: És az milyen volt?
4: Véletlenül voltam. Mert hogy mielőtt hazajöttünk, akkor mi töltöttünk 6 hetet Montrealban, uh-huh. és ilyen papír miatt, hogy valamit szintén elrontottunk, és 2 napból lett 6-7, uh-huh. ami nagyon mérgesek voltunk, mert azért Montrealban nyáron turistáskodni, uh-huh. hát az nem egy pénztárca barát időtöltés, viszont rájöttünk, hogy éppen a jazz fesztivál tart, és onnantól már nem szomorkodtunk, mert az életem egyik legnagyobb élménye volt. Uh-huh. Uh-huh. Van egy olyan tér Montrealba, ami azért van kialakítva, egy fesztivál tér,
5: igen.
4: ami nem akkora, mint nálunk egy park, hanem körülbelül 80-szor akkora, uh-huh. és ami nekem izgalmas volt, hogy azon kívül, hogy ott vannak fellépők a színpadon, és tényleg a világ minden tájáról, hogy ahogy közeledsz be erre a fesztivál térre, uh-huh. amellett, hogy csodálatos látvány. Tehát ilyen miniszökőkutak, vagy mini, nem is tudom, minek hívják ezt, hogy tehát játszanak a fénnyel, a vízzel, a növényekkel, gyönyörű szép, uh-huh. és kezdve azt vettük észre, hogy ezen az úton ott játszanak hivatásos muzsikusok, akik klasszikus zenekarba vagy jazz zenekarba játszanak, és ott kibontják a hangszert, és csak úgy kedvtelésből ott uh-huh. muzsikálnak. Uh-huh. Hatalmas élmény volt
5: Igen.
4: ez nekünk, de nem azért állnak ott, hogy utca zenélnek, uh-huh. hanem csak azért, hogy muzsikáljanak.
5: Így van. A Gypsy Jazznek végül is ez a lényege különben. Hogy, mert ott is van egy fesztivál Franciaországban,
4: Igen.
5: ami már 20 vagy 25 éve megy, és ez a lényege, hogy nagyon sok ember csak elmegy, és akkor sátoroznak, sütögetnek kint, meg, és csak muzsikál mindenki együtt. Nagyon jó.
4: Akkor ez egy ilyen időutazás,
5: Igen.
4: amit annak idején a Django Reinhardt csinált, hogy ugye mentek a család, dal, amerre volt fesztivál, ugye ők a megélhetés miatt, uh-huh. és akkor ennek állít, gondolom, emléket ez az egész
5: Így van.
4: Fesztivál.
5: Így van. Ja.
4: Ha elmégy muzsikálni, te kivel mégy? ki most, van zenekarod, vagy hogy képzeljük
5: most
4: ezt?
5: Most egyelőre nincs zenekarom. Amikor Torontóban voltam, a testvéremmel muzsikáltam, dobos.
4: Aha.
5: Norbi, az a neve.
4: Oké.
5: Okay. És volt egy bőgős barátom kint Torontóban, meg egy klarinétos lány, meg a édesanyám énekelt velünk.
4: Jaj, de jó.
5: És megcsináltunk egy olyat, hogy a magyar cigányzenét átalakítottuk ilyen gypsy jazz stílra. Szóval a kettőt összekevertük.
4: De jó.
5: És azt nagyon szerettem csinálni, és azzal nagyon sok mindent is szeretnénk még csinálni. De most egyelőre, hogy hazajöttem, a Robi Lakatossal muzsikálok, meg a Szakcsi Robival, és az nekem egy óriási tisztelet, hát, meg élmény, úgyhogy most így jó.
4: Úgy érzed, hogy megtaláltad itt, amiért a sors most ide rakott Franciaország helyett.
5: Hát egy másfél hónap az még egy kicsit rövid idő megmondani, de annyit látok és tudok, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok. Szóval jó döntést hoztam.
4: Hát én biztos vagyok benne, hogy meg fogod itt magad találni. Annyi kiváló muzsikus van ebben az országban.
5: Igen, az biztos.
4: Egyébként te beszéled a franciát?
5: Elkezdtem tanulni.
4: Mert hogy általánosban nem tanultátok?
5: De.
4: Aha.
5: Tanultuk, de az nem volt elég. Uh-huh. És tavaly elkezdtem nagyon rengeteget tanulni, és most már egy alapszinten tudok beszélni, de még...
4: Hát a francia nagyon nehéz.
5: Nehéz, nagyon. Nagyon nehéz, de amúgy szeretem nagyon. Szeretem a mindent belőle.
4: Dallamos.
5: Igen, jó, de szeretem.
4: Érzéki a francia, ugye?
5: Igen. Meg ugye nagyon sok francia emberrel dolgozok.
4: Aha.
5: Rengeteggel. És rájöttem, hogyha ez működni fog, akkor valamennyire kell tudnom franciául.
4: Hát bizony.
5: Úgyhogy.
4: Nagyon nehéz nyelv.
5: Nehéz, igen. Ugye,
4: gyerekeim tanultak kint franciát, és akkor felelniük kell, akkor mindig tudnunk kell, hogy most szóban fogtok felelni, mert akkor meg kell valahogy, hát abban nagyon nagy baj volt, fogalmam nem volt, de nagyon könnyű dolgunk volt, amikor írásban feleltek, képzeld el, mert azt fonetikusan bemagoltattam velük, mintha magyar magyarul leírt szöveg lenne, és ilyen nem tudom, milyen nyelv jött ki belőle. Valami szörnyű volt, de így tudtak írásban felelni, mert azt hiszem, a Roland volt hetedikes, a fiam ott a Forest Hillben, a lányom meg akkor volt nyolcadikos. Én egyébként nagyon nagyra tartom, ahogy ott a gyerekekkel bánnak Kanadában.
5: Igen, ez tényleg meg kell adni. Mert Kanadában, szóval vannak esetek, de annyi a különbség, hogy nem nézik el. Szóval nem van megengedve az, hogy mondjuk legyen rasszizmus, vagy bármi olyasmi dolog a tanároktól, vagy a gyerekek egymással, bármi ilyesmi, az nem engedik meg, hogy az meglegyen.
4: Hát ez anyatejjel szívják magukba azt, hogy nem lehetnek rasszisták.
5: Igen.
4: És ez náluk nem csak egy ilyen, hogy tudják, hogy nem szabad, hanem látszik rajtuk, hogy tényleg meglepődnek és irtóznak. Uh-huh. Ugye a rasszizmus? Igen. Legalábbis én azt vettem észre ebbe a Forest-be.
5: Igen. Szerintem az egész világon ez még megvan sajnos valahogy, valamilyen szinten úgy is meg fogod találni.
4: Hát igen.
5: És amúgy egy dolog, amihez még egy kicsit hozzá kell, hogy szokjak itthon, az az, hogy bárhova belépek, bot legyen az, vagy bármi, úgy mindig azt érzem, hogy így, szóval észre van véve, hogy beléptél te, ahogy én kinézek.
4: Igen.
5: És ez egy kicsit furcsa még, szóval nem volt semmi még, na mindenki nagyon fajn velem,
4: de mégis látod,
5: de mégis ezt látom, meg érzem azt, hogy ez most megjegyezték, hogy te beléptél.
4: Hát, ma ezzel Magyarországon sajnos együtt kell élni, de vannak erre nagyon jó taktikák. De a múltkor láttam a TikTokon, hogy egyébként egy nem cigány nő meséli, hogy amikor ő megy a DM-be, akkor észrevette önmagán, hogy megváltozik a viselkedése, mert hogy ott mindig mennek utána ezek a ezek az őrök, tudod, akik így figyelnek, hogy ne lopjon egy ember. Hát ezen kívül semmi más dolog nincs egyébként, csak hogy ezt nézik, és mondom, ez egy szőke hajú, egy nem cigánynő volt, és ugye észrevette a viselkedésen, úgy, hogy úgy nyúl oda valami, mint a mutatná, ezt most belerakom a kosaromba.
5: Igen.
4: És ugye ettől milyen kellemetlenül érzi magát, és én kidolgoztam egy olyan taktikát, már nagyon rég nem tudatosan, egyszer megtörtént, hogy nem érdekel. Szóval egyáltalán nem érdekel, ha valaki mit gondol, ha ott áll, ott szerencsétlenkedik a hátam mögött, sétál ez a biztonsági őr, és mindig valóban figyel meg, hogy ilyen 2-3 méter magasságban így tekinget, mintha keresne valamit. És a múltkor már volt az eszembe az, én úgy sajnálom ezt az embert, hogy ez a munkája.
5: Ez a munkája.
4: Hogy milyen szerencsétlen, hogy el kell játszania, hogy a levegőbe tekinget, közben meg szerencsétlen attól fél, hogy én nehogy ellopjak valamit. Szóval akartam neki mondani, figyelj, nem kell tekingetni. Jó. Gyere, állj ide mellé. Nyugodtan állj ide, nem vagyok rasszista, mellém állhatsz nyugodtan, és akkor végezd a munkádat.
5: Ja.
4: Úgyhogy nagyjából ezt
5: amúgy
4: szoktam
5: igen,
4: gondolni.
5: Igen, szóval engemet se nem tud megbántani ez a dolog, meg szóval nem érdekel úgy igazából. Csak úgy valamit
4: emlékszem. Furcsa.
5: Furcsa. A Kanada után. Kanada után furcsa. Igen.
4: Igen, de azt kell gondolnod, hogy biztonságban vagy. Figyelj.
5: Ja.
4: Mindig ott van. Hát nyilván ez nem vicces, de mi más tudunk mi ezzel kezdeni.
5: Most nem, igazából nem. De úgy, ahogy mondtam, szóval nem volt még semmi, és ne is legyen az, hogy most mondjuk valaki szólna nekem valamit. Eddig mindenki nagyon aranyos volt velem, meg normálisan viselkednek velem, de mégis valahogy észreveszed, hogy ezt a dolgot. Úgyhogy csak ez van.
4: Menjünk el muzsikálni. Botos Debitől két dalt meghallgatunk, aztán még egy nagyot zenélünk, és jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk.
0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallom.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk.
1: A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Kedvenc pilót most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Di.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma Szalon.
4: Folytatódik a Roma Szalon, Kökény Anna itt a mikrofonnál, és itt van velem még mindig ez a csodálatos gitáros hölgy, Potos Debi. Szia, megint üdvözöllek.
5: Szia.
4: Na, közben így zenét hallgattuk, az is eszünkbe jutott, hogy azért a két kultúra között, hát nem csak a művészeti különbség van, ugye Kanadáról és Magyarországról beszéltünk, hanem hát ott a gasztronómia is. Te mennyire, hát nyilván az magyar konyhán nőttél fel, hiába kerültél ki,
5: így
4: ugye?
5: Van, így van. Anyu nagyon jó főz.
4: Hát gondolom, biztos vagyok benne.
5: Ja, igen, szóval mindig az volt otthon.
4: Egyébként rántotús, lecsó, nokedli, hát, ugye?
5: Persze, jó levesek.
4: Romás, magyaros étele.
5: Így van, ugye? Így van, aha, mindig.
4: Létezik olyan, hogy kanadai konyha?
5: Nem nagyon.
4: De tényleg csak van.
5: Egy dolog van, ami kanadai, ami tényleg az ilyen Kanada, az poutine.
4: Mi az?
5: Sült krumpli, grévi szósz, meg sajt.
4: Grévi szósz, nem tudom, nem mit eszembe. Pedig tudom, hogy hallottam ezt, hogy grévi szósz, de mi az?
5: Grévi szósz az szerintem, amúgy nem tudom mi az, de szerintem a húsról ilyen szósz,
4: aha,
5: amit megcsinálnak.
4: Aha, és a akkor sült húsnak, amit felszoktak ki valamivel így önteni, és abban lesz ilyen szósz. Aha, de az nem lehet rossz.
5: Nem rossz amúgy, nem.
4: Én nem találkoztam vele, de ez ilyen utcai árusok is tolják.
5: Igen, Montrealban nagyon menő.
4: Aj, lemaradtam róla.
5: Ott nagyon menő, de amúgy Torontóban is, szóval ott mindenhol találsz putin.
4: Na hát, akkor ez kimaradt az életemből.
5: Ja.
4: Amit én nagyon szerettem Torontóban, végre valakivel tudok erről beszélgetni, yeah, hogy az aluljáróban árulnak, mindjárt mondom, ez a sárga, és így össze van hajtva, tészta, és akkor darált hús van benne, van.
5: Ó, oh, beef patty.
4: Beef patty. Haj, de imádok.
5: Az mindenki,
4: az
5: aki...
4: a legimádottabb.
5: Ja. Nagyon sokan szereti.
4: Mondd ki, hogy kell kiejteni.
5: Beef patty.
4: Patty.
5: Patty.
4: Peti, Peri, Peti.
5: Peri,
4: Peri.
5: Peri. Jó mondat.
4: Jaj, nagyon szerettem. Mondjuk el a hallgatók, hogy olyan tésztában készül, amiben kukoricaliszt van, ugye?
5: Igen.
4: Attól sárga.
5: Amúgy
4: talán.
5: Az jamaikai étel.
4: Na hát, uh-huh. Az egy jamaikai étel, és igen. Torontónak jellegzetes étel.
5: Igen,
4: egyébként.
5: Nagyon szeretik.
4: Ugye?
5: Aha.
4: És akkor ez van ilyen, hogy nem csípős, meg a csípős változatban is.
5: Igen.
4: Ugye?
5: Igen.
4: Te melyiket toltad?
5: Félek elmondani, hogy nem nagyon szerettem.
4: Nem szeretted? A büffetit? Jaj, én nagyon szerettem.
5: De amúgy a csípőset ettem mindig.
4: Akkor inkább a csípőset. Én nagyon szerettem, és tényleg az az egy szomorúságom, hogy nem, hogy ami Kanadából ott maradt, ez az,
5: az
4: étel. Szerintem igen. Mondjuk én ott kezdtem el enni őrült módra a marshmallow-t.
5: Ja, igen. Aha.
4: A kanadaiak is sütögetik?
5: Igen. Ja, az egy másik nagyon kanadai, ilyen amerikai dolog, hogy az a neve, hogy s'mores.
4: Igen.
5: És az a marshmallow, kekszel, amit megsütnek a marshmallow-t, és akkor kekszel összezárják, aha. És leöntik csoki szószal, és akkor azt úgy eszik.
4: Ez nagyon jó.
5: Ja, az finom amúgy.
4: Én nagyon sokáig nem mertem megkóstolni ezt a sült marshmallow-t, mert úgy gondoltam, hogy forró, és attól igen. Valami bajom lesz neki, és képzeld a múlt, hogy nem tudom, mi rám jött az, hogy most azonnal ki akarom próbálni. Képzeld, de ráhúztam egy fogpiszkálóra, és öngyújtó alatt így meg,
5: na jó.
4: Megsütöttem. És semmi baj, mert nagyon finom volt.
5: Ennyi.
4: Eszméletlen jó kaja. Most ugye torontai kaják jutottak eszembe, de nem, nem nagyon tudok. Ki tudtam próbálni ott ezt az igazi, ugye amerikai hotdogost.
5: Hotdog, hamburger, ilyesmik.
4: De hogy nekem minden ecetes ott.
5: Ecetes? Ez hogy ér? Hát ezt most hogy érted?
4: Tehát azután, hogy valaki felnő Magyarországon, és igen. Ezt teszi, és oda megy Kanadába, akkor úgy érzi, hogy mindenbe túl sok az ecet.
5: Ecet.
4: Aha. Minden. A majonéz túl ecetes, a ketchup túl ecetes, a mustár, a savanyúság, ott gyűrű a savanyúság.
5: Na, ott nincsenek jó savanyúságok.
4: Ah, nincsenek.
5: Itt vannak. Ezek a drága paprikák.
4: Így van.
5: Kovászos uborkák. Meg mindent tudod, és az jó, az igazi.
4: Nagyon tud hiányozni.
5: De ott kint ezek nincsenek. Ha elmész a magyarba, akkor van.
4: Van orosz, magyar, amikor én kívott, orosz volt.
5: A orosz, igen, amúgy.
4: A Marlin volt, vagy
5: ott
4: nem?
5: Ott is van egy, igen.
4: Ugye?
5: Meg van egy kint Richmond Hill fele.
4: Aha, aha.
5: Az is jó.
4: Ott nem voltam.
5: Ja, az is jó, nagyon. Ugyanaz szinte.
4: Viszont én megmondom, az igazat a húsfeldolgozásuk meg, nekem a portugáloknak tetszett.
5: Aha.
4: Az hol is van? Ott van valami mal.
5: Igen.
4: Ott vannak a portugál hentesek.
5: Várjál.
4: Milyen mal van? Ugye ezek a mallok, ezek egyébként ugye a bevásárló központok
5: igen. Igen.
4: Malnak, és akkor van egy, ahol, ami mellett nagyon közel van egy portugál hentes, uh-huh. Egyébként aztán Blúron van, de nem vagyok benne biztos.
5: Blúr meg mi?
4: Nem tudom.
5: Nem tudod?
4: Nem.
5: De...
4: Nem tudom, melyik utca volt lényegtelen, de hogy nekem az duplán jó érzés volt. Egyik az, hogy úgy vágták a húst, ahogy mi Magyarországon. Uh-huh. Most ez érdekes lehet a hallgató, hogy mi az, hogy úgy vágták. Hát például gondoljunk bele, hogy Amerikában nem vágják fel úgy a sert, és hogy abból legyen dagadó például, amit meg lehet tölteni. Uh-huh. Te ettél már töltött dagadót?
5: Az mi a dagadó?
4: Nagyon furcsán nézel. Az egy olyan hús, ami a borda, az oldalas, látszanak a csíkok, igen? Mintha a borda lenne, aha. De közben ki van vágvós, és meg van töltve. Anyu nem csinált olyat?
5: Hú, nem.
4: Nagyon nehéz dagadóhoz jutni.
5: Na, ezt nem ettünk.
4: Most képzeld, a portugál hentesnél ott úgy van, hogyha te ezt elmondod, akkor tudtuk még ezt a szót, már nem emlékszem, hogy te azt akarod, akkor már eleve úgy dolgozzák fel a húst hogy megtölthető legyen a bordarész. És akkor egy ilyen nagyon szaftos, és akkor kerül bele zsemle, mindenféle fűszerek, tojás, gomba, ki mit rak bele, és egy töltelék.
5: Szóval ugyanaz, mint a töltött csirketón, vagy
4: van.
5: Igen. Azt szerettem, az jó.
4: Egyik az volt, ami szerettem mondani, a másik meg az, hogy ott egy picit otthon éreztem magam. Mert ez a portugálok hasonlítanak.
5: Igen,
4: rám,
5: igen, persze.
4: az nagyon jó érzés uh-huh. volt. És te hogy szerepelsz a konyhában egyébként?
5: Hát, jól.
4: Na, mesélj.
5: Én nagyon szeretek főzni amúgy.
4: Mióta?
5: Anya meg, amúgy kicsi korom óta.
4: Hamar oda engedett.
5: Hamar oda engedett, igen, és ugye megtanított, meg segített, hogy mit, hogyan kell. És van egy sztori, ami elég vicces. Voltam vagy 10 éves, és átjött apának a 2 barátja, és nem voltak otthon anyáik. Jöttek aha. még hazafele munkából. Aha. És én ugye bejöttek, beengedtem őket, megkínáltam őket, csináltam nekik enni, stb. És utána ők azon ájúdoztak anyuéknak, hogy én mekkora forma vagyok, hogy 10 évesen én megkínálom őket, és én kiszolgálom őket.
4: Tudod, mi a szokás?
5: Persze.
4: Szerintem ez olyan, ez normális.
5: Igen, igen. Úgyhogy amúgy kicsi korom óta ezt tudom házias anya miatt. Vagy. Igen. Szeretem csinálni, meg szeretek főzni, de nem nagyon szeretem azt a elvárást, ami jön a cigány kultúrával ezzel egy lányhoz.
4: Hogy tudjon főzni.
5: Igen.
4: Feltétlenül.
5: Igen. Uh-huh. És nem azért nem szeretem, mert bajom van vele, csak hogy ennyit tudjál, és semmi mást.
4: Aha.
5: Az zavar.
4: Tehát a kizárólagossága.
5: Igen.
4: Akkor azt mondod, hogy te majd egyszer nagy leszel, vagyis hát lesz családod, igen. így értem. Akkor te nem szeretnéd azt így folytatni, hogy gondolom,
5: nem,
4: hogy ott
5: nem ezt mondom, abszolút nem. Nem, ezt szeretem, és tisztelem a kultúrát, ami jön a cigánsággal, meg a tradíciónk, meg minden, és az, hogy főzni a családra, ezzel semmi baj nincsen. Csak az, hogy az elvárás, hogy te mossál, főzni, takarítsál, de semmi más nem csinálhatsz. Uh-huh. Szóval én már nagyon sok olyat kaptam, olyan sok dolgokat hallottam, nem az én családomtól, hála Istennek, de családtagoktól például, vagy más zenészektől, akik furcsán néznek rám, mivel lány vagyok, cigány vagyok, és muzsikálok.
4: Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, de jó muzsikál.
5: Úgyhogy ilyen furcsa, amikor furcsa dolgok történnek ezzel szemben.
4: Figyelj, ebben a szakmában, hogy könnyű zene, mert a Manu Swing is könnyű zene, nagyon sok nő van.
5: Igen.
4: Tehát akár a hangszereknél, főleg meg énekesek.
5: Énekesek vannak.
4: Az lehet a furcsa, hogy ebben a specifikus stílusban lehet, hogy nem nagyon látnak csajokat.
5: Nem, ugye? Gitáron nem.
4: Jaj, de jó muzsikálsz, most megint eszembe jutott.
5: Köszönöm szépen.
4: Imádom, hogy muzsikálsz egyébként. Nagyon örülök, hogy
5: köszönöm.
4: Itt vagy.
5: Én is örülök.
4: Mik a terveid? Mert azt mondtad, hogy be vagy előre egy évre tábláz. Ezt hogy képzeljük el?
5: Hát most egyenlőre úgy néz ki, hogy leszek Spanyolországba, Angliába, Amerikába megyek vissza most januárba.
4: Na hát.
5: Valamit felejtek, azt tudom.
4: Franciaország?
5: Franciaország, igen, Franciaország. Németországba is úgy néz ki, hogy menni fogok. Úgyhogy így van rengeteg most ilyen fesztivál, ami a jazzmenusra van.
4: Amúgy a Balkán, vagy Kelet, Ázsia esetleg, ott megjelenik ez a zene? Van igen, a hagyománya?
5: Igen, a Ázsiában igen. Azt tudom, hogy rengeteg fesztivál van, meg Ausztráliában is van.
4: Na hát, oda elmennél?
5: Nem.
4: Az olyan messze.
5: Na, oda nem mennénk.
4: És kígyók is van.
5: Meg kankorúk, minden. Oda nem mennénk, mert emiatt nagyon nem messze mennél? Van.
4: Ja, messze.
5: Most ilyen 15-16 óra hosszát repülőn ülni? Nem.
4: Nem.
5: Ez rengeteg.
4: Ezt tartsak vissza a repülés.
5: Amúgy, igen.
4: Hát pedig meg kell szoknod.
5: Igen, szeretek repülni, meg utazni, imádok, de mindig annyi, a legtöbb, amit utaztam, az ilyen 8 óra hossza volt, hogy egy gépen vagy. De az, hogy most ilyen 20 órákat...
4: Az már nagyon-nagyon sok.
5: Az sok.
4: Jöjjenek ide, és hallgassanak meg téged. Mert hát azért itt van az internet, azért ja. mindent meg lehet.
5: Igen, de mégis más élőben, mindig, szerintem.
4: Ahogy meg akartam kérdezni, hogy okay. ugye arról kezdtünk beszélni, hogy kint akkor Kanadában ti vittétek az autentikus magyar konyhát, magyar roma konyhát.
5: Igen.
4: Ugye? Akkor te ezeket mind tudod főzni.
5: Igen.
4: Akkor ebben ügyes vagy.
5: Igen.
4: És mióta hazajöttél egyébként, ettél olyat, ami neked új volt, itthon?
5: Új, nem nagyon.
4: Nem?
5: Nem. Egy-két dolog talán, levesekből aha. talán. Nem tudom, nem tudnám megnevezni most, hogy milyen, de úgy a legtöbb dolog úgy...
4: Úgy ugyanaz.
5: Ugyanaz.
4: Aha. Amúgy Kanadában nagyon finom a marha.
5: Igen.
4: Meg mindenhol lehet kapni, ott igen. nagyon finom.
5: Aha.
4: És a többi húshoz képest egyébként olcsóbb is. Most olyan a kajáról beszélünk, szerintem egy ilyesek leszünk a végén. Még nem akartam.
5: Amúgy, ja, végül a kajáról.
4: De ugye a csirkeszár meg olyan drága, olyan bosszantó.
5: Azó,
4: még
5: igen.
4: úgy nem szeretem.
5: Nem szeretem.
4: Nincs az Isten, hogy megegyem.
5: Ja.
4: Hogy bőr van rajta, meg aha, aha. nem kedvelem. De hogy normális áron van azért a marha. Uh-huh. Jó, mindenhol már minden drága egyébként. De hogy is itthon ettél marhát, mióta hazajöttél?
5: Itthon marhát?
4: Vagy volt-e hamburgert?
5: Igen, igen.
4: És milyen? Van különbség?
5: Van.
4: Na, mondd, mit érez, vagy milyen?
5: Hát úgy nem tudom. Én azt gondolom, hogy Kanadában talán frissebb.
4: Finomabb.
5: Vagy másabb, aha. nem tudom. Más a hús.
4: Finomabb a
5: de Kanadai. Igen, lehet, hogy finomabb, de attól függ, hogy hova mész szerintem. Hova mész enni marhát. Érted?
4: Nem, hidd, komolyan, nem jó semmi kint kaja, én nem bírom.
5: Semmi nem jó. Amúgy.
4: De a marhájuk
5: az
4: A marhájuk az jó,
5: igen.
4: Meg a tojás.
5: Hát,
4: nem.
5: A tojás itt sokkal jobb.
4: Igen?
5: Igen.
4: Ez érdekes, mert amikor mi kimentünk, minket nagyon meglepett, hogy milyen sárga.
5: Tényleg?
4: Igen, a tojás, és hogy mennyire jó, hogyha csinálsz valamit, akkor lehet, hogy pont jó boltba vettük.
5: Lehet.
4: Mondjuk mi, én a zsidó ériában laktam, kóser boltban.
5: Amúgy igen.
4: Lehet, hogy
5: az
4: lehet,
5: hogy
4: azért ettem olyan jó tojás. Nagyon jó. Amúgy tényleg szerettem ott ezeket a dolgokat.
5: Ja.
4: De hogy tényleg, hogy mennyiféle nemzetnek van ott a boltja.
5: Rengeteg. Annyiféle fajt ember van.
4: Igen.
5: Hogy furcsa. Meg az nem tetszett különben Kanadában, hogy annyi fajta ember van, és annyi sok ember van, hogy nincs az, hogy mondjuk lemész az utcára, és valakivel összetalálkozol.
4: Mert hogy?
5: Mert hogy olyan nagy az ország, és nincs...
4: Ja, értem, mit mondod. Tehát igen. a sűrűsége a nép, hogy ritkább, mint itt mondjuk
5: így
4: Budapesten.
5: Van,
4: oké,
5: van,
4: most már értem.
5: Így van.
4: Tényleg, hát nem.
5: És mindenki
4: nem
5: úgy látom,
4: botladozol bele
5: igen,
4: az emberek.
5: Elzárkóznak, nem szeretnek beszélgetni,
4: na hát
5: parádkozni.
4: Ezt mondtam neked éppen, hogy mégy az utcán, jön egy ember szembe, rád csodálkozik, jé, egy élő ember.
5: Na így van, így van.
4: Mert hogy mindenki autóval közlekedik,
5: igen.
4: ugye?
5: Uh-huh. Igen, meg úgy mindenki, amit egy robot, tudod, az az igazi amerikai gondolkozás, hogy felkelünk reggel, megyünk dolgozni, megyünk az office-ba, sietünk, rohanunk, dolgozunk, annyi pénzt keresünk, amennyit csak lehet, legyen kocsi, legyen nagy ház, de közben meg lehet a családod széjjelesik, vagy lehet a gyerekeid széjjelesnek, vagy mit tudom, ilyen bajok vannak, nem jól vagy, depressziós vagy, de az a lényeg, hogy ház meg kocsi az legyen.
4: Igen, meg az egészen kultúrát vesztett mindenki, ugye?
5: Igen, nincs kultúra egyáltalán,
4: ugye?
5: Hanem sokfajta kultúra van, és mindegyiknek van egy ilyen vagy fesztivál, vagy valami, és akkor megünneplik. De az, hogy legyen egy kultúra, ami mondjuk így itthon van, hogy nem tudom elmagyarázni, de más, minden más.
4: Nincsen olyan elég erős hagyományos.
5: Így van, ez az.
4: Én biztos vagyok benne, bár tényleg nem tudom pontosan, de hiszem Kanadában egy ilyen válás, vagy családbontás, amit mondtál is, uh-huh. az sokkal ilyen flotta dolog.
5: Igen, igen.
4: Ugye?
5: Igen.
4: Teljesen észérveken így felválnak uh-huh. az emberek.
5: Ja.
4: És mivel a törvények nagyon erősek arra, hogy nem lehet veszekedni, hangoskodni, semmi.
5: Így van.
4: Tehát el kell fogadni a másiknak, hogy uh-huh. oké, akkor most szia.
5: Így van.
4: De nincs olyan egy békülési időszak, majd melyikünk lesz a meggyőzőbb, vagy a hangosabb.
5: Igen.
4: Vagy a, ugye?
5: Ja.
4: Nagyon hamar szétesnek kint a családok.
5: Igen, ezt szerintem, szóval nem beszélek most úgy senkiről, most nincs senki eszembe.
4: Oké, okay, nem konkrétan. Amú,
5: igen, igen,
4: hát
5: csak úgy amú, így van, amit észrevettem barátokba, meg ilyesmi, tudod, hogy mások az emberek.
4: És egyébként neked ma itt Magyarországon az, hogy ilyen sűrűn, az van, sűrűn vannak az emberek. Uh-huh. Az nem volt félelmetes Kanada után?
5: Félelmetes már, mint hogy?
4: Hát, hogy olyan hangos ez az egész.
5: Nem. Én szeretem. Megmondom őszintén, szeretem, meg szeretem, hogy az emberek úgy közvetlenebbek. Szerintem.
4: Egyetlen negatívum neked az, hogy azt mondod, ha bemegy valahova, észrevesznek.
5: Igen. De még egy másfél hónap alatt ugye nehéz elmondani, hogy mi tetszik, meg mi nem. De mert igazából nem is tudom, hogy itthon hogy működik semmi. Uh-huh. Hogy a economy, az ország, meg ilyenek, azt nem tudom még.
4: És ráadásul Budán laksz.
5: Budán lakok,
4: igen. Egy csendes helyen laksz.
5: Csendes helyen, igen. Amúgy nagyon szép hely, gyönyörűség, azt szeretem.
4: Gyönyörű Buda. Jó, ez jó, ma hasít Kanadára, főleg Torontóra Buda.
5: Egy kicsit, igen. Ugye? Ja, sok zöld van, tisztaság van.
4: Ez téged megnyugtat.
5: Megnyugtat egy kicsit, igen. Nem, csak azért, mert hogy úgy fontos nekem, hogy milyen körülmények közt vagyok.
4: Hát nyilván.
5: Ja.
4: Főleg, úgyhogy, hogy meg kell szoknod egy másik
5: országot. Meg kell szoknom a másik országot, meg kell szoknom azt, hogy igazából szó szerint összepakoltam egy táskát, és itt vagyok.
4: De ezt tervezted?
5: Terveztem sokáig, de nem Budapestet. Eszem ágában nem volt különben Budapest. És tényleg mondom, Párizsba terveztem már vagy 2 éve. És így hirtelen minden elment, amit terveztem. Az Isten szó szerint azt mondta, hogy nem, ide jössz, így. És ennyi volt az egész. Mondom, oké, akkor figyelek, mert ez összejött, ez ment, ez sikerült, akkor odafigyelek erre.
4: Így van, akkor arra kell menni.
5: Arra kell menni.
4: Egy flow-ba, igaz?
5: Így van, és most teljesen úgy vagyok, hogy nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy lesz, de bízok az Istenbe, hogy majd lesz, ami lesz, és el vagyok.
4: Amúgy nagyon szeretem, hogy említetted a hitedet. Uh-huh. Amúgy akartam kérdezni, hogy működnek kint még gyülekezetek Torontóban? Összetartanak a hívő emberek?
5: Ez egy nehéz kérdés. Én jártam gyülibe, kicsinek anyáik vittek gyülibe, a Peter Youngren. Egy kanadai-amerikai pásztor.
4: Aha.
5: És különben jó gyülekezet, meg tetszett, meg ugye felnőtt koromban is jártam, de úgy valahogy mindig az emberek miatt megálltam, mert valahogy észrevettem, hogy a hívő emberek közt sajnos mindig kijön a végén az, hogy nagyon ítélkezőek, azt hiszik, hogy ők szentek, te meg mész a pokolba, meg mit tudom én mik, és akkor most ennek kinek van ideje meg kedve?
4: Igen, a szabad keresztény gyülekezeteknek van, igen, egy ilyen őrületje.
5: És ez nem azt jelenti...
4: csak az ítéletről szól, sem másról.
5: Így van. És ez nem azt jelenti, hogy én nem hiszek Istenbe, vagy kételkedek ő benne, mert én hála Istennek megismerhettem őt. Úgyhogy ő benne bízok, ő benne, ő vele tartom a kapcsolatomat, próbálok, és tudom, hogy eddig, ami sikerem volt, az csak tőle jöhet, senki mástól, és próbálok alázatos maradni, és megmaradni az, aki én vagyok, az Botos Debi. Ennyi.
4: Nézel itthon televíziót?
5: Nem nagyon.
4: Nem? Most nem. Vannak hétvégén ezek a tehetségkutatók.
5: Tényleg?
4: Érdekes, hogy nézzél rá, hogy van, ahol, most nem tudom, hogy ahol vagy már, ott van-e televízió, de van nekünk 2 nagy csatorna itthon, és ott megy egy megasztár, megy meg egy másik.
5: Igen, a X-faktor is megy, azt néztem most, mielőtt jöttem.
4: Na nézted?
5: Nem a sorozatot tévén, csak a Instagramon néztem a klippeket.
4: Hogy jönnek ki. Aha,
5: hogy jönnek ki, fel. Aha. Én szeretem nézni amúgy, mert jó.
4: És ilyenkor nem jön rád, az, hogy hát ezért énekelni is tudsz.
5: Hú, amúgy de, van, amikor így nézem, és csórók vannak, akik bemennek, és nagyon rossz.
4: Szegények.
5: De amúgy meg nevetek rossz.
4: Igen, ez tök ciki, mert amúgy meg sajnálja őket az ember.
5: Igen.
4: Hogy akkor miért mentek
5: miért
4: oda?
5: Miért mentek oda? Ugye? És van, amikor elgondolkozok, hogy hát azért meg tud, most nem azért, de most lehet bemennénk, és vagy bármelyik, tudod, és jobb lenne.
4: Egy utcaembere lehet besétálni.
5: Igen,
4: és,
5: igen.
4: Jó, de figyelj, amúgy ez nem mindenkinek ugyanarról szól. Tehát van, aki nagyon tud énekelni, és azért megy, hogy megmutassa. Igen. Van, aki úgy érzi, hogy valamennyire tud és szeretne tanulni, meg olyan is van, aki egyszerűen unatkozik, oda megy, és akkor úgy van vele, hogy szerepelt a tévében.
5: Igen.
4: Szóval nem, nekik ez nem ciki mindenkinek.
5: Nem, nem.
4: Mert a ciki lenne, akkor nem is menne, mennének. Ugye?
5: Így van.
4: Így van.
5: Ja.
4: Jó, mondjuk én nem szeretem, hogy a kicsúfolják.
5: Ja, én se. Azt nem kell.
4: Az rossz.
5: Szépen meg lehet mondani, hogy most sajnos nem.
4: Igen. Ja. Éppen Kanadában vannak ilyen vetélkedők, ilyen játék. De figyelj, Kanadában van tévéműsor. Tehát, hogy ilyen normális, hogy így film. És
5: ó, aztán... rengeteg van.
4: Mert nekem volt egy darabig tévém, aha, és mindig reklám ment benne.
5: Kérdez, de
4: 3 perc film, és nem tudom, 20 perc reklám, hova kapcsoltam, nem tudom.
5: Nem, amúgy nagyon sok sorozat van.
4: Igen.
5: Rengeteg, mindig az ment a tévébe. Attól függ, hogy...
4: És magának Ontariónak van saját gyártása? Tehát ők gyártanak
5: nem
4: film?
5: Nagyon. Van egy pár, de nem sok.
4: De nem,
5: inkább
4: igazán.
5: Ilyen amerikai.
4: Tehát áthozzák az államokból a filmeket?
5: Ja, hát igazából az megy, amerikai filmek meg sorozatok.
4: Uh-huh.
5: Ja.
4: Amúgy itt van is már.
5: Igen.
4: Van egy-két nagyon jó film, ami azért jó, nem is azt akarom mondani, nagyon jó, nagyon érdekes, aha, hogy képzeld el, a Forest Hill-be forgattak ilyen, ami fiatalokról szól, amikor van egy iskolai jelenet, akkor a Forest Hill Publicban van a film forgatva. Tehát az igen, iskola, észrevetted már?
5: Nem tudom.
4: Na majd küldök neked linkeket. Jó, mert mi a lányommal mindig kiszoktuk szúrni, meg amikor az van, hogy az Egyesült Államokban van egy városban, valahol, nem tudom, New Yorkban, vagy valami, akkor ez igazából nem is ott van leforgatva, képzeld el, hanem Torontóban van leforgatva.
5: Wow, azt nem tudtam.
4: És miután ezt már mi meghallottuk, egyszer olvastunk erről, mert hogy sokkal olcsóbb ott forgatni,
5: mint Amerikában.
4: Utána mindig néztük a filmekbe, és megismertük az utcasarkokat, és lebuktattuk őket, hogy ez nem is New York, hanem Toronto.
5: Toronto. Már úgy nagyon hasonlít.
4: Nagyon.
5: De én voltam New Yorkba tavaly.
4: Na, mesélj.
5: És az úgy volt, hogy meg lettem hívva, mert vannak ilyen táborok a Django zenére.
4: Aha.
5: És akkor elhívnak tanárokat, akik tanítanak egy hétig egy táborba, és akkor muzsikáltok, koncertek vannak, stb. És én ott voltam tavaly New Yorkba ezen a táboron tanítani. És az volt az első, hogy New Yorkba mentem. De amúgy meg tényleg nem csak mondják, hogy mennyire jó.
4: Na, mesélj róla.
5: Mert beléptem, és így körbenéztem, és mondom, úristen, ez tényleg ennyire jó. Nem tudom elmagyarázni, hogy mi az, de más.
4: Na hát, miután én voltam Kanadában, én már nem vágytam utána Amerikába, megmondom az igazat.
5: Ja.
4: És hogy nagyon dicsérik New Yorkot, és mindig mondom, nem hiszem ám, mert
5: de
4: nem.
5: Igaz. Meg Kanada más, Toronto az csak egy utánzat. Amikor bemész Torontóba, Dundasra, az a Times Square.
4: Annak az utánzata.
5: De, és baró, amikor bemész Torontóba, fú, de jó.
4: Igen.
5: Jó. De ha bemész New Yorkba, Times Square-be, és meglátod a különbséget, akkor úgy vagy, hogy fú,
4: és ez New York. Az, milyen az utcember egyébként ott?
5: Ott ugyanaz, mint itt.
4: Tehát ugyanannyüzsgő.
5: Ugyanannyüzsgő nagyon.
4: Szabad,
5: meg tényleg rád ordibálnak az emberek, ha nekik mész.
4: Igen.
5: Ja, de ez New York, ez mindig ez a híre. Mindig ez volt a híre a New Yorknak, hogy az emberek vadak amúgy.
4: Sokáig ébren voltál, amikor New Yorkban voltál?
5: Hogy sokáig ébren?
4: Aha, mert Kanada az alszik, én 9 órakor Toronto, hogy mindenki lehangsolja a bíl.
5: Én mindig egy ilyen esti bagoly vagyok, voltam vagyok. Nem tudom miért, de én mindig éjszaka jön rám az, hogy írjak zenét, muzsikáik, inspirált vagyok.
4: Legjobb.
5: Éjszaka. Nem tudom, mindig, gyerekkorom óta ilyen vagyok.
4: Hát minden alkotó ember így van ezzel, ja. Tudod. Ha valahol egy háztömbbe ég egy villany, ott biztos, hogy egy alkotó ember uh-huh. van. Egy festő, egy zenész, egy
5: igen,
4: író.
5: Valami
4: ilyesmi. De te New Yorkban voltál éjszaka utcán, ezért érdekel engem.
5: Igen, voltam.
4: Él a város?
5: Él. Nagyon is.
4: Nagyon is, de mesélj már valamit.
5: Hát szóval az volt, hogy a Stefan Ramble, az a neve az embernek, uh-huh. és a Gypsy Jazz community-be egyik zenész, és ő meghívott, hogy ebbe a táborba tanítsak. Uh-huh. És ott voltunk egy hetet New Jersey-be. És utána, az a hét után volt egy nagy koncert.
4: Hány éveseket tanítottál?
5: Ja, ilyen 35, 40, 25.
4: Eszem megáll.
5: Igen, felnőtt emberek, amúgy nem gyerekek.
4: De hogy te hogy kezdtél el tanítani?
5: Hú, hát így.
4: Semmit, 6 évesen megfutunk gitárt, musikáltál, mondtad, na ki akar tanulni tőlem egyébként. Őrület
5: ja,
4: vagy.
5: Amúgy, ja. Na, igazából mert egyszer meghívtak, hogy tanítsak Bostonba, uh-huh. egy másik táborba, aminek az a neve, hogy Django in June, júniusba szokott történni, és az is Amerikában van, és oda megyek szinte majdnem minden évben.
4: Értem.
5: És úgy kezdődött el az egész, az is egy ilyen tábor, tanítasz, muzsikálsz, koncertezel, és akkor... Ja.
4: Ja. Fantasztikus, ja. Tényleg.
5: Köszönöm.
4: És itthon tanítasz?
5: Itthon igen.
4: Na jó, akkor ezt mondd el, légy szíves, mert van ám itt egy nagyon sok érdeklődő hallgató, meg családtagjuk, meg mit tudom én, hogy kit válasz, hány éveseket, hogyan lehet téged, mindent mondjál erről, hogy hogy érnek el téged.
5: Szóval én általában a Facebookra szoktam kitenni, okay. mert ott van a legtöbb... közönségem.
4: Így van, elérhető.
5: Igen, és ott mindig kiszoktam rakni, hol muzsikálok, mit csinálok, stb. És kiraktam, amikor hazajöttem, amikor hazaköltöztem, kiraktam egy fotót, hogy már akkor volt az, hogy megnyugodtam. Mert azelőtt 2 hónap, vagy 3 hónap azzal telte, hogy Amerikában voltam ezen a táborban tanítani. Utána Franciaországban voltam turnén, utána hazajöttem ide, és visszamentem Torontóba egy hónapra. És mondom, oké, ez így, oké, utána hazaköltöztem, és lenyugodtam, mondom, akkor elkezdek megint tanítani. Kiírtam, és voltak rengeteg jelentkezőim, hála Istennek, és igazából úgy működik, hogy ha itthon vagy, akkor feljárnak hozzám, uh-huh. És ha meg nem itthon vannak, akkor online-ba.
4: Értem.
5: Igen.
4: Befér még valaki hozzá, ha tanulni akar?
5: Igen.
4: Hát akkor keressétek a Botos Debit a Facebookon ezek igen. szerint, és biztos meg fogjátok találni, amint megláttok valakit, akinek az egész oldala csak zene, az ő kezébe pedig egy gyönyörű gitár van. Drága Debi, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy megismertelek.
5: Én is, köszönöm.
4: Tiszta öröm van a szívemben, hogy ilyen muzsikus vagy.
5: Köszönöm szépen.
4: És nagyon sok sikert kívánok neked az életben.
5: Köszönöm. Köszönöm. Én is viszont kívánom.
4: Köszönöm szépen.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
0: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. GPM Music Production.

0: nem csak romáknak. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A fiataloknak is helyük van az egyetemen. A sárospataki oktató hallgatók százain segít. Sok roma fiatal számára a felsőoktatás még ma is idegen. Távoli világnak tűnik, ahol gyakran nem csak az anyagi nehézségekkel, hanem az önbizalom hiánnyal és a kívülállóság érzésével kell szembenézniük. Dr. Gulyás Klára azonban éppen ezen próbál változtatni. A roma adjunktus nem csak oktatóként, hanem mentorként és érzelmi támaszként is segíti a hallgatóit, miközben saját történetével bizonyítja, kitartással és tanulással a társadalmi akadályok leküzdhetők. Dr. Gulyás Klára főállásban a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem adjunktusa. Munkájának egyik legfontosabb része a roma hallgatók támogatása, különösen azoké, akik nem hisznek saját képességeikben. Gulyás Klára szerint sok roma fiatal még ma is úgy érzi, hogy nincs helye a felsőoktatásban. Éppen ezért igyekszik megértetni velük, hogy a diploma nem elérhetetlen kiváltság, hanem kemény munkával megszerezhető lehetőség. A diákokkal való kapcsolata sokszor túlmutat a hagyományos tanár-diák viszonyom. A sárospataki hallgatók közül többen pótanyukának nevezik, mert nem csak szakmai segítséget ad, hanem emberileg is igyekszik mellettük állni. Támogatást, bíztatást és stabilitást nyújt azoknak, akik sokszor bizonytalan családi vagy társadalmi háttérből érkeznek. Saját életútját is nagyban meghatározta családi története. Bár ő maga nem mély szegénységben nőtt fel, édesanyja roma telepről származott, édesapja pedig állami gondoskodásban nevelkedett, szülei számára azért különösen fontos volt, hogy a gyermekeik olyan életet élhessenek, amelyben nem válnak kiszolgáltatottá. Édesapja szilárdan hitt abban, hogy az oktatás jelenti az egyetlen valódi utat a biztonsághoz és az önállósághoz. Ez a szemlélet később dr. Gulyás Klára hivatásává vált. Nem csupán oktatni akar, hanem megerősíteni azokat a fiatalokat, akik önbizalom hiánnyal vagy előítéletekkel küzdenek. Úgy érzi felelőssége megadni azt a támogatást és hitet, amely sok roma diáknak hiányzik ahhoz, hogy végig tudja járni az egyetemhez vezető utat. Akkor van a legnagyobb szerepem, amikor egy pillanatra elveszítik a hitüket, vagy alább hagy a lelkesedés, akkor azt nem engedem, fogalmazta meg az NLC műsorában dr. Gulyás Klára a roma továbbtanulók segítségének eszenciáját. Munkájának egyik legfontosabb üzenete, hogy a társadalmi háttér nem kell, hogy meghatározza egy fiatal jövőjét. Dr. Gulyás Klára története azt mutatja meg, hogy egy elhivatott mentor és a családból hozott hit milyen erős kapaszkodót jelenthet azok számára, akiknek sokszor jóval nehezebb körülmények között kell bizonyítaniuk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 21-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Déki Lakatos Sándor cigányprímás, akivel a cigányzenészek nyugdíjáról, szakmai titkokról, a Mátyás pincéről és a hanglemez piacról is beszélgettünk. Tartsanak velünk a mai este is!
4: A rendszerváltás vagy rendszerváltozás az sok tekintetben természetesen törést okozott a családoknak, de nézzük meg a nyugdíj kérdését is, hogy ez milyen problémákat okozott a zenészeknek.
5: Hát magában véve az a nagyon nagy probléma, hogy mi akkor, amikor én még mondjuk 15 éves voltam, akkor